0: május 14 és 17-e között újra megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált a Margit negyedben. A program néhány napra még hangsúlyosabban mutatja be Buda egyik legpezsgőbb kulturális város részét. Az idei fókusz a fenntarthatóság és a tudás átadás, mondta a Sláger FM-nek Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere.
1: A Hello Margit összművészeti fesztivál azt hivatott bemutatni, hogy a Margit negyedben megtelepedett kulturális élet, ezek a kapcsolódó helyek, galériák, közösségek, azok pontosan milyen hatalmas kulturális tartalmakat állítanak elő az idei évben. 4 napos lesz a fesztivál, több mint 100 program, több 10 helyszínen. Van közöttük színház, divat, fenntarthatóság, gyermekprogramok, zene. 2 eseményt emelnék ki, az egyik az a fenntartható divat nyomában című Fény utcai piacon, egy divat bemutatóval összekötött rendezvény, ez lesz a fesztiválnak a megnyitó eseménye. A komoly zene is helyet kap, ezúttal is egy kivételes helyszínen a Mesvártiget hűs árnyaiban, a Szökőkút mellett a Duna szimfonikusokkal egy koncertet, de lesz ezen kívül helytörténeti program, filmvetítések és minden mennyiségben irodalom.
0: A Hello Margit 2026 célja, hogy a Margit negyed kulturális közösségeit és értékeit közös ünneppé formálja. A Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért Krasznahorkai László kapta idén az Artisius irodalmi nagydíjat. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltis Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Az Artisius díjat alapítása óta eddig 101 költő és író vehette át. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjobbával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak, igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és hát Major Eszter többször meghallgatta már azt a konfot, amit most mondani fogok, hogy igen, ebben a műsorban olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Egy író ember, aki egész életében alkotott, ráadásul még dalszövegeket is, olyan dalszövegeket, amelyeket valószínűleg a Sláger FM éjjel-nappal játszik, de nagyon sokat. Könyveket is írtál, fogsz is írni, hát és hát nagyon izgalmas az, amivel most érkeztél. Örülök, neked már rég találkoztunk.
2: Én is örülök. Szépen.
1: Hogy vagy, Eszter?
2: Köszönöm.
1: Lelkileg?
2: Jól. Egyébként ez a tavasz, ez új
1: maradjon is így.
2: Igen, új lendületet hozott. És,
1: alkotóként is?
2: Igen, nekem mindig alkotóként is egyébként. Most egy-másfél éve kezdtem el úgy írni, kicsit ebből a börtönből kiszabadulva, hogy ugye felkérésre írni, hogy a saját örömömre. Keresem még a helyem ebben, különféle műfajokban próbálom ki magam, és tavaly volt Fodor Ákos halálának és születésének is kerek évfordulója, úgyhogy visszatértem a haikukhoz, mert egyébként régen írtam haikukat, és elkezdtem újra haikukat írni. Amiből elég sokat meg lehet írni, mert egy rövid. Versforma, meghatározott szótag számmal és sorokkal, és Fodor Ákos szellemében kezdtem el írni. Én nem tudok olyan gyönyörű kis háromsoros ékszer dobozokat írni, mint ő. Úgy gondoltam, hogy viszont ezeket elő lehet csalogatni másokból, úgyhogy haiku kérdésverseket írtam, és ez most egy kicsit ugye a központi
1: témája. És ezt
2: témája.
1: A TikTokon meg is lehet nézni.
2: Igen, elkezdtem a TikTokon megosztani
1: teszed
2: ezeket.
1: Teszed fel a kérdéseket, nagyon jó, mert elgondolkodtad vele egyébként a kérdésekkel, és azért is jó, hogy most beszélünk erről, mert készülnek a workshopok, a haiku workshopok. Hú, de jó lesz. Csak mondjuk már el, kérlek, az elején, mert nem biztos, hogy minden hallgató pontosan tudja, hogy mi az a haiku.
2: A haiku egyébként egy japán versforma, amiben a természetről írtak általában. Nincs címe, nincs benne kérdés, nincsenek benne rímek, három sor, egy öt, egy hét, és még egy öt szótagos sor az egész.
1: De az élet nagy kérdéseiről? Vagy még az sem feltétlenül?
2: A japánok a természetet írták le vele, és azt nyilván összekapcsolva valahogy az emberrel. Uh-huh. Fodor Ákos bölcseleteket tett bele, olyanokat, amik elolvasod, és hogy három sorban hogy lehet olyat mondani, hogy fejbeveri az embert. És én azért nem próbálkoztam ezzel, mert ugye én a dalszövegekhez vagyok szokva, ahol mondjuk van egy bemondás, ami tök jó, meg a refrén, de hogy azért hosszabb, meg a versek is hosszabbak, mint egy haiku. Hogy most akkor abba úgy beletenni azt a kis bölcseletet, meg azt gondoltam, hogy hát nekem még nincsen annyi életbölcseletem, de tudom azt, hogy min érdemes mondjuk gondolkodni. Sok-sok kérdést teszek fel. Én benne maradtam ebben a miért korszakomban szerintem.
1: Hát ja, de az a jó, nem? Hát ez visz előre,
2: igen,
1: alkotóilag.
2: Igen, én nagyon sokat kérdezek, és egyébként például, amikor jártam filozófia iskolába, akkor azt mondták, hogy a filozófus kérdez, a filozófus kérdezi meg minden nap, hogy ki vagyok én, mert ez is vagyok, az is vagyok. Most már az ember tudja azt, mert beszél erről a pszichológia is, hogy különböző területeken vagyunk valakik. Uh-huh. De vannak olyan kérdések, amit azért érdemes föltenni, mert lehet, hogy az emberek, vagy talán én magam sem gondolkodnék rajta, hogyha reggel nem tenném fel magamnak ezeket a kérdéseket, és ezeket tettem kis haikukba.
1: És ezen így agyalsz egész nap egyébként?
2: Úgy van, hogy amikor hallok valamit, és elgondolkodom rajta, akkor gyorsan írok róla egy haikut. És most már minden hétre van egy, tehát 56 haiku van olyan, amit azt gondolom, hogy úgy hogyha az ember bárkivel szemben vagyok, és mond egy számot, és abból az 56-ból kiválasztok egyet, akkor az hasznos lesz.
1: Akár már könyvbe is ki lehetne adni.
2: Igen, erre gondoltam, méghozzá úgy, hogy én szeretem a sorsra bízni a dolgokat, tehát, hogy végülis így kisorsolni azt a haikut, ami arra a hétre minden nap elgondolkodhatja az embert. Úgy képzeltem, hogy lesz benne egy kis pörgentyű, mint a ruletben, megpörgeti az ember, kijön az a szám.
1: Zseniális.
2: És akkor azon az egy kérdésen.
1: Hát játszva gondolkodtad el. Azért az fontos.
2: Igen, szóval, hogy ha nincs kedve megpörgetni az embernek, akkor nem pörgeti meg, de hogyha mondjuk ott lenne a polcokon ez a könyv, akkor akkor talán hozzáadhatna az emberek életéhez.
1: Hát abszolút, ezek irányadók vagy útravalók is lehetnek napi szinten.
2: Igen, és érdemes szerintem tényleg akár egy hétig minden nap feltenni az embernek magának ezt a kérdést, hogy hogyan alakul benne a válasz.
1: Szerint, és a workshopokon például megtanítanád a többieket, az alkotó szellemű embereket erre?
2: Én arra gondoltam, hogy az a legjobb formája, hogy ott mindenki pörget vagy húz magának egy haikut, és a válaszverset írja meg rá.
1: Mert ezt is lehet.
2: Igen.
1: Szuper. Neked egyébként hoz ez minőségi változást a napodba?
2: Igen.
1: Gondolkodás szempontjából is?
2: Igen, abszolút. Most nem mondom, hogy én húzom ezeket a saját haikúimat, de hogy én nagyon sok kérdést teszek föl magamnak is, és van olyan, amin pörgetem magam, és van, amikor meg csak hagyom, hogy megérkezzen a válasz. Nem kell mindig mindenbe beleavatkoznunk szerintem, ami körülöttünk van, vagy ami velünk történik, egy-egy jó kérdés olyan kapukat nyithat ki, hogy egyszer csak így beesik a válasz, és felismeréseket hozhat.
1: Ugye, amíg nem éltek a mikrofonok, itt beszélgettünk alkotókként az alkotás lélektanáról, hogy ki miért ír, ha ír. Te egyértelműen akkor iparos voltál popzenei dalszövegíróként? Az iparosságnak lehet nevezni?
2: Tulajdonképpen igen, mert bár az ember beleteheti a saját élettapasztalatát abba is, a dalszövegekbe, de azért alapvetően meg kell felelnünk, és a kell az tényleg fontos, mert hogyha nem felelünk meg azoknak a kritériumoknak egy-egy dal kapcsán, akkor egyszerűen nem fogja visszaadni azt, ami miatt eljött hozzánk, bocsánat, az énekes.
1: Mármint maga az előadó, ugye, aki megbízott.
2: Igen, és akkor ott nagyon fontos, hogy milyen a dal, ki énekli, milyen szó használat
1: milyen
2: van benne,
1: milyen a zene.
2: Tehát ez ebből lesz egy egység.
1: De az van még, ugyanúgy írod a dalszövegeket?
2: Igen, igen. Szeretem egyébként nagyon, és azt kértem, vagy úgy kimondtam magamban, hogy szeretnék zenekarokkal dolgozni, mert ugye egyes előadókkal dolgozom. A Hooligans-szel nagyon sokáig dolgoztam, de aztán most már egy ideje elváltak az útjaink, és jó, hogy jönnek zenekarok, például New Level Empire-rel most már több dalt csináltunk, és nagyon élvezem. Több mindenkinek kell megfelelni, mert itt mindenki leokézza a szöveget, de hogy azért magányos munka az írás, tehát hogy nem csak az iparosságával lehet probléma, hanem az, hogy az ember egy kicsit elszigetelődik. Ha elmész mondjuk a stúdióba, akkor ott találkozol az előadóval, sőt a dalszerzővel is.
1: Te ott vagy a felvétel az énekésen?
2: Szeretek elmenni, igen, meg szeretik is, hogyha elmegyek. És akkor ott a prozódiában, hogy gondoltam, annak a sornak az eléneklését sokat tudok segíteni. Viszont tényleg elszigetel ez a, hogy egyedül ír az ember otthon. És hogyha mondjuk egy ilyen workshopot csinálunk, akkor mégiscsak úgy a kultúra keretein belül találkozunk másokkal. Járok különféle kurzusokra. Ott azért szembesülök azzal, hogy nagyon más gondolok egyébként a verselésről, mint egyébként gondolnak. Nem tudom, hogy azért, mert hogy 30 éve írok dalszövegeket, és onnan közelítem meg, vagy egyébként is másfajta verseket írnék, mint mások, de még úgy keresem a helyem ebben, de azt hiszem, hogy egyébként ilyen haiku kérdéseket sem láttam még máshol.
1: Na, jó is, hogy mondod, hogy lehetne ezeket énekelni, szerinted?
2: A haikukat?
1: Vagy annyira nehéz, pont amiatt, hogy a szabadsága miatt, ami nem feltétlenül szabadság, mert egy nagyon szigorú keretrendszerben.
2: Nagyon rövid is, tehát hogy emiatt szerintem nem lehetne elénekelni.
1: Akármilyen új hullámos verzióban sem.
2: Nem, lehet, hogy rá lehetne engedni a szunót, és megnézni, mit csinál belőle, de akkor az egy ilyen, hát mondjuk egy olyat lehetne, egy meditatív zene, és akkor folyamatosan ott van alatt ez a kérdés, de szerintem azt nem énekelni inkább, hanem úgy elsuttogni.
1: Na jó, te kezdted el behozni az AI-t, meg a mesterséges intelligenciát, nem akartam ezzel jönni magamtól, de hát akkor, ha itt ülsz, meg már így feldobtad a labdát, akkor nem fogom kikerülni. Mi van most a dalszövegírásban? Mit látsz magad körül? Elárasztották a ChatGPT-t és költemények az étert?
2: Én eléggé hamar kiszűröm, hogy mi az, ami AI-jal íródott. Ezeken a kurzusokon is látom, hogy kik használják. Nem tudom, valahogy úgy lehet érezni, bár egyszer volt egyébként Sebestyén Áronék csináltak egy olyat, hogy az AI és a, de mondjuk az angolul volt, úgy nehezebben ítélem meg, hogy csináltak három dalt, az egyiknél abszolút az AI írta a szöveget, volt egy feles, és volt, amit meg ők írtak, és hát szavaztam, és nem sikerült eltalálnom, de szerintem magyarul jobban megérezzük, hogy mi az, amit...
1: Mert még nincs olyan szinten.
2: Nincs olyan szinten. Én szoktam beszélgetni a ChatGPT-vel, meg is kérdeztem, hogy ő ezt hogy csinálja. Nyilván semmi lélek nincs benne, el tudja mondani azt, hogy panelekből rakja össze. Amikor azt mondom, hogy keresek egy rímet erre vagy arra, és mondjuk nem a rímszótárt használom, mert éppen nyitva van a ChatGPT, nem tud jót mondani, nem tud jó rímet mondani, vagy azt mondom, hogy keresek ide egy jelzőt, aminek mondjuk hosszú, rövid, rövid ugye a szótag hosszúságai, és nem tud, még csak azt sem tudja, tehát nem is annyi szótagot ír, és akkor mondom, hogy hát ha-hó, és akkor, de ez segített már abban, hogy nagyon nem találtam egy jelzőt, és leírtam, hogy én mit írnék oda, és akkor feldobott párat, azt hiszem talán így egy az egyben nem vettem még át, csak akkor elgondolkodom, hogy ez is lehet.
1: Tehát ötletként.
2: Akkor viszont, ha ebből kiindulok, akkor ide ez is jó. Tehát, hogy igen, de mi felelősségünk?
1: Tehát néha egy asszisztens.
2: Asszisztensként, igen. Okay. És akkor már nem is annyira magányos.
1: Oké, igen. Nem annyira költséges, mint ha...
2: Igen, de egyébként hozzáteszem, hogy nagyon félre tudja vinni az embert, és nem tud meghatározott szótag számra írni egyáltalán.
1: Hát volt. Csak szó számolni is, én azt vettem észre.
2: Igen, most például egy bankszámlaszámot kerestem az interneten, és ugye beírtam, és akkor ugye már az AI alapú keresés van, és nem jól írta, tehát egyel arrébb írta, tehát hogy szerintem ne bízzunk benne.
1: Igen, most még semmiféleképpen, 100%-ig. Meg hát szerintem az emberi kreativitás az egyre inkább értékelődik föl.
2: Én is ezt gondolom.
1: De a zenészek is értékelik? Most erre vagyok kíváncsi.
2: Az egyéni dalszövegeket? Abszolút. Igen. Olyanba futottam mostanában bele, hogy az egyik előadó megírta egy pár sort, amit ő szeretett volna, és ugye arra ráengedte a zenekészítőt, és akkor ugye az adott egy formát az ő szövegének. De hát olyan butaságok voltak benne, és akkor átküldte, és megbeszéltük, hogy megtartjuk azt, amit ő talált ki. Most már látjuk a szótagszámot, hogy van, de az összes többit meg megírtam én, mert hogy összefüggéstelen dolgok voltak benne. Tehát okosan lehet használni, de én azt érzem, hogy mint ahogy bejöttek a dobprogramok, attól még
1: ugyanúgy van zene is.
2: Attól még van zene is, vannak dobosok.
1: Sőt, hát én a nagy zenekaroktól hallottam, hogy egy csomószor a dobosot sem volt a lemez felvételeken, mert megcsinálták egyébként.
2: Igen, de aztán amikor meg koncert
1: akkor
2: van,
1: akkor meg le tudta dobolni simán, meg még jobb is volt.
2: Igen. Úgyhogy ezzel már a dobosok átmentek, ezt tudom, mert ugye a férjem dobos, tehát
1: na,
2: ő...
1: Akkor pontosan.
2: Igen, és ő is azt mondta, hogy megtanulta kezelni a dobprogramokat, ezzel egyébként a saját életét is megkönnyítette. Szóval, hogyha úgy tudjuk használni, hogy megkönnyíti az életünket, az jó, de nem szabad elfelejteni, gondolkodni, és kérdéseket föltenni, hogy visszakanyarodjak a haikukhoz.
1: Na, ugye nekem szintén a kérdések régi mániám, mert... mindig azt mondom, hogy olyan kérdésekkel kell dolgozni, hogy feltétlenül mint gondolkodni érdemes. És ez valahol egy agytorna is. Meg hát önfejlesztés szempontjából sem rossz néha ránézni saját magunkra.
2: Igen, meg azért bekúszott már az, hogy az emberek megkérdezik maguktól ilyen különböző pszichológiai oldalakon, vagy nem tudom, lehet olvasni, akárhogy kérdezzük meg, hogy miért lehetünk ma hálásak. Nem például egy ilyen kérdés. Jó, mondjuk én ennél egy kicsit bonyolultabbakat írtam. Vannak benne egyébként nagyon egyszerűek, például, hogy ami azt kérdezi, hogy feküdtél már le csak úgy a fűbe, hogy megnézd a csillaghullást, ezt nyilván az fogja majd kipörgetni, aki nem áll meg megnézni az életnek a szépségeit, mert mindig szalad valahova, de például olyan kérdés is volt, hogyha és azt föl is tettem, hogyha egy napod lenne már csak az életedből, akkor azt kivel töltenéd.
1: Te szoktál idézni dalszövegeket mástól?
2: Hol?
1: Mit tudom én, napi szinte, ha eszedbe jut.
2: Ja.
1: Mit tudom én, az, aki szép, az reggel is szép.
2: Ja,
1: ahogy Charlie énekelte.
2: Igen. Sőt, vannak olyanok, hogy valaki azt mondja, hogy már megint hogy eltelt a nap, és akkor rögtön az ember hozzátesz, hogy ahogy mindig szokott. Igen. Tehát, hogy igen.
1: Na, szóval azt észrevetted már a saját munkásságodból, hogy tőled idézgetnek ugyanígy?
2: szerintem vannak olyanok, én azon vagyok mindig ledöbbenve, amikor magukra tetováltatják az emberek
1: a
2: sorokat.
1: Ja, hát az meg a másik. Hát
2: az
1: már megélted, hogy a saját soraidat
2: az láttad? A Hooligans vonal, igen, az Apám című dalból például.
1: Gondoltam.
2: Igen, elég sok tetoválás van. De szokták egyébként, mert a kicsi szívet, a Szekeres Adrián kicsi szívét, azt igen. Meg azért úgy szoktam látni, például bárhol van az, hogy kimondja valaki, hogy hát ez úgy egyben van olyan kerek egész, akkor mindenki rögtön a Berecki dalra gondol, szóval, hogy...
1: Na, én pont erre gondoltam, igen, hogy ezt megélni azért, ez felelősség is, nem csak jó érzés, hogy olyanokat teszel le, meg hagysz a kollektív emlékezetben is akár, de a kultúrában mindenképp, hogy ott lesz a lenyomatod, és ez túlél.
2: Igen, de ezen tényleg nem
1: gondolkodsz.
2: Nem.
1: Hogy lehet, hogy az még...
2: Nem szoktam.
1: Békjókat is tenne rád?
2: Igen, szerintem úgy írni, hogy na most akkor olyat írni, hogy akkor húha, hogy akkor... Meg egyébként nem lehet tudni. Tehát, hogy a nincs semmi másom, mint kifejezés, az nem egy nagy szám szerintem. De ott együtt az Attila hangjával, azzal a...
1: A nagyvilágon már hozzá is teszi a,
2: igen,
1: az
2: igen, ember. Igen. Szóval, hogy ezek később derülnek ki egyébként, nem így kell írni. Úgy kell írni, hogy adjunk át értéket, de úgy nem, hogy ezzel most mit hagyunk itt.
1: De ösztönösen írsz?
2: Igen. Igen. Sok kutatómunkát végzek, mielőtt nekiállok egy dalnak, és aztán utána nagyon hamar meg tudom emiatt írni. Tehát, hogyha megvan az irány, megvan a szókészlet, amivel szeretnék dolgozni, akkor utána már ösztönösen megy, igen, de nem csak úgy jön az az ösztön, meg nem csak úgy jön az az ihlet, hanem azért előtte meg kell dolgozni.
1: Ha most bárkinek az érdeklődését felkeltette ez a haiku workshop, akkor téged kereshet a weboldaladon, meg a közösségi oldalon keresztül?
2: Igen, abszolút.
1: Major Eszter néven.
2: Igen.
1: Találnak meg. A hivatalos oldal is így van?
2: Van egy olyan oldalam, hogy majoreszter.com, oda a dalszövegeket rakom fel, nem is tudom, hogy ott van-e elérhetőség, majd akkor teszek a honlapra, de van egy Major Eszter dalszövegíró Facebook.
1: Az a hivatalos,
2: igen,
1: Facebook oldal. Ott elérnek.
2: Igen. Egy baj volt vele, hogy azt hiszem, nem is tudom, talán egy vagy két évet, nagyon-nagyon mennek az évek, valahogy elvette a Facebook az oldalamat, mármint hogy a saját Major Eszter oldalamat, és azzal együtt ment a levesbe a Major Eszter dalszövegírós, és akkor nagyon sokáig nem csináltam, és pont itt voltam bent valamikor, szerintem akkor az, hát két éve volt, igen, és kérdezte tőlem Melinda itt kint, hogy Malik Melinda, hogy nem csinálsz már semmit, nem találom az oldaladat. És mondtam, hogy elment az oldalam, és nem csináltam újat. És mondta, hogy én úgy szerettem látni, hogy miket csinálsz. Aha. És akkor emiatt megcsináltam újra. Igen, úgyhogy most ilyen 4-500.
1: Na hát, kedves hallgatóink, segítsünk ezt, hogy duzzadjon.
2: Igen, és
1: az oldal.
2: Igen, mert...
1: Kiteszed a haikukat is?
2: Nem, haikukat oda még nem tettem ki, a TikTokra raktam ki még csak párat, de volt már például olyan, amit csináltam, hogy ugye van az erényes verses kötetem gyerekeknek, igen, és hogy akkor abból, hogy akkor közösen gyakoroljunk egy-egy erényt egy hétig, és akkor egy kislány elmondta az erényes verseket, és akkor ez volt a feladat, hogy gyakorolni egy hétig egy-egy erényt. Tehát szoktam ilyeneket...
1: Ja, de ezek nagyon jó kezdeményezések.
2: Igen, és akkor gondoltam, hogy a haikuval is szeretnék majd akár kis haikuíró versenyt.
1: Látod, ezt akartam kérdezni, hogy nekem nagyon tetszett régen is, hogy elmentél óvodákba, és ott tényleg olyan előadásokat tartottál a piciknek, hogy ami adott nekik útravalót hosszú távon.
2: Igen.
1: A haikut is lehetne nekik?
2: Nem, szerintem a gyerekeknek.
1: Nem érettek még?
2: Nem, valahogy a haiku, tehát ők sokkal inkább az ütemhangsúlyos verselésben vannak, tehát Sláger FM, jaj, de jó.
1: Aha, okay. Jó, szóval... nekik írtál azért sok dalt.
2: Igen.
1: Hallgassák meg azokat a
2: igen, és akkor ezt inkább felnőtteknek, olyanoknak, akik azt mondják, hogy én biztosan nem tudok verset írni, mert mondjuk hadilábon állnak a ritmikával, a rímekkel. Itt ezzel nem kell foglalkozni, itt a sűrítés a lényeg, úgyis rohanunk mindig, és akkor három sorban meg lehet fogalmazni az érzéseket.
1: No, hát mit illik ki ilyenkor kívánni? Sok csillogó szempárt a workshopokon, hogyha elkezded?
2: Igen. És egyébként arról meg nem is beszéltünk még, ugye, hogy amikor szoktunk menni idősek otthonába.
1: Na igen, az a másik.
2: Igen, ott szoktunk ott is ugyanolyan verseket, mint a gyerekekkel, de ott is szoktunk verseket írni, és nagyon-nagyon élvezik. Szerintem ide sok nyitott érdeklődő embert kívánnék magamnak.
1: Na, akkor azt kívánom neked, mert nagyon nyitott szép, embereket. Meg nemes a kezdeményezés. Úgyhogy csak így tovább. Köszönöm. És várlak szeretettel, amint újabb mérföldkövet kijelölsz magadnak, és megteremtesz, vigyázz magadra.
2: Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Major Esztert, kedves hallgatóink, akkor kövessék, szeressék, és értékeljék azt a sok-sok energiát, meg melót, amit beletesz a hivatásába. Viszonozzák a figyelmükkel, szerintem ez a legtöbb, amit
2: köszönöm
1: adhatnak.
2: Köszönöm előre is.
1: Esztertől ugyan most elköszönök, önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Borovid Dániel kurátorként már nagyon régóta hatással van a kulturális életünkre. Örülök a találkozásnak, mert még nem találkoztunk sem az életben, sem az étteremben, most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy jöttél. A Várkert Bazár, hát több Strobl kiállítás van most a városban, ezt megbeszéltük, amíg nem éltek a mikrofonok, de erről már beszéltünk korábban mi is ebben a műsorban. Képmás szobrokkal most ez ennek kapcsán jöttél a Várkert Bazárba. Meddig látható?
2: A kiállítást június végéig lehet megtekinteni, és nem is csak a Várkert Bazárban látható, hanem két helyszínen. A Várkert Bazárban a kiállításnak az első fele látható, a másik fele pedig a Csíkós udvaron, tehát a Királyi Lovarda mellett. És azért is egy jó helyszínválasztás ez, bár praktikus okai is voltak, mert aki meg szeretné nézni az egész kiállítást, annak keresztül kell menni a váron, tehát tulajdonképpen a kiállítás két része között tényleges eredeti Strobl alkotásokkal is találkozhat a várban, hiszen nem tud úgy átmenni az egyik helyszínről a másikra, hogy ne ejtse új útba például a Mátyás kutyát, ami ugye az egyik Strobl főmű a Királyi Palotának az egyik homlokzati falában. És hát ugye otthon a Nemzeti Galéria maga is, ahol az állandó kiállításon nagyon gazdag Strobl anyag látható, de ha lemennek a Nemzeti Galéria alá a Nádori kriptába, akkor ott is találkozhatnak Strobl alkotásokkal, hiszen több Habsburg síremlék is az ő nevéhez fűződik. De ha tesznek még egy kört a várban, és elsétálnak a Szent Háromság térig, akkor ott pedig ugye mindenki ismeri talán, hogy a Szent István lovas szobor is Strobl alkotása.
1: No, hát egy igazi időutazás ez. Aki elmegy és megnézi ezt a, hát a kört, mondhatjuk így?
2: Hát tulajdonképpen igen, mert annyi Strobl alkotás készült.
1: Egy helyen biztos, hogy nem lát ennyit. Most jelen pillanatban.
2: Jelen pillanatban nem. Igen,
1: pedig sok kiállításon is elmondhat, hogy a legtöbbnek te vagy azért a hátterében, hát, mert hogy emlékév van, ugye 170. születési jubileumot nézzük, a halálának meg a 100. évfordulója.
2: Igen, így van, és nagyon sokféle program szerveződik, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is, hiszen Strobl Liptóból, tehát a Felvidékről származott, és ott ma is áll a szülőháza, amit tulajdonképpen most már nem is csak egy egyszerű szülőház, mert Strobl aztán 90-es években, tehát amikor már elismert szobrász lett, megvásárolta ezt az épületet, és elkezdte bővíteni, és amikor a nagy megbízásai jöttek az 1900-es évek elején, tehát a Szent István lovas szobor, a Szemelvei szemlékmű, stb. Akkor lett egy olyan anyagi bázisa, hogy elkezdte ezt a szülőházat bővíteni, és ennek a bővítésnek a leglátványosabb eleme egy Mátyás király korát idéző torony volt, amely egyébként praktikus funkciókat látott el, azon kívül, hogy Mátyás királynak a több méteres domborműve került a homlokzatára, ugyanis amíg ez a torony meg nem épült, addig Liptóban nem volt Stroblnak megfelelő műterme, tehát amikor dolgozott, akkor jellemzően Budapesten dolgozott az Epreskertben, és innentől kezdve, a torony megépülésétől kezdve lett Liptóban is egy nagy műterme, ami azért is műterem torony, nem csak azért, mert ez a műterme volt a földszinten, hanem mert talán ezt kevesen tudják, hogy Stroblnak a nővére is művész volt, festő.
1: De ezt még én sem tudtam.
2: Strobl Zsófia volt, gyakorlatilag az ő pályájuk párhuzamosan indult, tehát már gyerekkorukban felfedezik mindkettőjüknek a rajztehetségét, és Strobl, amikor Bécsbe került tanulni 1874-ben, ami egy családi döntés, mert ugye ő Lőcsén jár gimnáziumba, ott gyakorlatilag szintén csak a rajzkészségével tűnik ki, úgyhogy a tanárai azt javasolják a szülőknek, hogy inkább keressenek valamilyen iparos mesterséget neki, és így kerül egy vasgyárba majd gyakornoknak, ahol különböző kályhákra szánt ornamenseket, motivumokat mintáz, és akkor itt fedezik föl, hogy nem csak a rajzban, hanem a plasztikában is nagyon tehetséges. és ezután dönt a család úgy 1874-ben, hogy érdemes lenne Bécsben folytatni a tanulmányait. Bécs azért is jöhet szóba, azon kívül, hogy a közép-európai művészeti életnek a korabeli központja, mert Bécsben él a családnak már egy fele. Strobelnek az édesanyja, akit ugye az egyik főműről, az Anyánk szoborról talán mindenki ismer, vagy ez egy olyan szobor, ami azt hiszem mindenkinek az általános iskolai valamelyik tankönyvében szerepel. Tehát Anyánk, azaz Virostek Karolina, a második házasságából születik Alajos, de neki van egy korábbi házassága, amelyből két gyermek születik, az egyik Kratochwil Hugo, aki Bécsben él, és amikor a család úgy dönt, hogy Strobl Bécsben kellene folytassa a tanulmányait, akkor Kratochwil Hugo ez, aki segít a bécsi elhelyezkedésben, letelepedésben, és így kerül Strobl a császárvárosba, és aztán nem sokkal később úgy dönt a család, hogy Zsófiának is érdemes lenne valamilyen magasabb fokú művészeti képzést elkezdenie, úgyhogy ő is Bécsbe kerül, és ők gyakorlatilag párhuzamosan tanulnak Bécsben a Kunstgewerbe Schule-ben, tehát az iparművészeti iskolában, majd pedig Strobl még feljebb lép, és a Bécsi Akadémiának lesz a szobrász hallgatója, és amikor ők végeznek, akkor gyakorlatilag ők egyszerre települnek vissza Magyarországra, tehát ekkor költöznek együtt Budapestre, és gyakorlatilag innentől kezdve egészen Strobl haláláig egy kis periódus leszámítva együtt is fognak élni és dolgozni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy ők egy háztartásban élnek, először a Lövöldetéren, utána költöznek a Főutcába, hozzájuk költözik az édesanyjuk is, amikor beteg lesz a 80-as években, és ugye 1889-re épül fel a szobrász mesteriskola épülete az Epreskertben, ugye Strobl már a 80-as évek közepétől a budapesti mintarajztanodának a szobrász tanára, és vannak olyan tervek, hogy ezt majd egy felsőfokú, tehát akadémiai képzést nyújtó intézménnyé fejlesztik, vagy legalábbis lesz ennek majd egy ilyen leágazása is, és ezért épül fel a szobrász iskolának az épület az Epreskertben, ami kettős funkciót szolgál, egyrészt a hallgatók képzését, másrészt pedig ez a Stroblnak a műterme, de nem csak egy Stroblnak a műterme, hiszen Strobl Alajos eléri azt, hogy a galéria szinten a nővérének is egy műtermet létesítsenek, úgyhogy gyakorlatilag ők a 80-as évek végétől kezdve párhuzamosan, tehát egy épületben dolgoznak együtt, ennek vannak mindenféle egyéb jellemzői is, hiszen ugye egy ilyen galériás átlátást is biztosít a két műterem, úgyhogy meg a galérián van egy harmónium, ami a kis műterem felé nyitott.
0: De ezt inspirálóak hatott rájuk?
2: Igen, a zene az nagyon fontos, és ugye a 1880-as években járunk, tehát a zene az élő zenét jelez, tehát világos. Nincsen még semmi fajta hangrögzítési metódus, tehát hogyha valaki zene mellett szeretne dolgozni, mondjuk szobrot mintázni a műtermében, akkor ez a lehetőség van, hogy fönt a galérián van egy harmónium, és ott játszik mondjuk Zsófi, amiközben lent Alajos mintáz, vagy ott énekel Aloizia Strobl-nek a felesége, aki egyébként a féltestvérének a lánya, ami a korszakban is egy viszonylag szokatlan családi kapcsolat, hogy
0: A féltestvérének a lánya.
2: Az édesanyja, Strobl édesanyja első házasságából származó fia, igen, tehát a már említett Bécsben élő Kratochwil Hugo lánya, Kratochwil Aloizia, aki a 70-es évek közepén születik, akkor, amikor Strobl oda kerül Bécsbe szobrászhallgatónak. Úgyhogy gyakorlatilag Strobl ezt a kislányt szinte születésétől fogva ismeri, készít is róla már gyerekkorában több portrészobrot, majd aztán 1896-ban feleségül veszi. És miért is említettem? Ja igen, hogy Aloizia pedig professzionális szinten énekel, úgyhogy gyakran az ő éneke mellett dolgozik Strobl a műteremben.
0: Egyébként téged álmodból felkeltve is tudod már a teljes Strobl életrajzot?
2: Még nem. Történetét? Még nem, mert ez egy borzasztó szerteágazó téma. Én úgy keveredtem ide, hogy művészettörténészként többek között uralkodói reprezentációval, emlékműszobrászattal, emlékezetpolitikával foglalkozom. Így aztán kikerülhetetlen volt az elmúlt 25 évben is, hogy Strobl itt ott egy-egy téma kapcsán felbukkanjon. Uh-huh. De ez a tavalyi évben vált igazán intenzívé, amikor megkeresett Strobl és unokája Strobl Mátyás azzal, hogy egy életműkatalógus készül, és felkért, hogy legyek ennek a szaklektora, amiről aztán kiderült, hogy egy sokkal komplexebb feladat, és emellett pedig egy csomó lehetőség megnyílt annak is köszönhetően, mert nagyon gazdag a Strobl hagyaték, tehát nincs még szerintem még egy olyan művész a magyar századfordulóról, akinek ilyen nagy mennyiségben és ilyen gazdagon megőrződött volna a hagyaték, ami jelent egyrészt iratanyagot, de több ezres nagyságrendű fotót is, ugyanis a családban nagyon sokan fotóztak, akár amatőr szinten, de vannak profi fotósok is a családban, tehát elképesztő részletességgel van dokumentálva az, hogy mi történik a műteremben, és ennek az anyagát kezdtük el szintén feldolgozni tavaly, illetve ennek a digitalizálását Bera Viktor fotóművész barátommal, és amikor az életműkatalógusnak a lektorálásán dolgoztam, akkor nagyon sok új összefüggést, meg új kutatási eredményt is jelentett az, hogy elkezdtem tételesen végignézni, hogy mit látunk ezeken a fotókon a műteremben. Úgyhogy hát kérdésedre azért mondom, hogy nem tudok még mindent, mert folyamatosan jönnek elő újabb és újabb információk, és aztán ezzel párhuzamosan keresett meg Fehér Ildikó a Képzőművészeti Egyetemről, ahol szintén egy Strobl emlékév készül, vagyis már zajlik az idei évben, és kért fel, hogy Erős Apolka szobrászművész mellett legyek ennek a képzős emlékévnek is a kurátora, vagy a másik kurátora. Úgyhogy így aztán ez egy másik csatornát jelentett, hogy szintén Stroblal foglalkozzam. Ugye a képző az a helyszín, ahol Strobl a 80-as évek közepétől egészen a haláláig tanított, tehát több mint 40 éven keresztül, és a képző is nagyon intenzíven tartalmazza még ennek a periódusnak a nyomait. Nem csak arról van szó, hogy ugye Strobl volt az, aki berendezte az Epres kertet, kezdve azzal, hogy különböző műtárgymásolatokat helyezett el, különböző középkori töredékekből épített egy hunyadi kápolnát gyakorlatilag, amiben beépítette az akkor éppen restaurálás alatt álló Mátyás templomnak is a kibontott, tehát a kicserélésre ítélt köveit, hanem gyakorlatilag ugye az egész életműve e között a falak vagy kerítések között született meg, úgyhogy gyakorlatilag ma is előfordul az, hogy bemész a Képzőművészeti Egyetemre és ismeretlen Strobl alkotásokat azonosítasz, és
1: és annyit, bocsánat, szabad ne feled, annyit hagyd mondjak el a hallgatóknak, én tulajdonképpen két napja néztem végig ott a Szondi utcában, van egy kinti kiállítás a kerítésen kívül, ha már kerítést említettél, tehát a Várkert bazáron túl, hogyha bárki a Szondi utca felé téved, vagy az Epreskert környékére, akkor mindenféleképpen nézze végig. Ez az utcai kiállítás, hogy ezt így hívják talán?
2: Igen, hát mi kerítés kiállításnak neveztük el. És ugye érdemes mind a két kiállítást megnézni, éppen azért, mert egy kicsit más a tematika, tehát nyilván mind a kettő Stroblala is szól. Igen, vagy hát még így sem, de további kiállítások tovább árnyalják. Tehát a Várkert bazár kiállítása az most egy Strobl összes, vagy egy...
1: Az egy best of?
2: Inkább úgy, igen, hogy egy best of, tehát gyakorlatilag egy áttekintés az életművön, kiemelve a legfontosabb, főleg köztéri alkotásokat, és ugye ez a kiállítás is nagyban hasznosította a családi hagyatékban lévő fotókat, de a főművekről mai fotók készültek, tehát a várkapitányság, vagy a Várkert bazár fotósa felkereste ezeket a helyszíneket, megörökített, hogy most hogy néznek ki, mellé kerültek azok a fotók, amik a szobrok készítését mutatják, és ezzel szemben az Epreskert kerítés kiállítása, ami pedig február közepén nyílt és egész évben látható, az főleg Strobl és az Epreskert kapcsolatára koncentrál, és kifejezetten, vagyis hogy egy ilyen 85%-ban a családi hagyatéknak a fotóanyagára hagyatkoztunk, és ezt egészítette ki például a Képzőművészeti Egyetem művészeti gyűjteményének a saját anyaga, ahol szintén nagyon izgalmas Strobl fotók találhatók.
1: Én nagyon szeretek kurátorokkal beszélgetni ebben a műsorban, de mindig egy külön lélektan, hogy meddig készültök egy-egy kiállításra. Most akkor ebből mennyi meló van? Ebben a sok kiállításban.
2: Hát ez abból a szempontból most egy ilyen szerencsés együttállás, hogy mivel én most a Strobl életműkatalóguson dolgozom egy fél éve.
1: Így benne vagy nyakig.
2: Így benne vagyok nyakig, tehát nincs olyan nap, amikor ne foglalkoznék valamilyen módon Strobl Alajossal.
1: És de tényleg rá tudsz napi szinten csodálkozni a munkásságára, életére?
2: Abszolút, és ez még nagyon sokáig fog tartani, mert... Ugye a magyar művészettörténet írásban a szobrászat az egy viszonylag elhanyagoltabb terület, tehát azt mondhatjuk, hogy igazán egy nagy monográfia Strobl-ról még az elmúlt 100 évben nem született. Voltak kísérletek, jelentek meg kisebb összefoglalások, de ez az életműkatalógus, ami idén remélhetően a könyvhétre megjelenik, vagy hát úgy mondom ezt, hogy 12-én nyomdába kell mennie.
1: Na igen, hogy az már itt van.
2: Az itt van, igen.
1: Meg lesz addig?
2: Meg. Most is a kép aláírások mellől álltam fel.
1: Oké.
2: Szóval ez a tulajdonképpen szerencsésen jött össze minden, és gyakorlatilag most sikerült jó, úgy összehangolni ezeket a különböző munkákat, hogy egymást erősítsék, és hát tulajdonképpen most megjelenik az életműkatalógus, tervben van, vagy készülőben van egy nagy monográfia, ez egy tőlem független projekt, most kivétel, van ilyen Strobl projekt is, megnyílt februárban a Képzőművészeti Egyetem kiállítása, most nemrég megnyílt a Várk Kert bazárban és a Lovarda mellett a Várkapitányság kiállítása, és akkor ezt fogják még további programok árnyalni.
1: December végéig?
2: Hát gyakorlatilag igen, július 22-én nyílik a Képzőművészeti Egyetemen egy nagy Strobl életmű kiállítás, tehát az már egy nem csak fotókat, hanem műtárgyakat tartalmazó tárlat lesz, ami gyakorlatilag az Andrássy úti főépületnek a nagy részét el fogja foglalni, tehát a lépcsőtől a Barcsai teremig az aulán át a rektori folyosóig mindenhol lesznek Strobl munkák, és természetesen Szlovákia, tehát Liptó is emlékezik a szobrászról, ott a Liptó Szent Miklósi Galéria is készül emlékévi programokkal, ők is szerveznek egy tudományos konferenciát, amire június végén fog sor kerülni. Lesz egy konferencia egyébként a Képzőművészeti Egyetemen is a nagy kiállítás zárásához kapcsolódóan szeptemberben, és emellett pedig tervben van egy emléktábla elhelyezése Strobl szülőházán Liptóban, úgyhogy gyakorlatilag az egész év le lesz fedve, és ugye decemberben lesz a halálának az évfordulója, tehát addig még számos egyéb program is szóba jött, és biztos van olyan, amiről most megfeledkeztem, de tervben van.
1: De egyébként van egy olyan összefogó weboldal, ahol ezt meg tudják nézni a hallgatók, és utána hát, tudnak...
2: Gyakorlatilag az egyes intézményeknek az oldalát érdemes felkeresni. A Képzőművészeti Egyetem honlapján létesült egy külön Strobl 170 fül, úgyhogy ott össze vannak gyűjtve az eddigi és elkövetkező programok, de ugye érdemes ugyanígy a Várkert bazárnak az oldalát is látogatni, akár a honlapot, akár a közösségi médiában.
1: És hát ne hagyják az utolsó pillanatra, én mindig mondom a hallgatóknak, hogy oké, hogy június vége.
2: Június vége, igen.
1: De nem kell ezt megvárni. Menjenek el időbe. Megvan a mondás, Dániel, hogy jó társaságban repül az idő?
2: Sajnos
1: a végén vagyunk, de hogy még folytatnám, úgyhogy majd várlak vissza.
2: Természetesen
1: van miről beszélni. Tényleg az életmű az kiapadhatatlan, és még lesz is miről, már csak a programokat tekintve. És úgyhogy kedves hallgatóink, Várkert bazár, vagy éppen az Epreskert, amihez kedvük van. És Borovi Dánielt is érdemes a munkásságát követni, ha már ennyi munkát beletesz a imádott hivatásában azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál még egyszer.
2: Én is köszönöm.
1: Borovi Dániel művészettörténész és kurátorral beszélgettem, a Képmás szobrokkal című kiállítást a Várkert Bazárban pedig, ahogy mondtam, szívből ajánljuk. És Dánieltől most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy búcsú erejéig még mindenképp fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Major Eszternek és Borovi Dánielnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megalakult a Tisza kormány. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a rendőrség a múlt heti busz- és teherautó ellenőrzések során. Több tonnányi haltetemet távolítottak el a ráckevei soroksári Dunából. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Megalakult a Tisza kormány. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában rendezett kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét, majd a miniszterek az országgyűlés ülésén esküdtettek. Magyar Péter miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, a Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormányfő történelmi felhatalmazásról beszélt és azt mondta, a kabinet célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy 4 minisztérium, az egészségügyi, az igazságügyi, a pénzügyi, valamint az oktatási és gyermekügyi tárca kiemelt szerepet és vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban. Csak nem 2000-en vettek részt eddig a belügyminisztérium épületlátogatási programjában. A tárca kommunikációs főosztálya közölte, elkötelezettek a magyar építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium történelmi falai között zajló látogatói programra. A tárca a Szentháromság téri épület használatba vétele, azaz 2025. februárja óta teszi lehetővé a közigazgatás dolgozóinak, a nagy közönségnek, a részvitézek oltalmában, séta az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium történeti tereiben elnevezésű programot és szakmai tárlatvezetést. Több mint 2500 jogsértés.

0: Van a Ráckevei Soroksári Dunából. A szakemberek szerint a látvány sokkoló, de a jelenség mögött most nem szennyezés, hanem egy természetes tavaszi folyamat áll. A Ráckevei Dunaági Horgászszövetség tájékoztatása szerint a felszínre került állatok szinte mindegyike busa volt. Csak nem 3 tonnányi elpusztult halat emeltek ki a vízből, és a munka még napokig folytatódhat. A szakemberek szerint a háttérben az áll, hogy a víz melegedésével a téren elpusztult halak most kezdenek felúszni a felszínre. A szakértők szerint ez természetes biológiai szelekciós folyamat, ami minden évben lezajlik. Pünkösdi hagyományőrző programokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Szentendrei Skanzen. A Pünkösdi Örökség ünnep rendezvényen kézműves bemutatók, népzenei és táncprogramok, valamint interaktív foglalkozások idézik meg a magyar és nemzetközi hagyományokat. Az ország több tájáról érkező hagyományőrző csoportok mellett spanyol művészek is fellépnek, akik flamenco tánccal, mediterrán gasztronómiával és kordobai virágos udvardíszítéssel mutatkoznak be. Az eseményen fellép többek között a Rajkó zenekar, a Matyó néptánc együttes és a Zselic tánc együttes. Ma már napos, de hűvös, szeles idő várható. A viharok elvonulnak, és felhővel alig találkozhatunk majd napközben. Sokfelé lesz viszont élénk, helyenként erős az északnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön ismét érkeznek felhők, és a Dunántúlra záporok is, és továbbra is 20 fok alatt marad a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

size and all that.

Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időben...

0: Sláger FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: programajánló.
1: Nos, kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 16-án szombaton este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon különleges előadás, Hawaii és óceáni dalok címe, és ez már a második Csíkszerda koncert hétvége. A Csíkszerda nem más, mint az utolsó Hawaii királynő tragikus sorsát megidéző kórus, improvizációval és csodás óceánindai dalokkal, aki országa védelmében végül aláírja az Egyesült Államokhoz való csatlakozást, ezzel bizonyára egy teljes kultúrát mentve meg. A lágy dalok és finom harmóniák mögött egy szinte teljesen ismeretlen dalkultúra bújik meg, melynek megidézését nagyon ritkán hallhatjuk kórusok előadásában, hát főleg Magyarországon. Így hát itt az idő, hogy a Fülöp-szigetektől Hawaiig és Új-Zélandtól Tongáig vezessék hallgatóságokat. De ezen kívül ukulele workshop is kezdődtét veszi Huszti Lászlóval. A koncerthez kapcsolódóan délután 3:30-tól egészen 4:30-ig 40 fős ukulele workshop a Magyar Zeneháza előadó termében. A workshopon való részvétel a koncertre érvényes belépővel ingyenes, de a limitált férőhelyek miatt száma előzetes regisztrációhoz kötött, úgyhogy ez fontos, jegyezzék meg, kedves hallgatóink. A foglalkozás Huszti László, a Veszprémi Hangár Könnyűzenei Központ ukulele tanára. Egy nagyon komoly oktató vezeti, majd egy külföldön is elismert oktató, aki rendszeresen tart zenés workshopokat, foglalkozásokat, hangszerbemutatókat gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt, nyaranta ukulele tábort, zenetábort, és a zenélés iránt érdeklődőknek nagyon komoly összejöveteleket tart. Az ukulele tanulj vele oldalán videósorozatokban vezeti be a hangszer iránt érdeklődőket ebbe a mesés rejtelmes varázslatos világba. Pont olyan varázslatos lesz az egész, mint maga a koncert. Május 16 szombat, 18:30 Magyar Zeneháza.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meghozta első döntéseit a Tisza kormány, megszüntették a háborús veszélyhelyzetet. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Holnap kezdődik a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson az együttműködésben az új kormánnyal, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évek konfliktusai után több korábbi fővárosi javaslat is visszaköszönt az új miniszterek parlamenti meghallgatásain. Kiemelte, hogy az új kabinet megszüntetné Budapest és vidék szembenállását, valamint új alapokra helyezné az önkormányzati rendszert, és lenne Budapest törvény, amely végre szabályozza az állam és a főváros együttműködését. A főpolgármester szerint átalakulhat a szolidaritási hozzájárulás rendszere. Budapest ismét hozzáférhet uniós forrásokhoz, így új lendületet kaphatnak a közlekedési, lakhatási és környezetvédelmi fejlesztések. Május második hetében megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípőszúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek. Még a Duna környékén és több nyugat-magyarországi településnél földi eljárással lépnek fel a szúnyogokkal szemben. Május 14-e és 17-e között újra megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált a Margit negyedben. A program néhány napra még hangsúlyosabban mutatja meg Buda egyik legpezsgőbb kulturális városrészét. Az idei fókusz a fenntarthatóság és a tudás átadás, mondta el a Sláger FM-nek Őrsi Gergely, a második kerület

0: a komoly zene is helyet kap, ezúttal is egy kivételes helyszínen, a Mechvár Liget hűs árnyaiban, a Szökőkút mellett a Duna szimfonikusok ad egy koncertet, de lesz ezen kívül helytörténeti program, filmvetítések és minden mennyiségben irodalom.
1: Átmenetileg ma derült időre készülhetünk, de nem lesz nyugodt a légkör. Többször megerősödik a szél, néhol viharos is lehet, de csapadék ma nem jön. A májusban szokottnál hűvösebb lesz, 14-17 fok lesz a maximum. A következő napokban kicsit melegszik az idő, de holnaptól visszatérnek a felhők és a záporok, pénteken pedig kifejezetten viharos napunk lesz ismét.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Mert nagyon jók a műsorvezetők, és mindig jó zenék szólnak.
2: Ez a Sláger FM

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 21-én csütörtökön este 19:30-tól a Magyar Zeneháza koncerttermében jön egy nagyon különleges koncert performance, ami tulajdonképpen összművészet, egy crossover a táncművészet és a jazz között, a test és a hang párbeszéde címmel, Gesztei Nagy Csilla és Pierre Martin két szólamú előadása. Egészen pontosan két szólam, ami egy női kortárs táncos, akit már mondtam, Gesztei Nagy Csilla, és egy férfi jazzzenész Pierre Martin találkozásának lenyomata, amely hang és látvány, zene és mozgás dialógusára épül, miközben folyamatosan feszegeti az érzékelés határait. Az előadás központi kérdése, milyen érzelmi, fizikai és kulturális távolságok választanak el minket egymástól, és ezek hogyan hidalhatók át a zene és a tánc nyelvén. A darab a kommunikáció különböző formáit vizsgálja, a pillanatokat, amikor elbeszélünk egymás mellett, és azokat, amikor ugyanarra a ritmusra mozdul a test, és szólal meg a hang, amikor azonos térben és időben mélyen és intimen vagyunk jelen egymás számára. A színpadon megszülető audiovizuális párbeszéd egy különleges két szólamú szimfóniává áll össze, amelyben a két művész egy testként mozog, és egy hangszerként, pontosabban egy hangszerként szólal meg. Gesztei Nagy Csilla táncművész, koreográfus és pedagógus, tanulmányait a Magyar Táncművészeti Egyetemen, valamint a Rotterdami Táncművészeti Főiskolán végezte. Alkotói és pedagógiai tevékenységében a mozgás, a képzelet és a közösségi tapasztalat összefüggéseit kutatja. Pierre Martin Franciaország és Magyarország között nőtt fel, egy olyan világban, ahol a zene lényegében mindenütt jelen van. Dobosként eleinte a rock és a pop szcéna vonzotta, de később az improvizatív zene is egyre inkább bekerült a repertoárjába. Az előadás után egyébként még közönségtalálkozó is lesz. A meghívott vendég Újvári Pintér György, zenei producer és zeneszerző, tehát mindez május 21-én a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megalakult a Tisza kormány. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a rendőrség a múlt heti busz- és teherautó ellenőrzések során. Több tonnányi haltetemet távolítottak el a ráckevei soroksári Dunából. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Megalakult a Tisza kormány. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában rendezett kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét, majd a miniszterek az országgyűlés ülésén esküdtettek. Magyar Péter miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, a Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormányfő történelmi felhatalmazásról beszélt, és azt mondta, a kabinet célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy 4 minisztérium, az egészségügyi, az igazságügyi, a pénzügyi, valamint az oktatási és gyermekügyi tárca kiemelt szerepet és vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban. Csak nem 2000-en vettek részt eddig a belügyminisztérium épületlátogatási programjában. A tárca kommunikációs főosztálya közölte, elkötelezettek a magyar építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium történelmi falai között zajló látogatói programra. A tárca a Szentháromság téri épület használatba vétele, azaz 2025. februárja óta teszi lehetővé a közigazgatás dolgozóinak, a nagy közönségnek, a részvitézek oltalmában séta az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium történeti tereiben elnevezésű programot és szakmai tárlatvezetést. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzés során. A Roadpol Truck and Bus akció keretében csaknem 7000 teherautót és több mint 500 autóbuszt vizsgáltak át a magyar utakon. A rendőrök összesen 2552 szabályszegést állapítottak meg, és 13 tehergépkocsit azonnal kivontak a forgalomból. A leggyakoribb jogsértés a gyorshajtás volt, több mint 1000-en lépték túl a megengedett sebességhatárt. Emellett sokan nem használták a biztonsági övet sem, hadsofőrnél pedig alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több tonnányi haltetemet kellett eltávolítani az elmúlt napokban a ráckevei soroksári Dunából. A szakemberek szerint a látvány sokkoló, de a jelenség mögött most nem szennyezés, hanem egy természetes tavaszi folyamat áll. A ráckevei Dunaági Horgászszövetség tájékoztatása szerint a felszínre került állatok szinte mindegyike busa volt, csaknem 3 tonnányi elpusztult halat emeltek ki a vízből, és a munka még napokig folytatódhat. A szakemberek szerint a háttérben az áll, hogy a víz melegedésével a téren elpusztult halak most kezdenek felúszni a felszínre. A szakértők szerint ez természetes biológiai szelekciós folyamat, ami minden évben lezajlik. Pünkösdi hagyományőrző programokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Szentendrei Skanzen. A Pünkösdi Örökség ünnep rendezvényen kézműves bemutatók, népzenei és táncprogramok, valamint interaktív foglalkozások idézik meg a magyar és nemzetközi hagyományokat. Az ország több tájáról érkező hagyományőrző csoportok mellett spanyol művészek is fellépnek, akik

0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom Pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait. Tudják, mindig olyan alkotókkal beszélgetek, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre, és ezt már többször elmondtam Szamosi Szabolcsa kapcsolatban, amikor megtisztelt a jelenlétével, a bizalmával, Orgona művész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója, hát aki a, szerintem az egyik legizgalmasabb programmal kapcsolatban érkezett ismét. Örülök neked, Szabolcs.
2: Köszöntelek én is, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Valóban, hát ahhoz, hogy izgalmas program legyen, kell, hogy izgalmas tárgya legyen a programnak.
1: Az biztos.
2: Márpedig azt gondolom, hogy én ezt biztos, hogy szubjektíven állítom, de talán a muzsikusok és a nagy közönség is esetleg egyetérthet velem abban, hogy ez a legérdekesebb, legsokszínűbb, legváltozatosabb

0: változatosabb hangszer ennek a...
1: A tiéd.
0: A parknak, amik közül válogathatunk, igen. Talán erről még sose beszéltem, hogy mennyire nagy különbségek lehetnek orgona és orgona között méretben. Van olyan hangszer, amelyiknek 60 sípja van, és van olyan, aminek több mint 10 000, akár 20 000 is.
1: Hát ezt nem is tudtuk.
0: Tehát, és ami ebben különösen érdekes, az az, hogy próbálom mindig több oldalról megvilágítani, hogy milyennek a hangszernek a nehézsége a másikhoz képest. Például az, hogy egy debreceni koncertre nem tudok Budapesten fölkészülni. Tehát olyan módon természetesen tudok, hogy járatom az ujjaimat, billentyűkön, pedálokon, de azt, hogy azt a hangzást, amit majd a debreceni koncerten szeretnék, hogy a közönség megtapasztaljon, annak nem tudok a közelébe se jutni, mert nincs két hangszer a világon, amelyik egyforma lenne. Tehát mindegyik különböző. Ezt nem mondom, hogy nincsenek hasonlóságok, de teljesen különböző. Tehát nem úgy van, hogy például a Bösendorfer zongora az mindenhol Bösendorfer, esetleg különbség van, hogy 10 éves, vagy 30 éves, vagy egy Steinway hangszernél, ahol vagy a hegedű, vagy az egyéb hangszerek, amit visznek magukkal a művészek, de az ugye a zongorát azt nem viszik. Ott annyit ki kell próbálniuk, hogy milyen a billentése, mennyire járatták már be, vagy esetleg már túl. Az orgonánál ezek a tényezők még hozzáadódnak.
1: Ez nagyon jó, hogy mondod, ez elképesztő izgalmas ám, hogy akkor viszont hogy készülnek el, vagy hogy lesznek mégis sikeresek ezek a koncertek?
0: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nehéz is ennek a végére járni. Valószínűleg nem is fogunk ma, természetesen.
1: De egy biztos, hogy
0: nekem van róla véleményem. Tehát ugye az például változó, hogy egy művész az adott helyszínen mennyit készül arra a koncertre. Mert nyilván vannak a fejünkbe sablonok, amiket majd ehelyett a gomb helyett, vagy kapcsoló helyett bekapcsolunk, használunk az egyik regiszter helyett egy másikat, tehát tudjuk, hogy körülbelül mi hasonlít mihez, vagy mit mivel tudunk pótolni, de erre szállhatunk órákat és napokat is. És hát ugye azt gondolom, laikusként, vagy nem orgonistaként is meg tudod mondani a válaszodat, hogy valószínűleg az a produkció jobb lesz, amire napokat szánunk. Tehát persze ennek nyilván mindig vannak korlátai, de én igyekszem ezeket nem megszabni a művészeknek. Nyilván az költségesebb, hogyha több napig szeretnénk vendégül látni őket az adott helyszínen.
1: Mert te mennyi orgonaművészet dolgozol a Filharmónia részéről?
0: Hát több... Mondanám, hogy több százal, de ez nem igaz, mert olyan sok nincs, de az elmúlt bő másfél évtizedben biztos, hogy több százal dolgoztam, de egy évben, ugye, hogyha mondjuk idén van több mint 200 programunk, akkor, akkor ez igaz, bár igyekszünk a művészeket elvinni, ha van rá lehetőség egy napon több helyszínre, igen, az orgonák éjszakáján. Tehát az
1: mert ugye ezzel
0: előfordul.
1: Kapcsolatban érkeztél, csak hogy a hallgatók
0: igen,
1: tudják.
0: Az orgonák éjszakájával kapcsolatban, ami igyekszik ezt a hangszert minél inkább bemutatni, és ezt a sok érdekes dolgot valahogy megosztani a hallgatókkal, a zeneszerető közönséggel, vagy azokkal, akik még nem is tudják, hogy ez mennyire érdekes, de reméljük ellátogatnak akkor is, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá. És ezeket a dolgokat nem tudjuk elmondani egy koncert alkalmával. Ugyanúgy leül a közönség, és meghallgatja, mint egy bármilyen másik koncertet, és reményünk szerint többször nyújt ez mély élményt, mint kevesebbszer, de azt, hogy hogy jut ide egy művész, az sokkal kevésbé van kitéve a placra, mint egy bármilyen más hangszer, vagy egy színház, vagy bármilyen más művészet.
1: Téged idén fogunk látni?
0: Igen, de kicsit messze itthonról. A tavalyi esztendőben, amikor vége volt az orgonák éjszakájának, akkor a következő héten mindjárt érkezett a kérés Pekingből, hogy a következő esztendőben azt kérték a partnerek, hogy én lennék-e hajlandó vagy kedves föllépni ott, és hát nagyon és nagy megtiszteltetésnek vettem ezt a felkérést, és hát elég sok, nem mondom, hogy álmatlan éjszakát, de minden esetre gondot okozott, hogy ezt végig gondoljam, hogy meg tudom-e tenni épp ebben az időszakban, uh-huh. ebben a sok tennivalóval ellátott időszakban, de nagyon jó lecke volt erre az elmúlt év, amikor is még Magyarországban az Orgonák éjszakája több mint most már közel egy évtizedes múltjában tavaly először vállaltam koncertet, de akkor még itthon Magyarországon. Reméljük, hogy olyan távolról se fog ez gondot okozni, ugyanúgy, amikor itt fölléptem. Azt látom, hogy a kollégák egyre többen vannak a stabil oszlopai ennek a Filharmónia Magyarországnak, akik kiválóan látják a sorrendet, a fontosságot uh-huh. a teendőkben, és látják ezt el, és készülnek elő. Nagyon érdekes egyébként, ez se szokott szóba kerülni, hogy a közel 50 dolgozója a Filharmónia Magyarországnak természetesen nem mint szervező. Ennek körülbelül az egyharmada, nem, hát pont, hogy nem, hanem ugye van nekünk gazdasági osztályunk, van titkárság, aha. van kommunikációs osztály, és körülbelül egyharmada a szervező, akik kint uh-huh. vannak idézőjelbe terepen az ország különböző városaiban, de ezen a napon mindenki dolgozik. Tehát értem. A könyvelők, a titkársági asszisztensek, a kommunikációs munkatársak, így van, tehát el vannak osztva az ország különböző városaiba, területére, és fontos részük van abba, hogy ez a nap jól megvalósuljon. Vannak ilyen alkalmak, amikor sok emberre van szükségünk, és van az évnek olyan része, amikor mindenkinek a maga helyén van uh-huh. fontos szerepe, és fesztiválok, illetve ilyen Orgonák éjszakája kapcsán pedig ez nagyon jó, hogy be tudjuk őket vetni ezekre a dolgokra, és ezt mindig elmondjuk már az állásinterjún, de fontos, hogy lássák, hogy mi az, amikor ők csak számokat látnak, uh-huh. vagy csak betűket, hogy miért dolgoznak, és hogy mi születhet meg, és azokat a csillogó szemeket reményeink szerint, amit a közönség soraiban uh-huh. látnak, vagy kifelé jövet azt a köszönetet, vagy hálát.
1: Akkor ez egy misszió mindenkinek, ahogy hallgatlak
0: így
1: téged.
0: Így van, igen, igen.
1: Az meg, hogy te most a világ túlfelé játszol, hát orgonaművész vagy, nem? Hát nem ördögtől való a dolog.
0: Így van, tehát az a kiveszem a szabadságomat, mint mindig ilyen alkalommal, amikor koncertezek, és hát ez már harmadik alkalommal missziója az Orgonák éjszakájának, hogy nemzetközivé vált.
1: Egyébként május 23-a, még ezt nem mondtuk.
0: Így van. Tudják, ez az Orgonák éjszakája mindig pünkösd előestéjén, szombaton kerül megvalósításra, és ez idén május 23-a lesz. 6 kontinensen, 20 országba, több mint 100 helyszínen, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang szólal meg, és az idei országok között új helyszín Berlin, új helyszín Bajmok a délvidéken, az Azori-szigetek Portugáliában, tehát rengeteg újdonság valósul meg idén a Balokányliget, Pécset új helyszíne, illetve a Kodály központ előtti tér ennek a napnak, és hagyományos, hogy mindig fölkérünk egy zeneszerzőt, aki komponál egy művet, ami mindenhol elhangzik, így lesz ez idén is, Vajda János Preludium című alkotása szólal meg az Orgonák éjszakája fanfárjaként, mindenhol, ahol program lesz, aminek egyébként a filharmonia.hu oldalon utána lehet uh-huh. nézni, vagy az applikációinkban minden telefon típusra kifejlesztve, hogy bárki, aki otthon szeretné ezt nézni, vagy utazna ezen a napon, talál magának megfelelőt, úgy gondolom. De hadd említsem meg a legfontosabb helyszíneinket, a kiemelt programjainkat, ami Budapesten egyrészt a Zeneakadémián valósul, meg másrészt a Szent István Bazilikában. Mindkét helyszínek csodálatos hangszere van.
1: Képzeld el, hogy azt a múltkor pont meghallgathattam, mert ott volt a lányom ballagása a bazilikában, és hát szólt. Én nem tudom, hány sípja van annak az orgonának, te biztos jobban tudod.
0: Hát szerintem annak valahol 6 és 8 ezer között lehet,
1: de hogy
0: a sípjeinek.
1: Aztán mindegyik szólt.
0: Így van, az tud, és az fontos, és ezt jó, hogy mondod, mert ezt javaslom a hallgatóknak is, hogy tapasztalják meg, hogy milyen az, amikor több ezer síp szólal, meg egyszer kiszámoltam azt is, nyilván, ha ez a 8000 síp megszólalna, az egy elég rossz hangzás, egy kakofónia lenne, de azt, hogy egy szép tiszta akkordot, hogyha tuttiban lenyomok egy orgonán, akkor 1000 síp szólal meg például Pécset. És hát ez minden orgonája válogatja, de valahol fantasztikus dolog, ha belegondolunk, hogy a két kezünkkel és a két lábunkkal 1000 sípot szólaltatunk meg. Tehát, hogy ezt a hangzást megtapasztalják, hogy remegnek a padok, és milyen hatalmas élmény az, de ugyanilyen éteri is tud lenni, és csöndes, és léleksimogató. Természetesen összességében az a célunk, hogy egy kisimulás legyen, mert azt gondolom, hogy manapság egyre kevésbé találjuk azokat a pontokat, ahol egy békét találunk, és ahol erőt gyűjthetünk, energiával töltődhetünk föl a következő napokra, hetekre, ki mennyi időre tud egy-egy koncerttel magának tartalékokat képezni.
1: Az a szabad ne feledd, Szabolcs, tényleg most nem bírom megállni, hogy ide ne szúrjam be téged, egy jól sikerült koncert, ahol tényleg csillognak a szempárok, ahogy azt mondtad, az mennyi időre tölt fel? Tehát művészként.
0: Hát igen, ezzel még nem gondolkodtam.
1: De
0: valószínűleg ennek hatalmas energiát ad, és nehezen kifejezhető, inkább csak azért gondolkodtam el ez időben. Mert lehet, hogy attól a feltöltődéstől vagy örömtől, amit ez nekem közvetlenül okoz, nem szaladok el messzire, mert nyilván másnap még biztos, hogy hat, de már a következő napokban nem ezen gondolkodom.
1: Világos.
0: De amikor újra odaülök a hangszerhez gyakorolni, hogy egy következő koncertre készüljek, akkor ez nagyon-nagyon sok erőt ad, és azok a visszajelzések is, hogy akkor arra készülök, hogy hú, most azt szeretném, hogy ezt a dallamot meghallják, hogy milyen kisimító tud lenni, és a pedálban azok a csodálatos mély hangok, amik megszólalnak, azok mennyire kerek teret adhatnak az egész hangzásnak, és az ember ebben a felkészülésben, ha észreveszik, hogy mennyire más az, amikor napokat szánok egy koncertre, mint amikor esetleg a naptár vagy a szervezőnek a lehetőségei miatt, mert ugye nem mindig a saját szervezésben lépek föl, csak órák vannak felkészülésre, akkor azt gondolom, hogy oda teszem, és hogy megéri. És ez az élményem van, hogy megéri, és azt látom Szent István Bazilikába, aki érkezik Francesco Finotti Olaszországból, egyébként egy gyertyafényes, meghitt hangulatú koncertre, és ide majd hadd térjek vissza még a gyertyafényhez később. Francesco Finotti azt gondolom a csúcstartó ebben, ha mérnénk, amennyit ő egy koncertre az adott helyszínen készül.
1: Komolyan?
0: Ő neki mindig ez fontos feltétele, hogy ő több nappal előbb szeretne érkezni, és ő lehet hallani is a koncertjein, ami már aztán a zenetudósok és a közönség vitatkozhat, hogy kinek mi tetszik jobban, de minden esetre nála színesebben senki nem regisztrálja a koncerteket. Egy-egy Bach műnél is, amin vannak előadói stílusok, akik szerint Bachnál például egy preludium alatt nem szabad változtatni a regisztráción. Most Francesco Finotti nem ennek az irányzatnak a képviselője, ő van, adott esetben akár ütemenként is változtat. Aha. És
1: izgalmas lesz.
0: És
1: akkor
0: izgalmas, és nagyon színes ezt hallgatni. Aha. Nála egyébként még az is érdekesség, hogy a Szent István Bazilika néhai orgonistája Kolos István is volt neki tanára, talán a legkedvesebb, uh-huh. és elmondta nekem, hogy több évtizede nem játszott ezen a helyszínen, ami neki egy kicsit ilyen anya hely, anya hangszer.
1: Akkor több szempontból is.
0: Ez egy nagyon különleges este lesz, és egyébként az eladásokban is látszik kiemelkedően. Itt van a legkevesebb már megvásárolható hely, és hát a másik kiemelt helyszínünk pedig a Zeneakadémia, ahol is az Unikum bérletnek a része ez a koncert. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez az Unikumok Unikuma, kicsit ez a koncert mindig, az Orgonák éjszakája, és föl is ajánlottam egy fogadást a kollégáimnak, hogyha olyan programot találnak valahol, ami ezen az estén is lesz, jelesül Orgona versenyt, Orgona verseny szólal meg uh-huh. zenekarral, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, ötöt Magyarországon a koncertnaptárokba egy év alatt, akkor pezsgő lesz a jutalma annak, aki ilyet aha. talál, és nem jelentkezett még senki. Aha. Tehát sajnos az Orgona vers, mert ugye szóló Orgona koncerteket nagyon nagy számban rendezünk mi is, és mások is országszerte, de Orgona versenyek nem szólalnak meg sehol. Nyilván ennek akadálya, hogy nincs hozzá megfelelő koncertterem hangszerrel, igen. ahol ez bemutatható, de a Zeneakadémia szerencsére ilyen, így este, egy este alatt három orgona verseny is megszólal, Xin Mei Fang, kínai művésznő, és Silvio Cselegin, olasz orgona művész előadásában, egy Hidas Frigyes orgona verseny, nem tudom, tudják-e a hallgatók, hogy miről ismert Hidas Frigyes, melyik nagy sikerű régi filmsorozatunknak volt ő a filmzene szerzője, a Szomszédoknak.
1: Komolyan?
0: Így van, a Szomszédoknak azt a cseng a fülünkbe. Igen, okay. Az ő orgona versenye szólal meg, emellett Jongen szimfonia koncertántéja, és a harmadik pedig Otrezső orgona versenye, ami egy ősbemutató lesz, egy másik ősbemutató Vajda János preludiuma mellett, ami szintén nagy zenekarra készült, és ez a három versenymű megszólal ezen az estén, ahol megtapasztalhatják, hogy milyen az, amikor több ezer síp, és több tucat művész, csúnya szó erre a tucat, de hát mégis nehéz de ezt jól értjük, kifejezni, igen. hogy igen. 60-80 zeneművész ül a színpadon, és közben a színpad mögül meg több ezer síp megszólal, ez azt gondolom, hogy egy fantasztikus élmény.
1: Na, hát jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk sajnos, valószínűleg az Orgonák éjszakája is így fog majd végződni, de hát majd várunk egy évet, aztán megint jön az új, a fantasztikus programsorozat, mert én azt látom, hogy évről évre egyre mívesebb a kínálat, amit adtok, filharmonia.hu, ott találjuk?
0: Filharmonia.hu, illetve a Filharmonia applikáción, május 23-án szombaton a nap folyamán, de hát akár a Balatoni Aranyhídat is érdemes keresni, Debrecen, Győrt, Miskolcot, Székesfehérvárt, aki utazni szeretne,
1: a nagyvilágban.
0: De a Budapesten, illetve hát a nagyvilágban, több kontinensen is megtalálhatják a programjainkat.
1: Nagyon örültem neked, őszintén mondom, gyere gyakrabban hozzánk, mert köszönöm. Rengeteg a kínálat, amivel egész évben várjátok az igényes és minőségi szórakozásra vágyó közönséget, úgyhogy kitartás nektek, és sok élményt, meg csillogó szempárt, ahogy mondtad.
0: Köszönöm szépen, és viszont kívánom.
1: Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójával, aki maga is orgonaművész, és Szabolcstól ugyan most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, jön a második rész, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. És ha egyszer célba érhetem, a legfrissebb információk, hírek, a Sláger FM.
1: Meghozta első döntéseit a TISZA kormány, megszüntették a háborús veszélyhelyzetet. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Holnap kezdődik a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben. Jó reggelt kívánok, Szendőz Pori vagyok. Az újonnan megalakult

0: különleges jogrendet még 2020-ban a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson az együttműködésben az új kormánnyal, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évek konfliktusai után több korábbi fővárosi javaslat is visszaköszönt az új miniszterek parlamenti meghallgatásain. Kiemelte, hogy az új kabinet megszüntetné Budapest és vidék szembenállását, valamint új alapokra helyezné az önkormányzati rendszert, és lenne Budapest törvény, amely végre szabályozza az állam és a főváros együttműködését. A főpolgármester szerint átalakulhat a szolidaritási hozzájárulás rendszere. Budapest ismét hozzáférhet uniós forrásokhoz, így új lendületet kaphatnak a közlekedési, lakhatási és környezetvédelmi fejlesztések. Május második hetében megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípőszúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek. Még a Duna környékén és több nyugat-magyarországi településnél földi eljárással lépnek fel a szúnyogokkal szemben. Május 14-e és 17-e között újra megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált a Margit negyedben. A program néhány napra még hangsúlyosabban mutatja meg Buda egyik legpezsgőbb kulturális városrészét. Az idei fókusz a fenntarthatóság és a tudás átadás, mondta el a Sláger FM-nek Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere.
1: A Hello Margit összművészeti fesztivál azt hivatott bemutatni, hogy a Margit negyedben megtelepedett kulturális élet, ezek a kapcsolódó helyek, galériák, közösségek, azok pontosan milyen hatalmas kulturális tartalmakat állítanak elő az idei évben. Négy napos lesz a fesztivál, több mint 100 program, több 10 helyszínen. Van közöttük színház, divat, fenntarthatóság, gyermekprogramok, zene. Két eseményt emelnék ki, az egyik az a fenntartható divat nyomában című Fényutcai piacon, egy divat bemutatóval összekötött rendezvény, ez lesz a fesztiválnak a megnyitó eseménye. A komoly zene is helyet kap, ezúttal is egy kivételes helyszínen, a Mechlát Liget hűs árnyaiban, a Szökőkút mellett a Duna szimfonikusokkal egy koncertet, de lesz ezen kívül helytörténeti program, filmvetítések és minden mennyiségben irodalom.
0: Átmenetileg ma derült időre készülhetünk, de nem lesz nyugodt a légkör. Többször megerősödik a szél, néhol viharos is lehet, de csapadék ma nem jön. A májusban szokottnál hűvösebb lesz, 14-17 fok lesz a maximum. A következő napokban kicsit melegszik az idő, de holnaptól visszatérnek a felhők és a záporok, pénteken pedig kifejezetten viharos napunk lesz ismét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. Igen, ilyen gyorsan is lehet helycserés támadást egy stúdióban megejteni. És pontosan tudják, hogy ugyanolyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik képesek hatással lenni a kulturális életünkre, meg a zenei életünkre, egy fuvalaművész pedig nagyon is hatással tud lenni. Erre Bíró Zsófiát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
2: Köszönöm szépen, én is téged és
1: még
2: a hallgatókat is szeretettel
1: köszöntöm. Nem találkoztunk sem az életben, sem az ételben, most az egyszerre.
2: Hát ha majd most.
1: Megtörténik, örülök neki. Annak is, amivel kapcsolatban érkeztél. Pár napunk van még, mert május 16-a.
2: Így van.
1: A Pesti Vigadó, hát nem akárhol a dísztenemben.
2: Igen, ez egy gyönyörű helyszín.
1: Játszottál már ott?
2: Természetesen, egyébként már ugyanezzel a zenekarral egy fuvala versenyt közösen előadtunk, illetve a jelenlegi zenekarommal, a Nemzeti Filharmonikusokkal is rendszeresen koncertezünk ott.
1: Nekem most ez a fejlővésem, mostanában ezt kérdezgetem minden zenésztől, főleg aki komoly zenében utazik, hogy szólnak bizonyos helyek. Ha zeneakadémiáról van szó, akkor a nagy terem hogy szól? Például a Pesti Vigadóban a díszterem hogy szól? Van ennek jelentősége nálatok?
2: Természetesen van. Ide egyébként inkább kisebb apparátusokat szoktak szervezni, de most mindjárt meg is fogom magam hazutolni. Egy picit ez egy visszhangosabb terem. A Nemzeti Filharmonikusoknak olyan bérletei szoktak, vagy olyan bérlete van ott ezen a helyszínen, amiben kórus is énekel. Gondolom a kórus szereti ezt az akusztikát.
1: Egyébként mivel tudtok, most nem tudom, jó szót használok-e, védekezni a visszhangosság ellen?
2: Hát ez nem az én hatásköröm, én csak fuvalázom ott. Szerintem ott nem vetnek be semmilyen trükköt, legalábbis én erről nem tudok, de talán izgalmasabb, és ez akkor majd egy későbbi beszélgetés tartalma is lehet, hogy például a Művészetek Palotájában, már a Művészetek Palotája úgy van megépítve, hogy ott már beépített elemekkel tudják az aktuális apparátushoz, az aktuális hangzást igényhez alakítani a termet. Ilyen nyitogatható termek vannak a koncertterem mellett.
1: És ezzel,
2: de ez nem az én hatásköröm.
1: Okay. Jó, csak érdekelt a lélektana ennek, hogy még erre is kell figyelnetek, hogy nem olyan egyszerű szakma ez, mint ahogy azt sokan
2: ezért mondják. Van a helyszíni főpróba egyébként, hogy
1: aznap lesz?
2: Aznap lesz most előtte, általában úgy van egy esti koncertnél, hogy délelőtt főpróbálunk, most ez egy délutáni koncert, és így előtte egy órától lesz majd a helyszíni főpróba.
1: No, Pastorale sorozat, talán ez az utolsó, ugye?
2: Igen, ebben az évadban ez az utolsó.
1: Fókuszban a fuvola, milyen jó címe is egyébként. Családi előadás sorozatban van szó, a Szent István Filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közös rendezésében. Mennyit kell készülni?
2: Több dolgot is említettél a felvezetődben, amihez szívesen hozzáfűzök. Akkor először kezdjük a kérdéseddel, hogy mennyit kell készülni. A zenekarral tegnap kezdtünk el közösen dolgozni, én viszont már nagyjából január óta készülök erre a koncertre. Ehhez az is hozzátartozik, hogy nem olyan régen kaptam egy nagyon szép hangszert a Nemzeti Filharmonikusoktól használatra, illetve a vezetőségtől használatra, úgyhogy most ezzel a felkészüléssel egyetemben vagy együtt a hangszert is megtanulom kezelni, a hangszerrel is összeszokunk, így mondom, ezt azért az egy idő, úgyhogy most itt két feladatom van egyszerre. Úgyhogy ezért is szántam rá több időt, és hát nagyon-nagyon műsor tulajdonképpen 8 vagy 9 műből játszom részleteket. Ilyen azért nem szokott lenni, tehát ugye egy fuvala verseny az 3 tétel, most ez olyan, mintha 2,5 versenyművet játszanék el, szóval ez elég sok, és természetesen mindegyik színes, valamilyen szempontból különleges, technikás, nagy feladatot ad számomra, úgyhogy ez nagyon izgalmas, de azért ez egy nagyon nagy falat, inkább így mondom.
1: Ezért kellett január óta.
2: Igen, én ezért kezdtem el ezt most ilyen hamar. Sőt, már az is lehet, hogy már picit korábban is beleszogaltam, de így inkább.
1: Az is megmaradt most a fülemben, amit mondtál, hogy össze kell szokni a hangszerrel.
2: Igen,
1: ez meddig tart általában?
2: Hát ezt nehéz megmondani, ez ugye ritkán fordul elő az életünkben, hogy egy új hangszerrel összeszokunk. Van, akik azt mondják, hogy egy év, vagy pár hónap. Azt érzem, hogy folyamatosan változik az is, ahogy én meg tudom szólaltatni. Folyamatosan találom hozzá kulcsokat, inkább így mondom. Miben kell máshogy hozzáállni, mint mondjuk az előző hangszerhez, amit
1: játszottam. Mert nem szól két hangszer ugyanúgy?
2: Igen, természetesen ezért is változtatunk, hogyha van rá lehetőség. Ez azért egy sokkal magasabb szintű hangszer, mint az én saját hangszerem, amin most az elmúlt években játszottam.
1: Azért kérdezek ilyeneket, mert nyilván szeretünk a háttér mögé nézni, a kulisszák, meg én meg hát nem vagyunk zenészek. Ti meg azok vagytok, vagy te meg az vagy, és el tudod így mondani. Mennyire tudtál beleszólni, vagy nem is kellett beleszólnod a műsorba?
2: De hát hogy ez... nem, ezt ketten állítottuk össze a sorozat szerkesztőjével és műsorvezetőjével, Solymos Itali Emőkével.
1: Innen üdvözöljük, visszajáró vendégeket a műsorban.
2: Igen, és Záborszky Kálmánt is, akkor őt már őt is meg kell említenem. Volt körülbelül talán 2014-ben ugyanígy tavasszal volt már egy közös koncertünk ugyanebben a sorozatban, akkor ez egy nagyon nagy sikere volt ennek, és mi is nagyon élveztük, és talán innen jött az ötlet, hogy akkor ezt meg lehetne ismételni, ugyan a műsor teljesen más lesz, akkor voltak különböző kamaraformációk, amivel felléptünk, és zenekarral is természetesen játszottam egy pár részletet, vagy egy pár tételt. Most egy szám lesz, ami ugyanaz, mint akkor, ez Gluck operájából a Boldog Lelkek Tánca, és ehhez egyébként érdekesség, hogy balett is lesz, tehát tulajdonképpen táncolni is fognak a mi zenénkre, ez az egyetlen közös elem a két műsorban, az összes többi műsorszám az zenekarral lesz most.
1: De ez nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen korábban, ahol tánc is van. Ebben a sorozatban.
2: Ez egy összművészeti sorozat. Azt hiszem, hogy a mottója is talán ez, de ezt most lehet, hogy puskázni kéne, hogy zene, tánc, egyébként népzene is szokott lenni, szokott...
1: Arra emlékeztem, valahogy a táncem volt meg, de bocsánat, de tényleg zene, tánc képig, ugye, az élmény, ismeret, öröm, oké, bocsánat, emőke. Bocsánat, emőke.
2: Nem baj, legalább szóba került ez is.
1: Valahogy a balettre nem emlékszem, hogy az lett volna.
2: Ebben az előző, én most a közös programainkról nyilatkozom, az elmúlt műsorban, tehát ez a 2014-es műsorban, ott még tangó is volt, képzeld el, van egy fuvola gitár darab, a tangó története, és tényleg volt egy tangó páros, akik erre táncoltak. Most ilyen nem lesz, viszont lesz a balett az ismét.
1: Ugye te is az Istvános zenei műhelyben nőttél fel.
2: Igen.
1: Az mit jelent Istvánosnak lenni? Kérdezem az Istvánostól.
2: Hát ez most már azért az életem nagyobb részében vagyok, tudom, Istvános, tudom. Mint amennyit nem voltam előtte. Azt tudom mondani, hogy amikor a Szent István zeneművészeti szakközépiskolába oda kerültem, hogy az általános iskola elvégzése után, tehát ez egy gimnázium és zeneművészeti szakközépiskola egyben, talán így lehetne ezt megfogalmazni, akkor hirtelen belekerültem egy olyan közegbe, ami nagyon a sajátom volt előtte. Egy kicsit olyan más voltam, mint a többiek. Természetesen előtte is egy tök jó iskolába jártam, azt is nagyon szerettem, de itt mindenki azzal foglalkozott, ami engem is érdekelt. Illetve az, hogy nem csak délelőtt voltunk együtt a közismereti órákon, a gimnáziumi órákon, hanem délután is a zenei órákat is. Talán volt olyan, hogy kicsit más csoport, vagy más összeállítású csoportban, mint a gimis osztálytársakkal. Így ugye a délutánt is együtt töltöttük, pluszban még mindenki úgy gyakorolt, aztán később, amikor már a zenekarban is együtt játszottunk, valamelyik zenekarban, mert nagyon sok zenekara van ennek az intézménynek, a kicsiket is már összefogja, azt hiszem, a igazán pici vonósokat, és aztán természetesen a csúcsa a mostani Szent István filharmonikusok, akkor nagy zenekarnak hívtuk, és így az estéinket is ott töltöttük együtt, és közösen zenéltünk, és az volt természetesen a megkoronázás a ennek a közösségnek, azt gondolom. Legalábbis számomra
1: volt,
2: mindenképpen.
1: Ugye?
2: Igen, ez a Kolumbusz utcában. Igen, na most még annyi, hogy ugye az ottani iskolám után a zenekarral folytattuk ugye a munkát együtt, az is egy hosszú idő volt, és és most már az utóbbi években vissza szoktak hívni, szólózni, amiért nagyon hálás vagyok, és ez egy nagyon szép feladat, és nagyon, nagyon nagyban gazdagította, azt hiszem, az én kiteljesedésemet és fejlődésemet. Úgyhogy így most ez a közös pont.
1: Azt, hogy szólóban vagy zenekarral, az lényegében mindegy?
2: A zenekar, amikor benne ülök, erre gondolsz? Igen. És a szóló, amikor a zenekarral játszom egy fuvola művet. Hát azért nem, a szerep az nem mindegy. Az sem, hogy milyen feladatom van benne, és az sem,
1: a felelősség
2: hogy...
1: miatt is?
2: Igen, meg hát tulajdonképpen akkor te vagy... Ha lehet ilyet mondani, a központja, igen, tehát máshogyan készülsz azért rá, más... Jó, valószínűleg azt kéne mondani, hogy mindig a lehető legmagasabb szinten kell lenni, és ez nyilván így is van, de más a szerepet benne, talán ez a legjobb megfogalmazás.
1: A nehézségi fokát nem tudom, hogy el tudod-e mondani úgy nekünk, akik, még egyszer mondom, nem zenélünk, csak műkedvelők vagyunk, hogy miért kell ezt januártól próbálni?
2: Hát egyrészt nagyon nagy az anyag. Tehát amikor felkérnek egy zenekari koncerten, hogy játssz egy fuvola versenyt, az egy része egy koncertnek. Igen. Mondjuk van 3 szám, és abból a te darabod az egyik. Itt viszont az egész műsoridőt ezek a darabok fogják kitölteni, és tulajdonképpen olyanokat választottunk, amelyik mindegyik egy tehát nem volt olyan gondolat, hogy legyen benne mondjuk könnyebb, hanem mi azokat választottuk ki, amik fölfűzhetők, amik engem is érdekeltek. Most azért volt egy kis változtatás egy pár héttel ezelőtt, úgyhogy így, de sikerült egy nagyon, nagyon jó művet találni a kieső műhelyére, de mindegyik olyan, ami számomra is izgalmas volt, és ami a közönségnek is izgalmas lehet, tehát ezt mindenképpen szem előtt tartottuk emlőkével, amikor összeállítottuk a programot.
1: Miért pont fuvola neked?
2: Hát ez egy nagyon régi történet most már.
1: Én fuvola, abszolút nagyon szépen, én még Török Ádámot is hallgattam, csak mondom, én szeretem a fuvolát.
2: Ugye 10 éves koromban, amikor hangszert választottunk, a szüleim egyébként nagyon zeneszerető emberek, ugyan nem volt zenész a családban, de azért mindenki kapcsolódott a művészetekhez. Jártunk egy csomót múzeumban, akkor néha mi kicsit unatkoztunk a húgommal, azért így kicsiként, de azért így a kultúra az átjárta igazából az életünket. Színházba jártunk, koncertekre jártunk, engem ez már megragadott. Ő egészen kicsiként, azt hiszem 4 éves voltam, amikor először az Operaházban voltam, és nem is aludtam el, hanem lelkendezve meséltem még este 11-kor az élményeimet otthon. És hogy miért pont a fuvola? Hát a szüleim nem igazán szerettek volna vonós hangszert. Ez most nem is beszélem ki őket, ez valamiért az ő gondolatuk volt. És amikor bementünk a zeneiskolába, egyébként szerintem egy nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy a gyerekek kipróbálhatják a hangszereket. Tehát megérezhetik azt, hogy mi az, ami hívja őket, mi az, ami vonza őket.
1: És téged ez hívott?
2: Kipróbáltam, és rögtön megszólalt. Aha. Nem emlékszem olyan nagyon sok mindenre, de erre a pillanatra mindenképpen igen. És valahogy ez így egyértelmű lett. Nem tudom, én így hiszek az egyértelműségekben.
1: És
2: abban
1: hiszek a természetességben, és akkor azt nincs. Nem kell magyarázni.
2: Igen, ezt nem is tudom egyébként nagyon magyarázni. Jól ment, és így alakult az utam.
1: Csak komoly zene, ami szól? A füledben, az autódban, a otthonodban, bárhol?
2: Nem. Így sok mindent szeretek. Természetesen de még azt sem mondom, hogy a legszorosabb közöm a komoly zenéhez van. A zenét szeretem sok mindenre használni az életemben. Egyrészt, amikor a pillanatot szeretném megélni, aztán amikor az érzéseimet szeretném még jobban kitenni, vagy például egy kicsit mozogni, áthelyezni az egész testembe az aktuális érzelmi állapotot, abban is segít a zene. Lenyugodni is, fölpörögni is, kikapcsolódni is, vagy egyszerűen csak az ismereteimet bővíteni. Szóval azt hiszem nagyon, nagyon sok ponton részem a zene. Van, amikor a csönd is jól esik, ezt nem tagadom. Tehát mondjuk egy 4 órás próba után, akkor jól esik. De szeretek sokféle zenét.
1: Nézem a műsort, ha már zenéről beszélünk, itt Vivaldi-tól kezdve Bachon át, Csajkovszkig minden lesz.
2: Igen.
1: Van kedvenc ezek közül? kinek a műveit játszott szívesebben?
2: Hát most itt mindenkiét, azért választottuk ezeket. Egyébként amit a legjobban szeretek játszani fuvola versenyek közül, azok Mozart, főleg a D-dur fuvola versenye. Az most ebben a műsorban nem szerepel, az majd jövőre lesz egy programon. Ott én nagyon szeretem ezt a hihetetlen harmonikus, kiegyensúlyozott létet, amit a Mozart zene megkíván, ezt a hihetetlen arányosságot, ami benne van. Ott valahogy mindennek, lehet, hogy kicsit hülye hangzik, de olyan mindennek tökéletesnek kell lenni, és ezért kell egyébként sokat gyakorolni, mert a hangnak is szépnek kell lenni, a hangindításoknak, a ritmusnak, hát ezt a harmóniát, ezt meg kell találni, és ezt technikába át kell ültetni és megvalósítani. De egyébként mondom, mindegyik műsorszám olyan, amit nagyon szívesen játszom. Most egyébként nagyon szeretem például ezt a Devien fuvola versenyt. Nem olyan ismert, nyilván zenészek között persze ismert Devien munkássága, de egyébként tegnap is visszajelezték a próbán, hogy mennyire jó ez a darab. Egyszerre virtuóz, most itt a harmadik tételt fogjuk belőle játszani, ez egy rondó témás tétel, úgyhogy itt főleg a virtuózitása fog kijönni, de nagyon színes darab. De ugyanakkor lesz gyönyörűséges lassú tétel, lesz rock and roll hangulatú gyors tétel, tényleg.
1: Jó, május 16-16 óra, Pesti Vigadó díszterme, ott kiderül, úgyhogy várjátok a közönséget.
2: Igen, mindenki szeretettel várunk, aki érdeklődik.
1: Csak hogy Emőke meg ne fedjen, ott a balettel belekeveredtem itt tényleg az van, hogy itt nagyon is van tánc. 1997 óta közel 300 előadás valósult meg ebből a Pastorale sorozatból, és milyen jó, hogy ez van, lesz, valószínűleg az idők végezetéig, és kívánom is, hogy így legyen.
2: Igen, reméljük. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon, egyrészt nagyon színes mindig a program, másrészt, ami szerintem a különlegessége, hogy minden korosztálynak érdekes. Úgy van összeállítva, hogy az egészen kicsi, igen. Itt például megemlítem az egyik kedves barátnőmet, akinek a kisfia, azt hiszem elsős, de minden esetre alsó tagozatos, ő ezeken nevelkedett, ezeken illetve van még egy sorozat, oda iskolások járnak, vagy iskolák járnak ez a felfedező úton. Minden esetre Csanád ezeken sokszor részt vett, és imád koncertre járni, van kedvenc karmestere, jóban van a zenészekkel, úgyhogy ő ezt például már teljesen megtanulta, hogy hogyan találjon kapcsolatot a koncerten, levéssel, a zenével, ezzel az egész atmoszférával. Szóval szerintem nagyon, nagyon jó, és a szülőknek is érdekes, tehát tényleg ez mindenkinek, és így egy ideális családi program, egyszerre élvezheti egy egész család minden tagja.
1: Banális a kérdés, nézd el, nekem befolyásolja a közönség az előadást? Ezen a területen.
2: Nekem nagyon jó élményeim vannak közönséggel kapcsolatban. Egyszer kipróbáltam külföldön egy fuvola verseny előadásakor, már így a többedik ilyen alkalomkor az életemben, hogy már mertem a közönség szemébe nézni, ameddig zajlott a zenekari bevezető, tehát amíg nem kellett játszanom az elején, és összeakadt a szemem a közönség soraiban ülő emberekkel, és még olyan is volt, akivel összemosolyogtunk, és ez nagyon különleges élmény volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy kicsit kinéztem abból, hogy ugye énkor már az ember nagyon koncentrál arra, hogy mikor kell belépnem, pontosan mit akarok csinálni, hangolódik a darabra, de valahogy akkor jött egy ilyen sugallat, hogy nézzek ki a közönség felé, és nagyon nagy élmény volt. És azt hiszem, hogy így akkor már más volt játszani. De a legtöbb élményem az ilyen, hogy nagyon jó érzés a közönséggel itt egy picit egy ilyen más világba kerülni így közösen.
1: Meg tudom érteni. Na hát én sok ilyen pillanatot kívánok neked, mert akkor nagy baj nem lesz.
2: Ez
1: sok,
2: igazán áldott pillanatok.
1: Sok csillogó szempára, ilyen áldott pillanatokat. Megtalálunk a közösségi oldalon? Vagy nem nagyon?
2: Van egy privát.
1: Hogy az privát, oké. A lényeg az, hogy kövessenek, szeressenek, és azt a sok energiát, amit beleteszel az imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák
2: Köszönöm szépen. Én viszont nagyon jó, nagyon sok jó élményt kívánok a hallgatóknak a zenével.
1: Ezzel megyünk el ezzel az útravalóval. Köszönöm, hogy itt voltál. Bíró Zsófiával beszélgettem, kedves hallgatóink, fuvolaművésszel, és Zsófiától most elköszönök. Önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan. Egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Szamosi Szabolcsnak és Bíró Zsófiának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Megalakult a Tisza kormány. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a rendőrség a múlt heti busz- és teherautó ellenőrzések során. Több tonnányi haltetemet távolítottak el a ráckevei soroksári Dunából. Jó reggelt kívánok, Szendő Fori vagyok. Megalakult a Tisza kormány. Súlyog Tamás államfő a Sándor palotában rendezett kinevezési ünnepségen adta át a kormány 16 miniszterének a megbízó levelét, majd a miniszterek az országgyűlés ülésén esküdtettek. Magyar Péter miniszterelnöki beszédében úgy fogalmazott, a Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kormányfő történelmi felhatalmazásról beszélt, és azt mondta, a kabinet célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy 4 minisztérium, az egészségügyi, az igazságügyi, a pénzügyi, valamint az oktatási és gyermekügyi tárca kiemelt szerepet és vétójogot kap a kormányzati döntéshozatalban. Csak nem 2000-en vettek részt eddig a belügyminisztérium épületlátogatási programjában. A tárca kommunikációs főosztálya közölte, elkötelezettek a magyar építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránt. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium történelmi falai között zajló látogatói programra. A tárca a Szentháromság téri épület használatba vétele, azaz 2025. februárja óta teszi lehetővé a közigazgatás dolgozóinak, a nagyközönségnek, a részvitézek oltalmában séta az egykori magyar királyi pénzügyminisztérium történeti tereiben elnevezésű programot és szakmai tárlatvezetést. Több mint 2500 jogsértést tárt fel a rendőrség a múlt heti országos közúti ellenőrzés során. A Roadpol Track and Bus akció keretében csaknem 7000 teherautót és több mint 500 autóbuszt vizsgáltak át a magyar utakon. A rendőrök összesen 2552 szabályszegést állapítottak meg, és 13 tehergépkocsit azonnal kivontak a forgalomból. A leggyakoribb jogsértés a gyorshajtás volt, több mint 1000-en lépték túl a megengedett sebességhatárt. Emellett sokan nem használták a biztonsági övet sem, hadsofőrnél pedig alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több tonnányi haltetemet kellett eltávolítani az elmúlt napokban a ráckevei soroksári Dunából. A szakemberek szerint a látvány sokkoló, de a jelenség mögött most nem szennyezés, hanem egy természetes tavaszi folyamat áll. A ráckevei Dunaági Horgászszövetség tájékoztatása szerint a felszínre került állatok szinte mindegyike busa volt. Csaknem 3 tonnányi elpusztult halat emeltek ki a vízből, és a munka még napokig folytatódhat. A szakemberek szerint a háttérben az áll, hogy a víz melegedésével a téren elpusztult halak most kezdenek felúszni a felszínre. A szakértők szerint ez természetes biológiai szelekciós folyamat, ami minden évben lezajlik. Pünkösdi hagyományőrző programokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Szentendrei Skanzen. A Pünkösdi Örökség ünnep rendezvényen kézműves bemutatók, népzenei és táncprogramok, valamint interaktív foglalkozások idézik meg a magyar és nemzetközi hagyományokat. Az ország több tájáról érkező hagyományőrző csoportok mellett spanyol művészek is fellépnek, akik flamenco tánccal, mediterrán gasztronómiával és kordobai virágos udvardíszítéssel mutatkoznak be. Az eseményen fellép többek között a Rajkó zenekar, a Matyó néptánc együttes és a Zselic tánc együttes. Ma már napos, de hűvös, szeles idő várható. A viharok elvonulnak és felhővel alig találkozhatunk majd napközben. Sokfelé lesz viszont élénk, helyenként erős az északnyugati szél. Délután 17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön ismét érkeznek felhők és a Dunántúlra záporok is, és továbbra is 20 fok alatt marad a hőmérséklet.
3: Köszi szépen, Bori. Nézzük gyorsan a közlekedési információkat, illetve gyorsan, nem kell kapkodni.

0: érintett szakaszra ismét behajthatnak a 3,5 tonna ösztömök feletti járművek is, ám várhatóan még estig minimális korlátozásra számítani kell. A pesti úton pedig a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mától napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávzárás lassítja a haladást csatornakarbantartás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
0: 6 óra 5 perckor, jó reggelt kíván, Pordán Petra.
2: És amúgy Izoltán.
0: Hogy zenei hasonlattal éljünk, mint amikor régen kazettát cseréltél, vagy lemezt. Az időjárás az most olyan, nem?
2: Igen, de hideg van, ne tévessze meg senkit, hogy egy picit süt a nap.
0: Hűvös, de akkor is tök más élmény, mint tegnap
2: volt. Hát igen.
0: Hát jó reggelt, szép napot.
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:07 előtt 3 perccel, visszatérve az előbbi időjárásra kapcsolatos meglátásainkra vagy gondolatunkra. Engem igazából januárban meg februárban sem feltétlenül maga a hideg zavart, hanem az, hogy nem láttuk a napot heteken keresztül. Szóval lehet, hogy most kicsit még hűvöskés a reggel, de az, hogy a tegnapi szélvihar, meg egyebek után most ilyen csodásan hétegre süt a nap, ez már jót tesz a lelkünknek szerintem.
2: Igen, tessék kihasználni, mert ez ma is holnap lesz jellemző, aztán utána visszajön a rossz idő hétvégére. Ezt csak azért mondom, hogyha esetleg olyan programot terveznének, ami tényleg szabadtéri, akkor ma délutára vagy holnap délutára tegyék. Akár bicajozást, amit te is már szerintem napok óta szeretnél, csak éppen nem volt rá érkezésed.
1: De hogy tegnap megint az volt a mókás, így... Tudod, ez a ültem fönt a lakásban, nézem, hogy na, kisütött a nap, elindulok, mire lejöttem a picibe, jött a következő
2: régen
1: kör.
2: Volt a bulinak, igen.
1: Igen, visszaakasztottam a biciklit a kampóra, fölmentem, megint kisütött a nap, szórakozzál.
2: Én ma visszavettem a szövetkabátom, mert reggel kidugtam az orrom, tudod, így az erkélyen, megnéztem, hogy tényleg 7 fok van, amit mutat a hőmérő a telefonomon, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor engem nem érdekel, hogy májusban az ember nem hord szövetkabátot, én ma felveszem, és jól esett, mert ugye sokat sétálok, tudod, ilyenkor reggel, én nem akarok fázni, úgyhogy ennyi.
1: Hát valaki nem sétál, hanem rohan, a vérlovagok például.
2: Imádom őket.
1: És ide is beszaladnak hozzánk.
2: Igen, én a motorkiállításon ismertem meg az ő munkájukat, egy előadás keretén belül, illetve beszélgettünk is, stb. És figyelj, teljesen beleszerettem abba, hogy ők önkéntesként, tehát, hogy ők nem pénzért, hanem önkéntesként a saját munkájuk mellett vállalnak olyan plusz feladatokat, amikkel emberek életét mentik meg. Szóval ez valami fantasztikus, szerintem.
1: Egy másik szenzációs önkéntes is csatlakozik ma hozzánk, aki ölelés terápiát biztosít vadidegen emberek számára.
2: Hát, de ő nem önkéntes. Pénzt kap érte. Hát, ő pénzért
1: jó,
2: csinálja.
1: De hogy...
2: Hát, pénzért csinálja.
1: Igen.
2: De, tehát, hogy azért ezt is meg akarjuk vele beszélni, hogy elég jól keres vele, ahogy láttuk az oldalán. Igen. Szóval, hogy ez nem pusztán csak szeretet, nyilván szereti az embereket, azért tudja ezt csinálni, de jó lóvé van benne.
1: Te tudnál bárkit ölelni?
2: Pénzért? Nem. Nem, én nagyon szeretem megölelni azokat az embereket, de úgy igazán, akik nagyon közel állnak a szívemhez. Uh-huh. Én szeretek ölelkezni a barátaimat is. Mindig úgy szoktunk, amikor találkozunk, hogy puszi-puszi ölelés, de tudod, ez nem csak annyi, hogy csak így megölellek, hanem úgy tényleg megölelem őket. Tehát én imádok ölelkezni. Uh-huh. De vadidegenekkel nem tudom, hogy tudnék-e.
1: Melyik volt a leghosszabb ölelkezésed? Jó. Melyik volt a leghosszabb vitád életedben?
2: Nekem nincsenek hosszú vitáim.
1: Hát de a miénk az már 5 éve tart.
2: A miénk az 5 éve tart, de ja, hogy arra gondolsz, hogy a miénk a leghosszabb, de hogy ami így
1: nem,
2: olyan
1: nem
2: vita,
1: igazi
2: ami
1: vita.
2: Igazi vita, az nem hosszú, mert ismernek azok, akikkel szoktam vitázni. A férjem az poénnal üti el, tehát hogy ez azért jól működik. A barátaim, már nem szoktam velük vitázni.
1: Jó, de várjál, hát vadidegen emberekkel is előfordul, hogy az ember vitás helyzetbe kerül. Olyan nem volt
2: gondolkozom,
1: még?
2: Hogy
1: tehát utcán, boltban, étteremben, szállodában, utazás közben, mit tudom én, nem volt olyan, hogy valakivel így
2: amit
1: elkezdtétek kiosztani egymást?
2: Kézben nem. Nem, valahogy annyira nem jellemző.
1: Na jó, gondolkozzanak önök is, melyik volt életük leghosszabb vitája?
2: Neked biztos, hogy vezetés közben volt valami, tuti.
1: Hát röviden leszoktam rendezni.
2: De... Igen, de egyszer egy telefonbeszélgetésben szegény Zoli pont beszéltünk délután, és valaki belekötött, és nagyon csúnyán is hallottam az illetét. És te próbáltál jó fejbe.
1: Ja, nőt, aki te nem láttad egy fehér SUV, emlékszem.
2: Én nem, de mondtad, igen. És az annyira durva volt az a nő, ahogy ott tolta, hogy ez kemény.
1: Ja, a nők a legagresszívabbak vezetés közben, ez sokszor, de ha úgy tennék fel a kérdés, hogy hol volt a legtöbb vitám, akkor egyértelműen közlekedés közben, valahogy, és Isten bizony, pedig én alapvetően a szabályok betartásával,
2: Persze.
1: és az írott és íratlan szabályok betartásával, igen, próbálok közlekedni, és nehéz ezt úgy, amikor viszont mások nem így vannak. Arra emlékszem arra az esetre, hogy a mi utcánkban, ugye most már annyi autó van ott a kertvárosban is, hogy az egyik mellékutcában, az egyik oldalon folyamatosan ott egymást érik az autók, amik parkolnak a szélén. Tehát egy autónyi hely van. Akkor ez elég egyértelműen fogalmaz, ugye, hogyha én megyek a saját oldalon, a másik oldalon állnak az autók, az én oldalam üres, én megyek, ő jön szemből, és neki ott ugye ki kell kerülni az ott parkoló autókat, akkor nekem van elsőség. Nem nekem, hanem bárkinek, aki ott megy. Na most ő simán így belejött szemből, és akkor megálltunk, én így villogtam rá, hogy haló, és ezek után hallhatod azt a beszélgetést, és akkor neki állt följebb, hogy
2: igen.
1: Mi van, sietsz valahova? Hát nem,
2: és
1: babám.
2: Ez a stílus.
1: Igen. Hát elsőségem van, igen. És akkor megvártam, amíg már csak azért is úgy voltam, hogy tolasson vissza. Tehát, hogy vagy itt állunk holnap.
2: Igen. Hát igen.
1: Szóval ilyen volt. 0630 30 30 95 8, ez az SMS és telefonszámunk egész reggel, és itt lehet már a hablagyba is bejelentkezni, ugye Cilla ma is énekel majd, ezt kellene megfejteni, vannak nyereményeink, és vannak persze jobb nájú slágereink egész reggel, mint a Level 42-től a Lessons in Love már is.

0: Sláger reggel.
1: Fél hét lesz, 6 perc múlva. Jó reggelt kívánunk. Emmanuel Macron francia elnökről sokan sokféleképpen vélekednek, de ha most egy kicsit félretesszük a politikát, mert ugye szoktam mondani, hogy, és ez nem csak a politikusokra, hanem mindenre igaz, hogy én mindig ketté választom a szakmabeli embert, meg a magánembert. Van, amikor ez a kettő összér, tehát van, akit ugye, hát emberként annyira nem, de színészként azt mondom, hogy olyan kvalitásai vannak, vagy énekesként.
2: Hogy elismered, persze.
1: Igen, stb. És pont az a baj, mondjuk a politikusok közül ugye sokan most emberleg épp úgy leszerepeltek, mint politikusként, de mindegy, hogyha Macron ezt most félretesszük, és tényleg csak emberileg nézzük, mondjuk ebben is furán néznek rá néhányan ugye a kedves felesége miatt, de hogyha ezt is félretesszük, akkor szerintem azt azért, hogy megállapíthatjuk, hogy alapvetően van egy tartása, hogy van egy eleganciája.
2: Persze, aha, abszolút, még,
1: ugye,
2: igen.
1: Hogy
2: meg a felesége is.
1: Igen, és hogy tud viselkedni bizonyos szituációkban annak megfelelően. Na már most történt, hogy Emmanuel Macron a napokban a gánai divat tervező és környezetvédelmi aktivista Jaira Agbonaf előadásán járt a kenyai Nairobi Egyetemen, és ott egy ilyen csúcs találkozót tartottak, és ültek bent a konferenciateremben, hallgatta az előadást, és egyszer csak hát elfogyott a türelme, fölment a színpadra, és elvette a mikrofont az előadást tartótól, még mielőtt bárki bármi rosszra gondol, azért, hogy rendre utasítsa a közönséget.
2: Ja, de jól tette.
1: Mert hogy dumikáltak folyamatosan. Tehát, hogy Jaira tartott az előadását, beszélt fontos dolgokról értelmesen, és akik bent ültek a terembe, ment a nyüzsi, és Macronnak elege lett ebből. Fölment, elkérte a mikrofont, és angolul leteremtette őket. Kedvesen, tehát, illetve udvariasan, diplomatikusan, de azért úgy elküldte őket.
2: És nagyon igaza volt.
1: Igen, mert arról beszélt, hogy figyeljetek, itt most zajlik egy előadás, tehát tiszteljétek meg az, hogy odafigyeltek. Ha dumálni akartok, nincs baj, fáradjatok ki a teremből, ott az előtérben, a büfénél, lehet beszélgetni, stb. De ha valaki úgy érzi, hogy itt marad bent a teremben, ahol zajlik egy konferencia, egy előadás, akkor tiszteljük meg azzal az előadót, hogy odafigyelünk rá.
2: És ráadásul ez egy kulturális esemény volt, ahol ugye hát a kultúrát népszerűsítjük, a kultúrához hozzátartozik az is, ugye, igen, hogy kulturáltan viselkedünk, így van.
1: Neked volt ilyen, amikor rendezvényen dolgoztál?
2: Hát együtt is dolgoztunk olyan rendezvényen, ahol folyamatosan azt mondtuk, emlékszel, hogy tessék egy kicsit végighallgatni, tehát, hogy ott voltak olyan vendégek, akiket úgy meghívtak azért, hogy ők jól érezzék magukat. Ám, de például, amikor mondjuk beszélt a vezető, az igazgató, aki meghívta őket, megvendégelte őket,
1: igen,
2: és
1: igen.
2: Mondjuk tiszteletet kellett volna neki adni, azt nem tették meg. Én ilyenkor nagyon dühös tudok lenni.
1: Én is, és az a szörnyű, hogy ugye, hogy most nyilván, mint házigazda, nem lehetek illetlen a kedves vendégekkel,
2: igen.
1: Tehát akik ott vannak, számomra ők mindannyian a vendégek, tehát nem bántatom meg őket, de közben meg nyilván az én igazságérzetem is bántja, hogy ott van a valaki, és én is jártam így mondjuk céges rendezvényen, évvégi, ilyen évzáró rendezvényen, és ráadásul nő volt, képzeld, a vezérigazgató, és szegény nem tudott elmondani 4 mondatot, mert...
2: Ettől nagyon felgyullad a fejem.
1: Tehát, hogy este 6-tól tartott, nem tudom, hajnali 2-ig a dajdaj. És ugye ennek az elején, tehát most 6-tól kb. 20 percet kellett volna kibírni, amíg ez a formális rész, köszöntő, itt vagyunk, kicsit mondunk valamit az évről, véget ért, ez van, az van, és ezt direkt előtt én erre mindig figyelek házigazdaként, hogy elmondom, hogy tényleg csak egy picit kérünk türelmet, figyelmet, utána úgyis azt csinál mindenki, amit akar, és nem volt meg. Na és ott nekem is így elfogyott, és én is elkezdtem leteremteni a vendégeket. Hát viszonylag kedvesen, de hogy azért így próbáltam, hogy hát ne haragudjatok már, de mondom, én kívülálló vagyok, de hogy tiszteljetek már meg azzal, vezető is, nő is, hogy egy kicsit figyeljünk már oda.
2: Pont Csabival beszéltük egyszer a Glamour Gála kapcsán. Én voltam Glamour Gálán, egyébként csodálatosan rendezték meg, úgyhogy a szervezők előtt le a kalappal, és ott sem értettem, hogy miért adnak inni a vendégeknek, még mielőtt az egész ceremónia, a díjátadók azok lezajlanának. Mert hogy úgy viselkedtek már arra az időre, amire meg kellett volna hallgatni a műsorvezetőt, aki ráadásul szegény vért ott a színpadon, hogy meghallgassák, de nem tették, és nem tudott a vendégekkel mit kezdeni, mert ők már elkezdtek dajdajozgatni, iszogatni, tudod, és nem tudtak viselkedni, szóval ez annyira gáz.
1: Igen, de hát ez biztos, ez is részben a suliban is kezdődik, meg hát ott, amiről szoktuk beszélni, ez a digitális korszak, stb., hogy egyre kevésbé tudnak figyelni az emberek tartósan valamire.
2: Hát ez baj.
1: Tehát igen, hát amikor...
2: Akkor meg kell emberelni magát, szerintem annak, aki...
1: Nem tudom, mi lesz majd 10 év múlva, hát mert ugye most már hallom, hogy mostani 20 évesek, 10 évesek nem tudnak végignézni egy másfél órás filmet, egy 5 perces videót nem tudnak megnézni, mert hogyha 10 másodpercen belül nem történik valami, akkor ma mondja.
2: És mindenkire rásütik, hogy figyelemzavaros szegény, ne bántsuk.
1: Igen.
2: Aha, jó. Oké.
1: Nem tudom, tehát, hogy ezt értem, hogy nagyon sokat változik a világ, de hogy azt gondolom, hogy azok a dolgok, mint az ilyen figyelem, tisztelet, udvariasság, ezeknek valahogy ilyen örök értékeknek kellene lenni. Tudom, én vagyok a bácsi.
2: A bácsi már megint mit mond itt a rádióban?
1: Most meglátjuk, hogy például ez a téren lesz-e valamilyen változás, mondjuk a gyermekek oktatásában. Sok sikert hozzá, itt a Sláger reggel, vigyázz!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az önpartnere.
6: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
10: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
11: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
12: Szeles, hűvös májusi időre kell készülnünk. Egyelőre még csak 7 fokos a reggelünk itt a fővárosban, délutára már 16 fokot ígérhetek, és igen magas lesz ma a napos órák száma. Azért mondtam már reggel korán is, hogy használják ki, mert holnap már inkább a felhősödésé lesz a főszerep, pénteken és szombaton pedig visszatér a nagy mennyiségű csapadék, úgyhogy így készüljenek.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
14: Az Erzsébet körúton a Petőfi híd felé a Dohány utcánál baleset történt. A forgalmat a villamos sínekre terelik. Közben a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál gázvezeték javítás miatt mától napközben időszakosan a külső sáv zárására lehet számítani. Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán közelében keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, így aki teheti a 44-es kilométernél a Dabas Albert is a csomópontnál le kell hajtani a pályáról. A 32-es főúton pedig Jászfényszaru közelében ütközött egy kamion és egy személyautó. A 12-es kilométernél jelenleg teljes útzár van. Mire számítsunk, ha vonatra szállunk? Váci Viktor a vonalban a MÁV Informtól. Jó reggelt!
15: Jó reggelt, sziasztok! A Sláger FM vétel körzetében zavartalan a vonat közlekedés ma reggel. A Szerencsátoraja újhely vonalon ezen a héten vasárnapi karbantartás miatt naponta 6 és 20 óra között minden vonat helyett pótlóbuszok közlekednek, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel a vonatokéhoz képest. Két hétvégi előrejelzés, Vácon a Gödöllői úti vasúti átjáró átépítése miatt szombaton és vasárnap napközben minden második S70-es vonat csak a Nyugati és Göd között jár, és néhány perccel változik a Z70-es és S71-es vonatok menetrendje is. A Vác-Balassagyarmat vonalon a korábbi felújítás utáni utómunkálatok első ütemében szombattól egy hétig Diósjenő és Balassagyarmat között pedig pótlóbuszok járnak majd. Jó utat kívánok!
16: A közlekedési hírek támogatója az
17: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:45-kor, és azért forszíroztuk ezt a kérdést, hogy kinek melyik volt a leghosszabb vitája, mert Benedict Cumberbatch, sokak kedvenc sztárja került.
2: Imádom.
1: Nem akármilyen szóváltásba, egy vadidegennel kint a nyílt utcán.
2: Ez igen.
1: Tudnélik, hát bringázott Londonban, és hát egy fickó az beszólt neki, hogy átment a pirosom. Aha. És oda ment utána, hogy mondta, hogy hát nem, tévedsz meg, hazudsz. A csávó az mondta neki, hogy végig mögötted voltam, láttam, és ebből egy közel 10 perces szóváltás alakult ki. Ezért vannak róla egyébként videófelvételek, mert 10 perc alatt többen észbe kaptak, és fölismerték Benedict Cumberbatch-et, és akkor elkezdték ugye lefilmezni, és hogy nem nagyon tudtak kijönni ebből. A csávó az már azt is mondta neki, hogy már két másik piros lámpánál is átment, tehát hogy itt már ment az oda-vissza vagdolkozás, mondom, nagyjából 10 percen át a nyílt utcán.
2: Ez azért érdekes, mert pont egy hónappal ezelőtt, vagy kettővel ezelőtt volt a Jack Reacher sztárjának is egy vitája. Ugye én nagyon szeretem őt, aki a sorozatban szerepelt, egy elég nagy darab, masszív csávó, és ő neki meg motorral volt egy ilyen incidense, és aztán az volt a szuper az egészben, hogy ugye neki volt kamerája a motorra, vagy a testére felszerelve, azt már nem tudom, de pont azért, hogyha ilyen helyzetek vannak, akkor legyen róla felvétel, aztán kiderült, hogy a másik ember hazudgált egy picikét. Na mindegy.
1: Hát itt ugye nem tudjuk, mi történt.
2: Itt nem tudjuk. Ott. Igen.
1: De hogy ők tényleg...
2: Ők rendesen vitáznak, igen.
1: Közben körülöttük
2: próbálják. Imádom, a Britta volt.
1: Jön megy a busz, más biciklisek is becsatlakoznak, meg a gyalogosok, most kinek van igaza, és mondják.
2: És ugye kitettük a Sláger FM Facebook oldalára is a posztot, hogy melyik volt életük leghosszabb vitája. Itt Zoli azért már néhány szituációt felhozott. Szerintem azért házasságban is lehetnek olyan hosszú viták. Eszembe jutott egy kedves barátnőmnek a története, ami mondjuk akár hetekig tarthat. Képzeld el, hogy ő a férjével képes azt megtenni, hogy egy hétig kerülgetik egymást a lakásban, és nem szólnak egymáshoz. Mert hogy ő nem fog bocsánatot kérni, a pasi pont ugyanilyen, mint ő, a férje. Aha. És volt egy hét, amikor ők nem szóltak egymáshoz, és úgy éltek egymás mellett, mert összevitáztak. Mondom, ez hogy lehet megtenni? Hát én, tehát együtt éltek, azt mondja, így.
1: Tudod, volt az a Facebookon ugrott elém, van ez a kis helyesztori, ami szokott terjedni, amikor nem tudom, ki találta, ki vagy honnan származik, hogy amikor nagymamám és nagypapám összevesztek, akkor nagypapám mindig bement a...
2: Ezt a Sláger FM Facebook oldalán láthattad,
1: és jó erősen rászorította nem tudom, a befőtre a fedőt, hogy amikor a nagyinak szükség van, akkor mindenképpen segítséget kelljen kérnie.
2: Igen, ez olyan helyesztori.
1: Ja, 0630 30 30 95 8, várjuk a leghosszabb vitákat.

0: a Sláger reggel.
1: 7 előtt 9 perccel, jó reggelt, és a Kék Rózsánk azt írja a Sláger FM Facebook oldalán, hogy neki alapelve az, hogy nem vitatkozik. Egyrészt, mert aki nála kevesebbet tud, az nem vita partner, aki meg nála többet tud, attól meg tanul. Ez milyen jó pofa hozzá.
2: Ez nagyon jó.
1: És hogyha valakivel véletlenül egy szinten vagytok,
2: na hát ez
1: na, az meg hadd szóljon.
2: Igen, ez egy jó kérdés. Itt van velünk Évi is, Budapestről, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok, itt
1: hello,
3: vagyok.
1: Hello, Évi, szia.
2: Na, neked kivel volt a leghosszabb vitád?
3: Hát figyeljetek, nekem évekig tartott, nem olyan hosszú évekig, de azért tartott a vitám. Én egy állami cégnél dolgoztam, ahol aztán a hierarchia az bőven megvolt.
2: Uh-huh.
3: És a közvetlen főnököm olyan volt, akit, hát nem, azért, nem a tudása miatt neveztek ki,
2: az
3: maradjunk
2: baj.
3: Ennyire.
1: Jaj, sose láttuk.
2: Á, nem, még sosem, igen.
3: És mindig jött olyan kérésekkel, ami nem azt mondom, hogy lehetetlen, mert olyan nincsen, hanem hogy nem is értettük, hogy mit akar.
2: Ja, Istenem, az a legjobb. Igen, én is értem már így.
3: És akkor így, hát volt, hogy átléptük egyébként ezt a hierarchiát, és az ő főnökét kérdeztük meg, hogy most tulajdonképpen akkor mit is szerette tőlünk.
2: Aha.
3: És az nyilvánvaló volt, már egyértelmű volt, és akkor innentől kezdve állandóan vita volt. Tehát az első vita mindig az volt, hogy mit szeretnél, hogy most akkor tényleg meg fogalmazd meg, hogy mit szeretnél.
2: Az a legjobb, amikor nem tudjuk.
3: Ezt így nem is értjük. És aztán utána meg abból volt a vita, hogy átléptük őt.
2: Aha.
1: Pedig Évi, nagyon szimpatikus a hozzáállásod, az nagyon sokat elárul rólad, hogy azt mondtad az előbb, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen kérés. Ez nekem tetszik, ez azt jelenti, hogy te tényleg dolgozol. De figyelj, most csak hogy tisztállásunk. Volt olyan vitátok is, ami valóban tartósan elhúzódott, vagy ez mindig egy újabb mikrovita volt?
3: Ez mind tartós volt, mert ő mindig olyan hülyeségeket kértünk.
1: Jó, de ez mindig egy másik, egy újabb és újabb vita.
3: Nem értettünk. Aha. Nem értettünk. Volt nekünk, meg volt a feladatunk, tudtuk egyébként a napi dolgokat, hogy mit kell csinálni. És akkor ezen kívül, mikor jött, és akkor kért, és akkor így mindig megkérdeztük. De tényleg nem voltunk bunkók, tehát, hogy megkérdeztük
1: értem. Tőle,
2: hogy mi lett a megoldás?
3: Tényleg, hogy gondolod, vagy mi, vagy erre miért van szükség, vagy hogy van.
2: És mi volt a megoldás erre, Évi? Mi volt a megoldás?
3: Hát azt, hogy átléptük őt, és akkor az ő főnökét hívtuk fel.
2: De már nem dolgozol ott?
3: Nem, eljöttem.
2: És emiatt jöttél el?
3: Életszerűen kellett eljönnöm, különben emiatt nem jöttem volna el.
2: Ja,
1: hát köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. További jó munkát.
3: Úgyhogy igen,
1: most már
3: volt tulajdonképpen életem leghosszabb vitája, mert mindig vitába voltunk vele. Aha, mert okay. Ő soha nem értette, hogy mi mit kérdezünk, tehát ezért volt a vita.
1: Értjük. Köszönjük szépen, szervusz!
2: Szia, Évi!
3: Köszi, sziasztok!
1: Hát valójában ugye ez inkább egy ilyen ismétlődő vita volt, újabb és újabb feladatok mentén. De én arra is kíváncsi vagyok, hogy van-e valakinek olyan vitája például, ami ugyanaz a téma húzódik már hetek, hónapok, évek óta.
2: Én rájöttem közben, nekem kivel volt a leghosszabb vitám. Anyukámmal.
1: Na!
2: Igen.
1: Mi? Hogy? Miért?
2: De hát figyelj, mi állandóan
1: vitázunk. És mi mindig tart?
2: Nem, most nagyon jóban vagyunk, most nincsen semmi baj, de hogy én vele tudok a legtöbbet és a legjobbakat vitázni.
1: Hát egyébként tipikus anyalánya vita lehet, hát például a párkapcsolati választás, és ott ugye az nem egy újrainduló vita, hanem az ugyanaz a vita húzódhat, akár éveken keresztül, hogyha valaki például nem fogadja el a gyermekének a választottját.
2: Igen, nálunk ebben édesanyám a legbölcsebb, azt, hogy soha senkire nem mondta azt, hogy nem. Tehát rám bízta, és mindegyik fiút szerette, úgyhogy ez tök jó.
1: Hát lehet, hogy ügyesen választott, ez is ott van mögötte. Én azt is értem, amikor egy anyuka félti a gyermekét, és
2: abszolút
1: mondjuk azért próbál valahogy fellépni. 0630 30 30 95 8, várjuk a további leghosszabb vitákat.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
4: Ja de a 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Meghozta első döntéseit a Tisza kormány, megszüntették a háborús veszélyhelyzetet. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Holnap kezdődik a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben. Jó reggelt kívánok, Szendőf Pori vagyok. Az újonnan megalakult országgyűlés első döntései között megszüntette a Magyarországon több mint 6 éve fennálló háborús veszélyhelyzetet. A parlament által elfogadott törvény május 14-én lép hatályba, ugyanakkor a korábbi veszélyhelyzeti rendeletek jelentős részét törvényi szintre emelik. Fenntartják többek között a változó kamatozású jelzálog hitelek kamatstopját, a mezőgazdasági károkat elszenvedő gazdálkodók hitelfizetési moratóriumát, valamint egyes élelmiszerek ár és korlátozását. A különleges jogrendet még 2020-ban, a koronavírus járvány idején vezették be, majd később az ukrajnai háborúra hivatkozva hosszabbították meg. Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson az együttműködésben az új kormánnyal, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évek konfliktusai után több korábbi fővárosi javaslat is visszaköszönt az új miniszterek parlamenti meghallgatásain. Kiemelte, hogy az új kabinet megszüntetné Budapest és vidék szembenállását, valamint új alapokra helyezné az önkormányzati rendszert, és lenne Budapest törvény, amely végre szabályozza az állam és a főváros együttműködését. A főpolgármester szerint átalakulhat a szolidaritási hozzájárulás rendszere. Budapest ismét hozzáférhet uniós forrásokhoz, így új lendületet kaphatnak a közlekedési, lakhatási és környezetvédelmi fejlesztések. Május második hetében megkezdődik az idei központi szúnyoggyérítési program. A szakemberek elsőként a csípőszúnyogok lárvái ellen védekeznek biológiai módszerrel. Olyan természetes baktérium által termelt fehérjét juttatnak a vízbe, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. Más élőlényekre nem veszélyes. A keleti ország részben főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén légi biológiai gyérítést végeznek. Még a Duna környékén és több nyugat-magyarországi településnél földi eljárással lépnek fel a szúnyogokkal szemben. Május 14-e és 17-e között újra megrendezik a Hello Margit összművészeti fesztivált a Margit negyedben. A program néhány napra még hangsúlyosabban mutatja meg Buda egyik legpezsgőbb kulturális városrészét. Az idei fókusz a fenntarthatóság és a tudás átadás, mondta el a Sláger FM-nek Őrsi Gergely, a második kerület polgármestere.
11: A Hello Margit összművészeti fesztivál azt hivatott bemutatni, hogy a Margit negyedben megtelepedett kulturális élet, ezek a kapcsolódó helyek, galériák, közösségek, azok pontosan milyen hatalmas kulturális tartalmakat állítanak elő az idei évben. 4 napos lesz a fesztivál, több mint 100 program, több 10 helyszínen. Van közöttük színház, divat, fenntarthatóság, gyermekprogramok, zene. 2 eseményt emelnék ki, az egyik az a fenntartható divat nyomában című fényutcai piacon, egy divat bemutatóval összekötött rendezvény, ez lesz a fesztiválnak a megnyitó eseménye. A komoly zene is helyet kap, ezúttal is egy kivételes hely. Helyszínen a Mechvárt-liget hűs árnyaiban, a Szökőkút mellett a Duna szimfonikusokkal egy koncertet, de

0: adást csatorna karbantartás miatt. A 8. kerületi Múzeum utcában tart az útburkolatjavítás a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között, itt korlátozás van, illetve burkolatot javítanak a 3. kerületi Donát utcában is, ahol mától az autóbusz végállomáson dolgoznak, így a 243-as busz terelőúton jár, nem érintve a Donát utca megállót, de a 243-as aljelzésű minibusz közlekedik Békásmegyer és a Donát utca között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 8 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
0: Meghívtuk Patriciát, aki egy hivatásos ölelő. Bármit jelentsen is ez.
2: Hamarosan kiderítjük, igen.
0: Egyébként azt jelenti, amire elsőre gondolnánk. Vagy nem? Vagy mégis? Vagy nem? Vagy de? Sláger!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09 előtt 1 perccel. Jó reggelt kívánunk! Nagyon jó pofák azok a videók, amik hát jellemzően külföldön készülnek, és amelyeken azt látjuk, hogy mondjuk áll egy ilyen szendvicsember az utcán, ugye a nyakában a tábla, elől hátul, hogy mondjuk ingyen ölelés, vagy akár csak tart egy papírlapot. Ugye ilyenből nagyon sokat láttunk az elmúlt években. Free hug, és oda mennek, így, aki bátrabb, az megöleli, és hát mondják, hogy ez nagyon jó, tesz. Egyébként még nézni is jó, nem? Tehát attól is feltöltődsz, hogy vala azt nézed, hogy de jó, olyan kedves, hogy így meghatódnak, hogy megölelik egymást. És olyannyira fontos egyébként az ölelés, ugye erről már ilyen tudományos kutatások is születtek, hogy napi hány ölelést célszerű kapni ahhoz, hogy rendben legyen a vérkeringésünk, meg a pulzuszám, meg minden egyéb, hogy van most már hivatalos ölelő is, és van itthon is hivatalos ölelő, Patricia, Kispál Patricia, aki itt ül velünk a stúdióban. Jó reggelt!
2: Reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hogyan választottad ezt a szakmát, ha ez egyáltalán már egy szakma itthon?
2: Kerestem piaci részt.
3: Tehát hallottál arról, hogy külföldön ez már működik, és akkor úgy döntöttél, hogy meg kéne itthon honosítani.
2: Igen, ránéztem, és nem találtam sehol ilyet. Aha. Különböző ilyen kulcsszavakkal, és láttam, hogy senki nincsen.
1: De várjál most, bocsánat, az, hogy kerestél egy piaci részt, ez úgy hangzik, mint amikor az ember így ül, hogy kéne valamivel pénzt keresni, valamit ki kéne találni, amit más meg nem csinál, mi legyen az? Hát, ma mondjuk ilyen nincs. És úgy képzelném inkább ilyen kedvesen, mosolygósan, hogy itt ülsz, hogy inkább te is láttál hasonló videókat, mint mondjuk amiket emlegettem az előbb, és eszedbe jutott, hogy na hát, de furja, hogy ezzel itthon még senki nem foglalkozik. És akkor persze jött a felismerés, hogy egyébként ez ráadásul egy piaci rés is egyben, de hogy inkább innen van a készítés, nem?
2: Igen, régen azért nagyon nagy menőség volt ez a városban, mindenhol ilyen fréhágok voltak, de én nem oda asszociáltam, hanem régen olvastam egy cikket külföldről, azt hiszem amerikai csaj volt, aki ezt így elkezdte, és sok-sok éve volt már ez a cikk, és akkor mindig motoszkált bennem, és akkor hát most jött el az ideje, hogy na jó, csináljuk meg.
3: Mióta ölelsz embereket?
2: 2 éve.
3: 2 éve. És hogyha mondjuk így, nem tudom, hogy mennyire beszélhetsz a paciensekről, vagy ügyfelekről, ki hogy hívja őket, de hogy inkább férfiak, nők, gyerekek, felnőttek, kik azok, akik járnak hozzád?
2: Férfiak, nők, felnőttek, aha, általában 40 fölöttiek, úgy tudom mondani.
1: De várjál neked, most ez a fő állásod, vagy ez a hivatásod, ezzel foglalkozol a mindennapokban, hogy hivatásos ölelő vagy?
2: Ezzel is, meg idős gondozok mellettem.
1: Az a igazi szakmád egyébként?
2: Igen.
1: Aha,
2: akkor így már van más szakmám is, de azt is csinálom, igen.
3: És amikor valaki először felhív, megkeres téged, akkor ez hogy történik? Elmondja, hogy miért vágyik ölelésre, hogy esetleg mondjuk nincs családja, és jól esne neki egy kis gondoskodás, és akkor te felméred már telefonon keresztül a hangja alapján, hogy egyáltalán magadhoz közel engedett, hiszen azért az sem mindegy, gondolom, hogy kit engedsz magadhoz közel, hogy megaláld.
2: Nem szokott olyan lenni, akit telefonba elutasítok, aha, de személyesen senkinek nem mondom azt, aha, az ajtóba, hogy na szevasz, menj innen. Az azért nem lenne egy ilyen kedves gesztus. El szokták mondani, hogy nagyjából miért, hogy csak a kíváncsiság vonza, vagy éppen van-e oka, amiért, aha, ez fölkeltette. Tehát van olyan is, aki mondjuk egy magányos családtagja számára jött neki az ötlet, hogy neki keres valamit, ahol egy kis megnyugvást találhat. Úgyhogy...
1: Szoktuk mondani, ugye egy büszkén kiúzzuk magunkat, hogy mi magyarok alapvetően barátságos nemzet
3: egyébként
1: vagyunk, vagy barátságos emberek.
3: Képest, igen.
1: Egyébként igen, barátságos, de hogy közben meg mégsem vagyunk úgy nyitottak, mint mit tudom én, az amerikaiak. Tehát, hogy azért van bennünk egy nagyon komoly ilyen zavarba jövős faktor, hogy és mennyire érzed azt, aki téged fölhív, hogy először úgy keresi a szavakat, hogy szia, olvastam, hogy van ez, vagy így mondták, és hát hogy igazából nem is tudom, hogy akarom, nem akarom.
2: Sokszor. Igen? Igen, olyan, mint hogyha valami titkos hívás bonyolítanának le. Igen.
3: Igen, mert félnek tőle, hogy mondjuk, ha másoknak elmesélnék, mit gondolnának. És amikor belép hozzád valaki a lakásba, gondolom, ez egy lakásban történik, ugye? Így képzelem. Tehát belép hozzád a lakásba, akkor először nyilván beszélgettek, tehát nem azonnal öleled meg, hanem valahogy felméred a szituációt, hogy mikor van az a pillanat, amikor meg lehet ölelni.
2: Így van. Hát a kis félénkebbek általában a székre ülnek le, vagy a pont a nagy dumások a székbe, aha, ülnek le, aki meg úgy keresi tényleg a kötődési pontot, ez mondjuk az ágy szélére, így mellém egyből leül, és akkor elkezd beszélni.
1: Aha. Vannak különféle csomagok? Tehát, hogy kis ölelés nagy beszélgetéssel, vagy...
3: Nagy ölelés, kis beszélgetés.
1: Hosszú ölelés, többször ölelés.
2: Itt ugye az idő van, mint behatárolva, hogy mennyi időt töltünk el együtt. Általában, hogyha valaki 15 percre jön, az inkább az ölelésről szól. Uh-huh. A fél óra, ott már van azért nagyobb beszélgetés, de ez ott az illetőből jön ki, hogy most inkább ölelkezik, vagy inkább beszél.
1: Már vártam, megjött az első SMS-ben, azt kérdezi valaki, hogy most jól értem, amiről beszéltek? Pont. Nem is annyira konkrét, mert hogy nyilván vannak, akik félreértik ezt az egész dolgot. Maradj még, Patrici, mert akkor erről beszélnénk mindjárt, jó? Hogy,
3: mint mindent, tehát,
1: hogy,
3: igen.
1: Igen, hogy itt valóban ölelés terápiáról van szó, de hogy hányan próbálkoznak mással, meg hogy engem érdekel, mi van, ha valaki például neked nem szimpi, vagy
2: na,
1: ilyesmi.
2: Na, hát akkor erről beszélünk.
1: Jó, mindjárt.

0: Sláger reggel.
1: 8:30 lesz már 6 perc múlva. A vendégünk továbbra is Patrícia, aki hivatásos ölelőként dolgozik. Az előbb megbeszéltük, hogy mellett egyébként idős gondozásra is foglalkozik, és részben innen jött a késztetés, meg a felismerés, hogy szeret emberekkel foglalatoskodni, és hogy jó érzéssel tölt el, hogyha segíthetsz másoknak. Akkor tegyük rendbe ezt, hogy volt már, aki félreértette ezt a szolgáltatást, hogy te ölelést kínálsz?
2: Mint egy masszázsnál is például.
1: Hát ott igen.
2: Is, fú, hogy
1: mindig sztorizik, hogy már megint szerint volt valaki,
2: igen,
1: aki...
2: Úgy sajnálom őket.
1: Igen.
3: Hát el kell szomorítanom mindenkit, nem, itt nincsen tipi-tapi.
1: Nem, de hogy volt, aki félreértett és bepróbálkozott
3: nem,
1: nálad?
3: Nem.
2: Jaj, tök jó, ez te szuper, ennek nagyon örülünk.
3: Úgy, inkább úgy érkeznek, mint hogyha pszichológushoz mennének.
2: Aha.
3: Tehát ezt így komolyan veszik, hogy ő most ellazolni jön, kipróbálni jön, úgyhogy nem...
2: Neked milyen töbletet ad, amikor látod azt, hogy mondjuk valaki megérkezik hozzád egy óriási nagy teherrel, és a te ölelősed, akár mondjuk egy negyedórás vagy félórás, annyira sokat segített rajta, hogy mondjuk mosolyogva távozik tőled?
3: Hát ez teljesen felvillanyoz.
2: Aha.
3: Tehát teljesen feltölt
2: te
3: engem is.
2: Aha.
3: Persze, hát ezért csinálom. Tehát az, amikor látom a csillogást a szembe megjelenni, az nekem is jó.
1: Milyen hosszú egy ölelés?
3: Amilyen hosszú a páciensnek az igénye.
1: De hogy van ilyen, hogy Petra azt mondta, hogy 10 percig. Tehát van, ami 10 percig tart ölelés?
2: Azt mondta Patricia az előbb, tudod, hogy kitalálhatod, hogy miért szeretnél.
1: Aha, de
3: van, aki összebújni szeret egyből, és akkor fekszünk akár, mit tudom én...
2: Kis kifli, nagy kifliben.
3: Igen, 50 percet is feküdhetünk úgy, hogy folyamatosan érintkezünk.
1: Is van benne. Aha. Lehet rosszul ölelni? Tehát el lehet ezt rontani?
3: Hú, ez egy nehéz kérdés. De ez biztos, hogy el lehet rontani.
1: Hát figyelj, te amikor megölelsz valakit, akkor érzed, ahogy mondjuk a feszültség az így feloldódik benne? Tehát érzed, hogy mondjuk az elején még kicsit tartózkodva fogadja a te ölelésed, aztán egyszer csak mondjuk érzed, hogy már ő is visszaölel, tehát nem csak, hogy hagyja magát megölelni, hanem mondjuk ő is.
3: Igen,
1: reagál,
3: igen,
1: és hogy mondjuk ellazul?
3: Igen, ezt a légzés én szoktam érezni. Aha. Az illetőnek, amikor ugye szorosan összebújunk, és akkor, hogy először még úgy össze-vissza, vagy épp gyorsan élezik, tehát olyan hétköznapiasan, mint ahogy mi is itt ülünk, lélegzünk, és akkor egy pár perc múlva egy elkezd lassulni a légzése, elgondolkodik esetleg valamin, akár van, hogy ki is mondja, hogy épp mi jutott az eszébe.
2: Én úgy képzelem, hogy olyan ember is járhat hozzád, aztán javítsd ki, hogyha tévedek, hogy akit mondjuk gyerekkorában nem ölelgettek sokat, mert ugye ma már azért sokkal inkább figyelnek arra a szülők, hogy a gyerekek megkapják a szeretetet, igen, az ölelést, a kedves szavakat, de azért még a mi gyerekkorunkban sem volt ez olyan jellemző. Tehát nekem anyukámmal például nagyon jó a kapcsolatom, de nem emlékszem arra, hogy agyon ölelgetett volna. A nagyszüleim igen. Persze nekem sérülést ez nem okozott, de nyilván van olyan, akinek ez igen.
3: Erről nem számoltak be, hogy ilyen probléma, aha, miatt, hanem általában az adott élethelyzet miatt jönnek.
2: Milyen élethelyzetek vannak?
3: Elhanyagolás, uh-huh, a családba, hiába él családba az illető, akkor is úgy érzi, hogy ő magányos, és, aha, nincsen idejük egymásra.
2: De ez mondjuk házasságokról beszélünk, igen, tehát hogy férj-feleség, és akkor, igen, a férj megjelenik, igen, nálad. És ezzel tudsz arról, hogy már tudtál segíteni, hogy esetleg rendbe jött egy házasság, mert a férj így nyitottabbá vált, a feleségéhez közeledett, és mondjuk ebben is tudtál segíteni, mint egy pszichológus?
3: Persze, persze, mert megkapta azt a intimitást, azt a fizikai érintést, és ezzel kicsit a lelke megnyugodott, és akkor otthon már
2: máshogy
3: könnyebben tudod
2: rezonálni.
3: Igen, aha, könnyebben beszélgettek utána már.
1: Akárhogy is, ez egy nagyon intim történet, kell hozzá nyilván a kölcsönös szimpátia. Mi van akkor, hogyha mondjuk ajtót nyitsz, és akkor meglátsz valakit, akit nem szeretnél megölelni. Mert hogy ez simán lehetom képzelni, benne van a pakliban.
3: Van mindenki számára persze, aki nem szimpatikus, de attól független én, mint nagyon empatikus ember, pont azt nézem, hogy neki erre szüksége van.
1: Tehát munkaként tudsz erre tekinteni, most hogyha lefordítom, és...
3: És ha durván,
1: nem volt még, akit elutasítottál? Tehát nem volt, hogy valakit hazaküldt? És fordítva, hogy mondjuk valakinek ajtót nyitott, és azt mondta, hogy hát nem ilyen képzeltelek, és hát nem is tudom.
2: Bocs, tehát, akkor hogy mégse.
1: Mégse szeretnék vele elkezdeni.
3: Nem, egyébként nem ment még el, soha senki, aha, nem.
2: Rajtad kívül tudsz esetleg arról, hogy Magyarországon más is foglalkozik ezzel?
3: Hát, ezek után biztos fog.
1: Nem merülsz le nagyon egy nap végére? Tehát, hogy azért az ölelkezés biztos kivesz belőled, és biztos találkozol energiavámpírokkal, akik...
3: Van, persze, azért el szoktam néha így hazaúton gondolkodni, a BKV-n ülök, és akkor le kell tenni. A problémámat meg kezdődik a második műszak a gyerekemmel, úgyhogy úgy, addigra mindig összeszedem magam, de általában mindig ezt így beiktatom, hogy legyen kis időm a kettő között.
1: Van gyermeked? Igen. Mit szól hozzá? Tudja, hogy ezzel foglalkozol?
3: Jaj, hát ő még picike még, úgyhogy nem
1: akarok vágni, de hogy a párod például tudja, vagy elfogadja, vagy a saját, nem tudom, a családod rokon, hogy mit?
3: Elfogadja. Mindenki tudja, hogy... Gyerekkoromban is mindig kitaláltam valami olyan dolgot, amin a fejüket fogták a családom is, úgyhogy szerintem az, hogy én most ezt kitaláltam, az már csak így egy ilyen kis
2: koktélcseresznye volt a tortán,
3: igen, úgyhogy általában mindig fogják rajtam a fejüket.
2: Aha. De ez jó, hogy kitalálsz ilyen új dolgokat. Szerintem ez kell, igen. És az, hogy ennyi embernek tudtál segíteni, azt összeszámoltad, hogy az elmúlt két évben hány embernek segítettél?
3: Ó, nem.
2: De akkor sokan voltak nálad.
3: Voltak azért, igen.
2: Szuper.
1: Figyelj, még egy gyakorlott pszichológus is jár például továbbképzésre, és fejleszti magát, vagy egy gyógymasszőr is mindig jár, és fejleszti magát. Ebben van fejlődési lehetőség?
3: Olyan szinten van fejlődési lehetőség, ami nem hivatalos oktatás, hanem én általában ilyen pszichológiai podcastokat szoktam hallgatni, tanulom az emberi viselkedést, tehát olyan anyagokat hallgatok, amik az interneten bárki számára ingyenesen elérhetőek. Végül csak egy internet előfizetés kell hozzá.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és mit is kívánjunk, jó
1: további
2: munkát.
1: További sok ölelkezést.
3: Így köszönöm szépen.
1: És mély megnyugvás mindenkinek, aki Patriciával találkozik.
0: A legnagyobb slágerek között a legújabb.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
7: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is, bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások, B-Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az önpartnere.
11: Hallottad már? Június 13-án életre kell a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: familypark.at.
14: Yodea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Yodeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
15: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Távozik az országgyűlés főigazgatója. Régóta voltak gondok azzal az idős férfival, akit a TEK lelőtt Monoron. Hétvégén rendezik meg a múzeumok majálisát. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Távozik Szuk György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. Megbízatása megegyezéssel szűnik meg. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlamenti honlapon. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot, új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani, amelyek alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz. Az eddigi főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját. A TEK kommandósai lelőttek egy idős férfit Monoron, miután rálőtt a hatóságokra egy gázriasztó fegyverrel. A budapesti regionális nyomozóügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt indított nyomozást az ügyben. A helyiek szerint a férfi régóta félelemben tartotta a környéket, gyakran zavartan és agresszívan viselkedett. Többen arról számoltak be, hogy mesztelenül kiabált az utcán, démonokról beszélt és démonűzőnek nevezte magát. A rendőrök először tárgyalással próbálták megadásra bírni, de sikertelenül. A TEK végül behatolt az ingatlanra, ekkor a férfi két lövést adott le a rendőrök irányába. A kommandósok viszonozták a tüzet, a férfi a helyszínen életét vesztette. Az ügy körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. Budapest készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson az együttműködésben az új kormánnyal, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán azt írta, az elmúlt évek konfliktusai után több korábbi fővárosi javaslat is visszaköszönt az új miniszterek parlamenti meghallgatásain. Kiemelte, hogy az új kabinet megszüntetné Budapest és vidék szembenállását, valamint új alapokra helyezné az önkormányzati rendszert, és lenne Budapest törvény, amely végre szabályozza az állam és a főváros együttműködését. A főpolgármester szerint átalakulhat a szolidaritási hozzájárulás rendszere. Budapest ismét hozzáférhet uniós forrásokhoz, így új lendületet kaphatnak a közlekedési, lakhatási és környezetvédelmi fejlesztések. Hétvégén rendezik meg a Múzeumok Majálisát a Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében. A 29. alkalommal megtartott rendezvényen az ország 104 múzeuma és kiállítóhelye mutatkozik be a múzeumkertben, ahol családi programok, koncertek, tárlatvezetések és interaktív bemutatók várják a látogatókat. A nyitónapon átadják az év múzeuma díjat is, valamint szakmai beszélgetések is foglalkoznak a digitális kultúra és az örökségvédelem kérdéseivel. A látogatók a hétvégén ingyenesen tekinthetik meg a múzeum kiállításait.
3: Bori, köszönjük szépen, hűvöskésen indul a reggelünk, úgyhogy ne tévesszem meg senkit a napsütés, mert egyelőre még kellenek a kiskabátok, 8 fokot mérünk, viszont délután már levehetjük, akkor 16 fokig kúszik majd fel a hőmérő higanyszála.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
18: Az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében, ahol felborult és keresztbe fordult egy kamion, még mindig zárva a Röszke felé vezető oldal a 48-as kilométernél, úgyhogy a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsánál kiterelik. Érdemes lehet egyébként másik útvonalat választani ettől függetlenül is, vagy épp emiatt. A 32-es számú főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személyautó ütközött össze, a 12-es kilométernél itt továbbra is teljes útzár van, tehát megállították a forgalmat. A Könyves-Kámán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt burkolatjavítás miatt a külső sáv van zárva, a 20. kerületi Nagy Sándor József utcában a Mártirok útjánál helyszínelés zajlik, de a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Ferihegy vasútállomás közelében is baleset miatt van fennakadás, itt a két irány forgalmát egy sávon felváltva engedik át. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban mától napközben időszakosan zárva a külső sáv befelé a Pázsit utcánál.
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Folytatódik a

0: Jó reggelt kívánunk itt a Sláger reggel is. 3-9 körülül megérkeztek a vérlovagok!
1: Hozzá,
0: itt vannak a vérlovagok, akik nem egy horrorfilm szereplői, hanem, hát kedves Samok, Dávid és Léva Jantati, hogyan definiáljátok magatokat?
1: Jó reggelt!
0: Röviden, jó reggelt! Kik azok a vérlovagok?
2: A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes sürgősségi vérszállító közössége, főként egy motoros csapat, tehát mi elsődlegesen egy motoros csapat vagyunk, és hát mi vagyunk azok, akik kék lámpával keresztül a városon és az országutakon visszük az életet jelentő vért, hiszen valahol valakinek arra szüksége van.
1: Én akkor szerettem bele a ti munkátokba, amikor a motorkiállításon műsorvezető lehettem, és ott be is mutattuk azt, hogy ti mi mindennel foglalkoztok, és azért azt mondjuk el, hogy hát több mint 3 millió embernek a vérellátása múlik rajta.
3: Igen, ezt azért kiegészíteném, hogy itt két önkéntes megy napi 1000 kilométert a kórházakban, tehát itt arról van szó, hogy folyamatosan embert mentenek.
2: Igen, egyébként az emberek számára ugye a mi munkánk szinte alig látható, de ez így van rendjén. Tehát mi azért vagyunk, hogy mindenki tudja, hogy amikor bajba kerül, nagy Isten szüksége van rá, akkor úton van a segítség. Aha.
0: Bocsánat, a laikus kérdés, hogy ez az én fejemben az, hogy ennek nem úgy kéne lenni, hogy a kórházak között kéne lenni valamilyen hivatalos szállítási útvonalnak, hogy amikor az egyikből vért kell vinni a másikba, mert ott nincs ez a csoport vagy ez a csoport, akkor ez legyen. Tehát hogy ez olyan furja, hogy ezt önkénteseknek kell megszerveznie.
2: Hát a helyzet ennél rosszabb volt. Tehát amikor mi 2020-ban elindultunk, akkor az volt a nagy valóság, hogy mi még ott jártunk bőven, hogy buszra, vonatra és taxira raktuk a vért.
1: Bizonyám.
2: Tehát, hogy ez egy borzasztó nagy lemaradás volt, úgyhogy nekünk gyorsan beigazolódott, hogy erre a szolgálatra szükség van, és hát tegyük fel a kérdést. Egyébként mi betegként mit szeretnénk, hogy egy, most bocsánat, és senkit nem szeretnék megbántani, de hogy egy alulfizetett munkavállaló robogjon hozzám a vérrel, vagy pedig egy olyan ember, aki ezt szívvel, lélekkel, önkéntes elköteleződéssel csinálja.
1: Na, ez a legdurvább.
2: Ezért ül be a járműbe, vagy ezért ül rá a motorra.
1: Ez a legdurvább a munkátokban, hogy mindenkinek van nálatok, ugye nagyjából 50-en dolgoztok, ha jól tudjuk.
3: Pont
1: 50-en. Tehát, hogy mindenkinek van saját munkája, amit elvégez, és utána önkéntesként még vállal egy olyan műszakot, amit önkéntesként csinál, azért, mert hogy szeretne segíteni.
0: Igen. Ezt főállás mellett csináljátok, tehát nem úgy önkéntesként, hogy ezzel foglalkoztok, és akkor jönnek adományok, és abból aztán elvagytok, hanem
3: hát ez konkrétan úgy működik, hogy vannak köztünk optikusok, cipészek.
1: Csodálatos.
3: Vannak olyanok, aki pénzügyi igazgató, vállalkozóból nagyon sok van, és amellett, hogy mi ugye önkéntesen bevállunk 24 órát hetente vagy két hetente egyszer, amellett dolgoznak az emberek, és megpróbálunk segíteni az embereknek ezzel.
0: Az első vérlovagok 2020-ban, azt mondtad, 20-ban, ott hogy indult valamilyen személyes érintettség okán? Tehát, hogy úgy tudnám ezt elképzelni, hogy valakit műtöttek a családból, kiderült, hogy nincs vér, kéne hozni. Hát én gyorsan fölpattanok, nem tudom hova, és viszem, én oda viszem, ha kell, csak haladjunk.
2: Ez lett volna az egyik lehetőség. A másik lehetőség, ami a történetünk, az az, hogy az alapítónk Privér Sándor, aki másodmagával megkerült a 18-ban a Földet motoron, első magyarokként tették ezt.
3: És még sok jót lehetne róla mondani.
1: Igen.
2: És annyi szokott úgy fogalmazni, hogy ő 19-ben azon gondolkozott, hogy emberi mi voltunkban, miben lehetne még gyarapodni. És 19-ben indultak el Ausztráliába a vérlovagok, és ezzel találkozott ő néhány Instagram posztba, és így jött az ötlet, hogy erre szükség van itthon, ez működhetne Magyarországon, és hát a többi meg már történt, hanem 2020-ban elindultunk.
0: Hát alig egy év kellett hozzá, itt is elindult. Ez oké, hogy hogyan lehet gyarapodni, ez minket is érdekelnek, hogy hogyan tudunk esetleg segíteni, vagy a hallgatunk, úgyhogy maradjatok még egy picit, és akkor mindjárt ennek részleteivel jövünk itt a Sláger reggelben.

0: 9 perccel, a vérlovagok a vendégeink. Továbbra is az előbb megbeszéltük, hogy ki a fő állása mellett, ugye van cipész, optikus, stb. A szabad idejét feláldozva önkéntesen vért szállít egyik egészségügyi intézményből a másikba. És vendégeink Dávid és Antal, két vérlovag, aki szintén teszi ezt a napi gyakorlatban. Bocsánat, én azt mondanám, hogy itt az elmúlt évek hurrá optimizmusa és pozitív kommunikációja ellenében azért én fű alatt azt hallottam innen-onnan, hogy azért nem olyan rózsás a helyzet, mint amilyennek gondolnánk, és egyrészt azért, mert hogy nincs kellő számú véradó, másrészt ez meg arra is visszavezethető, hogy hát ilyen adminisztratív gondok azért vannak, mutatkoztak a háttérben az egészségügyben. Na mindegy, de hogy hogyan tudunk segíteni, vagy mit lehet tenni, hogy kicsit javuljon végre a helyzet?
1: Hát a fő üzenet az, hogy menjünk vért adni nagyon sokan, tehát ma is nagyon nagy baj van ebből.
2: Kevesen mennek vért adni?
1: 1600-1800 emberre lenne szükség, 1000 nem megy el. Tehát 1000 alatt van ez a szám, nagyon kevés vér van, nagyon nagy a baj, mi ezért is futunk rengeteget, hogy ami rendelkezésre áll, azt el tudjuk vinni. Tehát ami rajtunk múlik, azt megtesszük, de arra bíztatunk mindenkit, ez nem felelősségtiltolizás, menjen el, adjon vért, mert egy másik embernek az életét tudja megmenteni.
3: Hát hogy belevidítsem amúgy, hogyha lenne elég vér, akkor valószínűleg itt sem ülnénk, mert nem kéne annyi benzin.
2: Igen.
3: Nem kéne gyűjtenünk pihenőszobára, hiszen a vért el lehetne gyorsan juttatni egyben egy-egy kórházba, eltárolná. De jelenleg ugye arról van szó, hogy amikor mi várjuk a vért, akkor van olyan, hogy akár egy órát is várni kell egy sürgősségi vérre, mire elkészítik, hát mert nincsen tartalék.
2: Miben tudunk mi nektek, illetve a hallgatóink segíteni?
1: Most a legfontosabb számunkra éppen egy pihenőszobára és a hozzátartozó vizes blokkra gyűjtünk, mert olyan ütemben növekszünk, hogy ugye még egy önkéntes, és az ügyeletesek a 24 órás szolgálatban, amikor a bázisunkon megpihennének, egy motoros, amikor azért éppen mondjuk letusolna,
2: persze,
1: és a többi, ezt rendezni kell. Úgyhogy most éppen ennek a pihenőszobának és a hozzátartozó fürdőnek a kialakítására gyűjtünk, hát a részleteket azt mindenki a honlapunkon megtalálja, és nagyon köszönjük, ha segítenek nekünk.
3: Én itt azért ezt kiemelném, hogy itt ugye 24 órás szolgálatok vannak.
2: Igen.
3: Tehát, hogy amikor mi felveszünk fél hétkor az autót, az másnap este fél hétig, illetve fél nyolcig megy az alapfutár, akár én is, és ebbe azért van olyan, hogy 2-3 órát aludni kell, tehát nem lehet 24 órát folyamatosan ott ülni. És most jelenleg azért azt mondjuk ki, hogy az autók hátsó ülésén tesszük meg, és aki ebbe segít nekünk, hogy az ott létrejöjjön, az abban segít, hogy nekünk kipihentebb legyen a következő út.
0: De egyébként mit tudom én, Budapestről Debrecenbe kell vért vinni, vagy van, hogy innen lerohantok, hogy Nyíregyházáról vigyétek át Debrecenbe, vagy akár Budapesten belül is szállítgatni kell, mert szoktalak látni itt is jönni-menni.
1: Nekünk a feladataink azok most elsődlegesen a központi régióhoz kötődnek, de volt már minden jellegű. És ezt ténylegesen úgy képzeljétek el, hogy kórházból, laborból, az országos vérellátó szolgálatba és vissza kórházakba, tehát mindenféle fajta feladat adódhat. Volt már olyan korábbi történetünkben, amikor párhuzamosan több vérlovag indult el a Szélrózsa minden irányába, mert éppen egy operációban lévő gyermek számára egy különleges vérkészítményt úgy kellett összerakni, amit szó szerint össze kellett az ország különböző részeiből szedni a rendelkezésre álló készleteket.
2: Mondjuk el akkor még egyszer, hogy tudnak segíteni nektek, hol találják meg a weboldalat, illetve már most tényleg adó 1% felajánlás is van, igen. Szóval, hogyha valakinek ez eszébe
0: jut, így van,
1: vérlovagok.hu per támogatás, okay. Minden részletet megtalálnak, jó, az emberek, és mindenkit arra buzdítunk, hogy az 1%-ával ne várjon holnapig, üljön neki, keressen egy szervezetet, lehetőleg ezek mi legyünk, és adja az adó 1%-át valamilyen civil szervezetnek.
2: Igen.
1: Hát minden második ember az
2: nem rendelkezik róla.
1: Igen. Hát olyan pici rész az, amiről rendelkezni tudunk, igen, hogy az adó mire
0: használjuk
1: menjen.
0: Hát használjuk.
3: Én azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy aki odaadja az 1%-ot, az, hogyha hozzánk adja, biztos, hogy életet ment.
2: Nagyon legyen köszönjük, így, hogy itt volt. És a munkátokat is nagyon köszönjük, igen.
0: Samu Dávid és Lévai Antal vérlovagok voltak a vendégeink, köszönjük, itt a Sláger reggelben.
4: Napjainkban ez a Sláger. Ez a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a nagy erdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. Magyartüzép.hu.
11: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ópusztaszeren tartják ma az első kormányülést. Üzemanyag ellátási nehézségektől tartanak a független benzinkutasok. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ópusztaszeren tartják meg ma 15 órától az első kormányülést, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, a kihelyezett kormányülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. A hivatalos ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel tájékozódnak a jelenlegi helyzetről, majd döntenek a rövid távon szükséges intézkedésekről, és elrendelik a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási megoldások, fejlesztések kidolgozását. A kormányülésen döntenek majd a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről. Üzemanyag ellátási nehézségekre figyelmeztetnek a független benzinkutasok, miután szerintük napokon belül kialakulhat az a helyzet, hogy árrés nélkül kell értékesíteniük a dízelt. A független benzinkutasok szövetsége szerint a kisebb kutak ezt hosszú távon nem tudják finanszírozni, miközben extra profitadót is fizetnek. Az érdekképviselet úgy véli, országosan akár néhány héten belül ellátási gondok jelentkezhetnek, és több benzinkút ideiglenesen bezárhat. A MOL ugyanakkor hangsúlyozza, Magyarország üzemanyagellátása stabil, és saját termelésből továbbra is biztosítani tudják a dízel és benzinellátást. A független kutak szakmai egyeztetést és gyors kormányzati intézkedéseket sürgetnek a 2022-eshez hasonló üzemanyagválság elkerülése érdekében. Illegális gyümölcsárusokat értek tetten egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 9 árustól több mint 2,6 tonna árut, döntő többségben szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. Az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. Az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is. Megkezdődik ma a Mester utca belső szakaszának felújítása a Ferencvárosban. A munkálatok a Ferenc körút és a Haller utca között zajlanak több ütemben. A teljes érintett szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás lép életbe, a közúti forgalom pedig a villamos pályára terelődik, így arrafelé hosszabb menetidőre kell készülni. A kereszteződések átépítésekor további ideiglenes változások jönnek. A Mester utca egyirányú lesz a Tinódi és a Lilium utca között, a Viola utca pedig Zsák utca lesz. Jubileumi nyílt napot tart a 145 éves Magyar Vöröskereszt szombaton. A nyitott székház elnevezésű rendezvényen a látogatók betekintést nyerhetnek a szervezet múltjába, jelenébe és mindennapi tevékenységeibe. A szervezet központi székházában interaktív és szórakoztató programokkal készülnek. Lesznek filmvetítések, kvízek, társasjátékok, előadások és egy különleges elsősegélynyújtó flipper. A rendezvényen hirdetik ki a jubileumi fotópályázat eredményeit is. Az érdeklődők megtekinthetik a történelmi vöröskeresztes relikviákat bemutató kiállítást. Ma túlnyomó részben napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem várható. Az északnyugati szél gyakran lesz erős. A hőmérséklet délután 15-18, késő este 9-14 fok között alakul. Csütörtökön felhős napos időszakok váltakoznak, nyugaton záporok is lehetnek, és 20-22 fokot mérhetünk. Pénteken újabb csapadékzóna érkezik fölénk, esős napunk lesz.
15: Az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében továbbra is pályazár. Nem, nincs, feloldották, nem, nincs, feloldották, friss hír a 48-as kilométernél. Nem, bocsánat, vissza.

0: A 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártirok útjánál helyszínelnek, aztán baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében, ahol a két irány forgalmát felváltva egyetlen sávon engedik át. A Könyves Kálmán körúton a Rákóczi út felé pedig az Üllői út előtt burkolatjavítás miatt van zárva a külső sáv.
1: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: 9 óra 7 perc, jó reggelt kíván Pordán Petra.
3: És Somogyi Zoltán.
0: Mindjárt újabb szuperhősökről lesz szó, addig is írják meg nekünk egyetlen szóban SMS-ben, hogy ki volt a legnagyobb hősük. Most, hogyha nem apukájukra, meg nagypapájukra gondolnak, vagy a szülőkre, nagymamára, anyukára, hanem mondjuk szakma tekintetében, akkor mit írnának?
2: Schlager FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 10:45. Jó reggelt kívánunk. Ugye a vérlovagokkal beszélgettünk nemrég, de a rendőrök, tűzoltók, katonák és vadakat terelő juhászok is sokaknak eszébe jutottak. Kérdeztük ugyanis az előbb, hogy gyerekként kire néztek fel hősként a hivatásuk tekintetében. Na már most kérem szépen, új körrel bővült a hősök tábora. Tudnélik, Miskolcon a kukások a gyerekek új kedvencei, és nem véletlenül. A miskolci szemétszállítást végző Mirehu ügyvezetője Ladányi Roland a vonalban. Jó reggelt!
2: Szia. Jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hát ti valami egészen elképesztő vállalkozásba fogtatok, aminek, hát most mondanám, hogy semmi köze a szemétszállításhoz, de közben meg mégis.
3: Igen, hát így van, nagyon fontos, hát nem csak hulladékot szállítunk, hanem nagyon fontos, hogy már te edukáljunk is, és ez egy ilyen projektünk.
2: Mi ez a projekt? Mesélsz róla?
3: Hogyne. Hát nagyon fontos egyrészt az edukáció, ez nagyon sok díjat, nagyon sok eredményt értünk el vele, ez egy ilyen hitvallása a cégnek. És van egy másik projektünk, az pedig magának a szakmának, a hulladékgazdálkodási szakmának a társadalmi elfogadottságának a növelése. És ezt a kettőt próbáltuk ötvözni ezzel a meseolvasásos projekttel, mert van egy mesénk, amit egy mesepedagógussal irattunk meg tudományos módon, amiben megjelenik az újrahasználat, az újrahasznosítás, a sárkányok, akik a kukásautókat testesítik, meg a lovagok, akik pedig a szemétszállítók. És emellett van az, hogy adták az arcokat a kollégáink, hogy oda azt mondtuk, hogy ők itt vannak, ők a mi kollégáink, és ők képesek ezt a mesét előadni, és hát a kettőt ötvöztük, és igazából az óvodáknak hirdettük meg ezt a lehetőséget, hogy akkor kimegyünk, és a saját kollégáink munkaruhában felolvassák ezt a mesét, és hát egy pozitív képet kell, hogy alkossunk igazából mind magáról a hulladékgazdálkodásról, mint pedig magáról a cégről, a kollégáinkról. És hát a projekt innen indult, és ezt próbálja ötvözni.
1: Hát ugye ez a Muki és a Fekete Királyság című mese. A kollégák, akik egyébként a kukásautón dolgoznak, hogy fogadták az ötletet, hogy mi lenne, hogyha elmennénk és gyerekeknek felolvasnánk ezt a mesét így együtt?
3: Hát nagyon pozitív volt a fogadtatása, rengeteg megkeresésünk van, imádják a kollégák. Ez nagyon fontos, hogy cégen belül is hasonlóan gondolkodunk mindannyian, és hát próbálunk a jövőben nézni, egy kicsit előtekinteni, és pozitívan hozzáállni mindent, és hát nekik is ez egy óriási siker, ha lehet ezt mondani, mert látják ők is, hogy van egy pozitív visszacsatolás, az ő megbecsülésük is azt gondolom azon a szinten van, ahol ez elvárható.
2: A Sláger FM Facebook oldalán meg is osztottunk képeket, hogy hogy zajlik egy ilyen meseolvasás, és már bárcsak a gyerekeknek a tarkója látszódik, de azt is észrevehető a képeken, hogy oda mennek és belebújnak a könyvbe, mert a képeket is látni akarják, meg persze a kukás bácsit. Amikor vége van a meseolvasásnak, akkor azt is megengedik a kollégáit, hogy a kukás autóra esetleg felmásztanak?
3: Hogyne. Tehát mindig a kollégák ugyanek egy kukás autóval, van egy olyan kukás autónk, amit erre a célra használunk igazából. Aha. Be lehet mászni, karácsonykor feldíszítjük, kivilágítjuk belül, karácsonypát rakunk bele, és ez mindenki számára elérhető itt Miskolcon, tehát kimegyünk, ha kell, a lakosok kérnek minket, kimegyünk házhoz, hogy a gyerekeknek élményt tudjunk szerezni, és hát ezzel az autóval járjuk a várost ilyenkor is, és jöhetnek a gyerekek, be tudnak szállni, és hát megvan ez az élmény, mert kiskorban mindenki a kukás szeretne lenni, és hát itt van egy váltás, és hát ezt próbáljuk megtörni, mert utána meg mindenkit majd azzal fenyegetnek, hogy hát nem tanult kukás lesz,
2: és
3: ezt a negatív képet szeretnénk mi lerombolni, és megmutatni, hogy ők nagyon fontos részei, maga a tevékenység is, a kollégáink is a mindennapoknak, mert azért az ő munkájuk nélkül elég komoly gondok lehetnének, és hát, megfelelő helyre kell rakni.
1: Figyelj, Roland, és szerinted tényleg megnyugodhatunk, mert mondják, hogy most már a kisebbek, a prüngyők, meg hát a nagyobb gyerekek is, hogy tényleg fontos számukra a környezetvédelem, és hogy valóban odafigyelnek a környezetükre sokkal jobban, mint a korábbi generációk.
3: Igen, ezt mi látjuk, már nagyon sok gyerek fordul meg, mi egy ilyen nyitott telephelyként működünk, pár több ezer gyerek fordul meg a telepeinkön, edukációs oktatáson, éves szinten, nagyon sok emberhez megyünk ki iskolákban, nagyjából 10 000 emberrel van éves szinten ilyen face-to-face kapcsolatunk, és hát látjuk a visszacsatolást is. Tehát sokan jönnek vissza hozzánk, akik korábban voltak már, és hát látjuk, hogy nem onnan indultak, mint ahol az elején jártak, és nagyon sokat tudunk nekik adni, és nagyon érzékenyek el, és nagyon fontos, hogy odafigyeljenek, és hát azt gondolom, hogy ez nekünk is egy óriási pozitív élmény, hogy látjuk, hogy ez a bevetett munka, ez megtérül. Ez egy sziszifuszi munka, nem egyik napra a másikra, de hosszú távon nagyon komoly eredményeket lehet elérni, ebben
2: és
3: bízunk.
2: Arra megkérhetünk, hogy majd esetleg, ha Budapest felé jártok, hozzánk is gyertek mesét olvasni, mert mi nagyon élveznénk, bár már nem vagyunk gyerekek, de mégis szerintem a gyereklelkű felnőttek is imádnának egy ilyet, de komolyan is, főleg őket is inkább kéne edukálni, azt gondolom, mint a kicsiket.
1: Hát, vagy a fővárosi kollégák felé adjátok tovább ezt a tapasztalatot.
3: Igen, tök jó. Valamilyen projektet összehozunk, de bármikor nagyon szívesen látunk beleteket itt Miskolcon is, mert hát nekünk erre felépült egy program, ami működik minden nap.
2: És
3: nem csak gyerekeket, hanem vállalkozásokat, csapatépítő programokat mindenkinek, minden korosztálynak, nyugdíjas kluboknak, mindenkinek szervezünk programot, hogy erre a fókuszt odahelyezzük, hogy ez mennyire fontos. Uh-huh.
1: Meg olyan jó, hogy a munkátokat ember közelbe hozzátok. Tehát, hogy hiszen a mindennapjaink része, és amit mondtál, hogy ez mindig így az emberek ezzel elfordítják a fejüket, így nem akarjuk tudni, mert ott a szemét meg a...
2: Meg anyáznak, meg a hogy jön a kukásautó, nem tudok haladni, nem tudom, igen, tehát ez is
3: igen, hát én azt gondolom, és én azt vallom, hogy egy szolgáltatás akkor jó, ha szerethető.
2: Így van.
3: Mert ha szeretjük, akkor sokkal megértőbbek vagyunk vele szemben, és sokkal másképp viszonyulunk hozzá. És hát ezt a mindennapokban kell felépíteni, hogy ha a szelektív gyűjtéssel nem az a baj, hogy tudják az emberek, vagy nem, hogy mit kell szelektíven gyűjteni. Mert nagyjából ez nem egy bonyolult, nem ilyen űrtechnika kategória, hanem azt, hogy megtegyék.
1: Ja, hogy nyűgnek számít. Aha, és nem szívesen
3: tehát csináljuk. A tettek a nehezek mindig, hogy át tudjuk-e törni azt, hogy akkor ezt fogja meg is vigyel odáig.
1: Hát amíg vannak ilyen emberek... Addig igen. Figyelj, köszönjük a munkátokat, és további minden jót.
3: Hát mi köszönjük a lehetőséget.
2: Szép napot, szia.
3: Sziasztok.
1: A Mirehu ügyvezetőjét, Ladányi Rolandot hallottuk Miskolcról. Ez a Sláger reggel. 9:30 lesz mindjárt.

0: 12:02 itt a Sláger reggel. Jó reggelt, és ha már az előbb itt a Mirehova beszélgettünk, ugye a miskolci szemét szállításért felelős céggel, mint hogy óvodákba járnak például meséket felolvasni. A rendkedvért hozzátenném, hogy tegnap előtt Superbrands díjat kaptak,
1: és képzeld el, hogy
0: már 5. alkalommal választották őket a kiemelkedő hazai márkák közé, úgyhogy hát azért ez egy fontos visszajelzés.
1: Igen, abszolút.
0: Hogy túl azon, hogy persze jó pofa dolog, hogy elmennek és mesét olvasnak, meg hogy kiadtak egyáltalán, készítettek egy mesét, ami próbálja edukálni a gyerekeket, hogy ne dobáljuk el a szemetet, meg miért fontos a felelős hulladékgazdálkodás, tehát hogy ezen túl közben a dolgokat is rendesen elvégzik. És ha már itt tartunk, az előbb egy hölgy telefonált, megköszönte nekünk az előbbi beszélgetést és riportot, és gyorsan elmesélte, hogy náluk például múltkor csőtörés volt, és gyakorlatilag 2 nap alatt úgy rendet raktak, hogy fölvésték, kiszedték, kicserélték, visszatemették, paf, másfél napot kész is volt minden, és mondta, hogy oda ment az egyik munkáshoz, amikor vége volt, hogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan végeztek, és azt mondta, hogy kikerekedett a szeme, zavarba jött, elmosolyodott, és mondta, hogy hát mi csak elvégeztük a munkát, és mondta, hogy nem baj, de azt nagyon jól, és hogy köszöni szépen, és mondta, hogy azért is hálás ezért az előbbi beszélgetésért, mert hogy tényleg vannak körülöttünk nagyon sokan emberek, akiknek valahogy soha senki nem köszönti meg a munkáját, miközben meg nagyon fontos a mindennapi életünk szempontjából. Úgyhogy köszönjük szépen a kukásoknak mi is.
1: És milyen érdekes, hogy ma csupa ilyen emberrel beszélünk. Tehát volt egy ölelésterapeutánk, aki segít embereknek, a vérlovagjaink, most pedig a kukások, úgyhogy ez egy jó nap.
0: Közben itt nézem a fényképeket is, meg amit megosztottál ugye a gyerekekről Miskolcról, itt most egy videóba is belefutottam, ahogy így beszélgettek, dumcsiznak velük a kukások, meg felszállnak a kukások, és ugye kezdek meghatódni.
1: Igen.
0: Tehát, tényleg, hogy ez majd ilyen nap, ez a Sláger reggel 9:30. I'm hungry, this is Ed Sheeran.
2: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
10: Bevezető árakkal vár a Metrodon Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodon Beat. További információ metrodon.hu.
0: A reklám után.
11: Hűvös kés, de napos idő várható, még mindig csak 9 fokos a reggelünk, délutára azonban már 16 fokot ígérhetek, holnap már kevésbé látjuk a napot, péntektől pedig még a csapadék is megérkezik, amire persze szüksége van a földeknek, viszont nekünk meg egy esernyőre, mert úgy nézem, hogy péntektől egészen jövő hét szerdáig esős időre készülnünk kell.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
13: Az M5-ösön Röszke felé Újhartyánál keresztbe fordult és felborult egy kamion. A 48-as kilométernél továbbra is pályazár van abban az irányban, így a 30-as kilométernél Ócsánál mindenkit kiterelnek. Érdemes lehet másik útvonalat választani. Hát egy felborult kamion műszaki mentése azért az elhúzódik egy ideig jellemzően. A 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, a 12-es kilométernél teljes útzár van, itt is megállították tehát a forgalmat. Az M1-esen nem, ott csak nagyon komoly torlódás alakult ki a főváros felé, Szárliget és Biatorbágy között az átépítés és a terelés hatására. Budapesten a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál gázvezeték javítás miatt mától napközben időszakos sávzárás van a külső sávban, aztán a Pesti úton szintén mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos korlátozásra kell számítani karbantartás miatt, illetve a 8. kerületi Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között tart az útburkolatjavítás, a 3. kerületi Donát utcában pedig az autóbusz végállomásnál javítják mától a burkolatot, így a 243-as busz terelt útvonalon közlekedik, nem érintve a Donát utca megállót.
6: A közlekedési hírek támogatója az
7: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

legnagyobb slágerek változatosan reggel is. Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:40. Sziasztok! Anyukám mindig a pékekkel példálozott nekem gyerekkoromban, hogy nekik milyen korán kell kelni, és hogy tulajdonképpen rajtuk múlik, hogy legyen mit ennünk. Számomra ők mindig igazi hősök voltak éppen ezért.
2: Jaj, de Zsuzsi. Szép.
1: Peti azt írja, ő az autószerelőket nézte mindig csodálattal, Norbi pedig az órást tudta úgy nézni, hogy anyukámnak kellett elrángatni onnan fél óra után.
2: És hogyha mondjuk felnőttként egy gyerek a hősöd, az is egy nagyon szép dolog. Sziasztok, nekem a hősöm annak unokahúgom, aki körülbelül 14 éve él Írországban, illetve most már nem annyira gyerek, de fiatalabb, mint ő. Miután itthon elment a bátyám, az édesapja, Anna azóta olyan sikereket ért el, mint karrier, mint pedig magánélet területén, hogy példaértékű 30. születésnapját egy galapagoszi szabadmerüléssel ünnepelte. Jelenleg második egyetemi képzését végzi, munka mellett büszkeséggel tel, hogy a büszkeséggel tölt el, hogy a családomban tudok egy ilyen erős, karizmatikus embert. Milyen szép sztori.
1: MS-e azt írja, csaj létemre a buszvezetőkre tekintettem igazi hősként, igaz, nagypapám is buszvezető volt, imádtam gyereknapon, volt közös buszozásunk többször is. Képzeld el, a gyerekkoromban nem tudom, mi ez most jutott eszembe, de fura, hogy az utcánkban ugye közlekedett busz, ahol laktam, ott járt akkor a 46-os.
2: Volt busz az utcátokban?
1: Hát, hogy pont a mi utcánkban járt. Hát
2: most
1: lakhattam a mellék utcában, de a főúton ott járt a 46-os busz, és akkor én hétvégén simán megcsináltam, hogy elmentem a biciklizni ugye a járdán, és akkor megálltam, és mindig integettem a buszvezetőknek, és ők mindig visszaintegettek, és akkor azt mondtam, hogy nekem az összes buszvezető a barátom.
2: Igen,
1: mert hogy ráadásul arcról már ugye megvoltak, mert az ősvezér teréről mindig, hát nagyjából szerintem volt körülbelül egy olyan 5-6 sofőr lehetett, és mindig ugyanők voltak ugye éveken keresztül, akikkel aztán összefutottunk, és akkor álltam, és visszaintegettek. Hát ők is igazi hősök voltak, nekik is köszönjük szépen a munkájukat. 3:10 volt, 2 perccel itt a Sláger reggel.

0: Jó.
1: Ez a sláger reggel.
0: Jó.
1: Jó.
0: Jó, közben bekapcsolódott a mikrofonom, bocsánat. Még néhány üzenet, Évi azt írja, az én hősöm a fiam, aki autista, mégis rengeteget segít nekem, kitereget, jön velem sétálni, bevásárol, nem is kívánhatnék jobb gyereket. Aztán sziasztok, jó reggelt, sokan engem mondanak hősnek, hogy felnőtt fejjel 3 gyerkőcöt nevelve, munka mellett ültem be az iskolapadba, és nyár elején diplomázom, és leszek közgazdász. Szerintem pedig a feleségem a hős, aki lehetővé tette mindez számomra, Zolcsi üzenet ez.
1: Köszönjük mindenkinek, és a figyelmet is. Búcsúzik Pordán Petra.
0: És Somogyi Zoltán.
1: Vissza a holnap reggel.
0: Csók.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
4: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
6: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzene koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
8: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
9: Autóüveg Pilkington.
3: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Sláger FM.
11: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Megszűnt Vágújhelyi Ferenc megbízatása a NAV élén. Kilép a demokratikus koalícióból Niedermüller Péter, és megkezdődik a Mester utca belső szakaszának felújítása Ferencvárosban. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Öt év után távozik Vágújhelyi Ferenc a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki posztjáról. A hivatal tájékoztatása szerint a távozások a jogszabályi. Az elnök államtitkári rangban látja el a feladatát, így megbízatása a kormányváltással automatikusan véget ér. Az új vezető hivatalos kinevezéséig az átmeneti helyettesítési szabályok érvényesek. Vágújhelyi 2021-ben vette át a hivatal irányítását elődjétől, kinevezésekor a sajtó figyelmet szentelt korábbi adóhivatali informatikai vezetői múltjának, valamint az előző miniszterelnök Orbán Viktor környezetéhez fűződő kapcsolatának is. Niedermüller Péter Erzsébet város polgármestere bejelentette, hogy elhagyja a demokratikus koalíciót. A politikus, aki a párt alapító tagja, korábbi alelnöke és EP képviselője volt, döntéséről már 2 nappal korábban tájékoztatta Dobrev Klára pártelnököt. Niedermüller közösségi oldalán kifejtette, hogy bár továbbra is elkötelezett a liberális és zöld értékeket tisztelő baloldali politika mellett, a legutóbbi választási eredmények azt bizonyították, hogy a társadalom nem tart igényt a DK eddigi kínálatára. Kiemelte, hogy a párt jövőbeni újjászervezésében már egyszerű tagként sem kíván részt venni, elismerve, hogy eddigi politikai stratégiájuk nem volt sikeres. Ma elindul a Ferencvárosi Mester utca nagyszabású rekonstrukciója a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. A munkálatok idején 30 km/órás sebességkorlátozás mellett a gépjármű forgalmat a villamospályára terelik, a gyalogosok közlekedését pedig elkülönített folyosók biztosítják. A későbbi ütemekben várhatóak időszakos egyirányúsítások és útlezárások, így a BKK alternatív útvonalként az Üllői út vagy a Soroksári út használatát javasolja az autósoknak. Budapest május 30-án története első Bajnokok Ligája döntőjének ad otthont, ahol az Arzenál és a PSG mérkőzik meg a Puskás Arénában. A Liszt Ferenc reptér rekordszámú utasra és külön gépekre számít. A légitársaságok jelentősen bővítették londoni és párizsi kapacitásaikat. A kiemelt érdeklődés miatt a repjegyek és a belvárosi szálláshelyek árai drasztikusan megemelkedtek. Egyes apartmanokért több millió forintot kérnek a hétvégére. Miközben a szurkolók komoly költségekkel szembesülnek, a rendezvény globális szinten erősíti a magyar főváros turisztikai és logisztikai presztízsét. Május 4-e és 10-e között nemzetközi vízirendészeti akció zajlott a Dunán. Magyarország, Románia, Horvátország, Bulgária és Szlovákia részvételével. Az ellenőrzés során a rendőrök több mint 150 hajót vizsgáltak át, beleértve teher, személy és szabadidős járműveket. Az akció 48 helyszíni bírsággal és 12 szabálysértési feljelentéssel zárult. Emellett ittas vezetés és lopás miatt két büntető eljárás is indult. A hivatásos hajósoknál főként adminisztratív hiányosságokat, míg a sportcélú járműveknél több szabálysértést is tapasztaltak. Jelenleg 11-12 fokot mérhetünk Budapesten, zavartalanul süt a nap, az északnyugati szél élénk, helyenként 30-35 km/órás széllökések is kísérhetik, amit nagyon erősnek érezhetünk, sőt a hőérzetünket is csökkentheti. Csapadéktól nem kell ma tartani a délelőtt folyamán legalábbis, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, a délutáni csúcsérték pedig 17 fok körül alakul.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
14: Ma napközben a második kerületben a Zöldlomb utcában, kifelé a Csalit utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat burkolatjavítás miatt. Tart a műszaki mentés a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Egressy út előtt a belső sávban óvatosan közlekedjünk. Arra fele is nézzük az autópályákon, mi a helyzet. Az M5-ösön Röszke felé Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségében kiterelik, aki teheti válaszol másik útvonalat. A 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 12-es kilométernél teljes útzár lépett életbe, a forgalmat megállították. Az M1-esen a szakaszos torlódás alakult ki Budapest felé Szárliget és Biatorbágy között, hosszabb menetidőre kell készülni ott. Az M6-oson Iván Dárda felé a 164-es kilométernél lévő keresdi pihenőhelyet lezárták burkolat felújítás miatt. A határ előtt tankolni utoljára 135-es jelű Fácánkerti pihenőhelye lehet. 0630 30 30 9 8, ez a hívható és SMS számunk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Nagyon vidám délelőttet kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, a mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel ebben a szép napsütéses tavaszias napban délelőttben, de szépen fogalmaztam, indítjuk már is Carly Rae Jepsennel ezt a napot is. Sláger!

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most az újdonság Taylor Swift-től, az Opalite, aztán már megyünk is tovább. Viszont aki Ferencvárosban, illetve a Mester utca környékén szeretne tovább menni, az óvatosan közlekedjen. Ahogy Ági mondta a hírekben is, elindul a Mester utca belső szakaszának felújítása a mai nappal, ami jelentős forgalmi változásokkal jár. A munkálatok alatt a szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, az autók pedig a villamos pályán haladhatnak, így mindenképpen hosszabb menetidőre kell arra fele készülni. A későbbi ütemben a kereszteződések átépítése miatt a Mester utca egyirányú lesz, a központ felé, Haller utca irányába pedig kerülő utat jelölnek ki. A torlódások elkerülése érdekében a BKK az Üllői utat vagy a Soroksári utat javasolja alternatívaként. Kitartást, türelmet kívánunk mindenkinek, szóljon most Kungs és a Clap Your Hands itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan itt,

legnagyobb slágerek birodalmával. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: de szerettem pénzt.
1: Ez volt most Majka és a Csurran Cseppen, melynek után érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók. Majd tavaly a csopakon is fellépett Train-től érkezik az Angel in Blue Jeans, és nyitja a következő zenei szakaszt itt a Sláger FM-en.
2: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
5: kérjük, mondja el. Sláger FM.
3: Köszönjük.
6: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassza a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
8: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
9: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
10: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
11: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
12: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
13: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: A reklám után.
14: Vidékkörzetünkben 13 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. A reggeli hűvös után a napsütés hatására gyors melegedés kezdődött, de az északnyugati szél továbbra is érezteti a tegnapi front hatását. Sokfelé élénk, helyenként 40 km per órát megközelítő széllökések kísérik a tiszta időt, ami miatt a kinti hőérzetünk inkább 10-11 fok körülé lehet. Csapadéktól most nem kell tartani, a látótávolság kiváló, érdemes kihasználni a napsütést, mert a délutáni órákban több felhő lesz.
1: Helyszínelnek a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, a Nagykörösi út felé az Ady Endre út után. Az Ady Endre úton sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál. Csőtörés történt ott. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Pázsit utcánál. Gázvezetékjavítás zajlik ott. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszak és szakaszos sávlezárásra kell számítani, csatorna karbantartás zajlik ott. Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél Ócsa térségébe kiterelik. Már itt is torlódik a forgalom, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni. készülni. A 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott a 12-es kilométernél, teljes útzár lépett érvénybe, a forgalmat megállították ott. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, köszönjük őket előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Jazz. Åh. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most a Hurts, illetve a Purple Disco Machine koprodukciója, a Wonderful Life, ami alapvetően ugye egy Hurts sláger, viszont a német DJ producer Purple Disco Machine hozzányúlt, és adott neki egy ilyen lüktetősebb, ütemesebb köntöst is. Ezáltal lett ilyen 2025-ös, kicsit elektronikusabb, kicsit EDM-esebb, kicsit modernebb az egész hangzása ennek a dalnak. Folytatjuk tovább, érkezik most 2023-ból a Follow the Flow slágere, amely a belső békéről, az elengedésről és a vihar utáni megnyugvásról szól. Érkezik most a Szélcsend.
1: A legnagyobb magyar slágerek.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
3: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a kerthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
4: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismerslágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: A leggyakoribb hibákra figyelmeztet a NAV a bevallásban. Budapesten ritkábban nyírják a füvet a nagy szárazság miatt, és korlátozná a rövidtávú lakáskiadást. A Józsefvárosi önkormányzat. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A legtöbben a családi kedvezményeknél hibáznak az adóbevallásban az adóhatóság szerint. Sokan tévesen igénylik a 4 gyermekes anyák kedvezményét, pedig az csak a vérszerinti vagy örökbefogadó szülőknek jár. Figyelni kell az időpontokra is, mert a 3 gyermekes anyák kedvezménye is a megemelt összegek csak meghatározott dátumok utáni jövedelmekre érvényesek. Gyakori hiba továbbá a továbbtanuló gyerekek elszámolása és a külön élő szülők közti megosztás is. Aki nem biztos a dolgában, az május 20-ig kérhet segítséget a hivataltól telefonon vagy személyesen, hogy elkerülje a későbbi büntetéseket és javításokat, melyek sok bosszúságot okozhatnak a családoknak. Új szabályt vezet be a fűnyírásra a rendkívüli szárazság miatt a budapesti közművek. Május végéig csak ott vágnak füvet a városban, ahol a biztonságos közlekedés miatt ez elengedhetetlen. A terv lényege, hogy a föld ne száradjon ki teljesen, és a növények tovább bírják a hőséget. Az utak és a járdák szélén továbbra is rendet tartanak, hogy a kilátást semmi ne zavarja. A parkokban azonban ritkábban jönnek a fűnyírógépek, és a füvet is magasabbra hagyják. Ezzel az egyszerű módszerrel próbálják megvédeni Budapest Budapest zöld felületeit a kiszáradástól ebben a nehéz, csapadékmentes időszakban. A Józsefvárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátotta a rövidtávú szálláskiadás szigorításáról szóló javaslatcsomagját. A cél az egyensúly megteremtése a lakhatási szempontok és a turizmus között. A tervezet szerint a kerületi lakások legfeljebb 4%-a üzemelhetne Airbnb-ként. A szabályozás negyedekre lebontva korlátozná az új engedélyeket, így a belső részeken gyakorlatilag leállna a bővülés. Bár a döntés nem visszamenőleges hatályú, az új szálláshelyekhez társasági hozzájárulást és kötelező információs táblákat írnának elő. A lakosok május 31-ig véleményezhetik a csomagot a hirdetett fórumokon. Az ABB több mint 5 milliárd forintból bővíti Kecskeméti gyárát, hogy több olyan alkatrészt készítsenek, amik az elektromos hálózatok működéséhez kellenek. Ezek az eszközök segítenek összekötni a kábeleket a trafókkal, így jut el az áram a házakba. A fejlesztés során modern robotokat és új gépeket állítanak munkába a telephelyen. A gyár nem csak okos, hanem környezetbarát is, hiszen szinte minden hulladékot újrahasznosítanak. Ez a beruházás azért fontos, mert egész Európában egyre több áramra van szükség a modern élethez, és a kecskeméti dolgozók munkája segíti fenntartani a biztonságos energiaellátást az emberek számára. Tavaly február óta összesen 1878 érdeklődő vett részt az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épületében szervezett szakmai tárlatvezetéseken, tájékoztatott a belügyminisztérium. A Részvitézek oltalmában elnevezésű program keretében a közigazgatási dolgozók és a nagy közönség mellett fizetős látogatók is megtekinthetik a történelmi jelentőségű felújított tereket. A tárca közleménye szerint az építészeti örökség megóvása és a közművelődés iránti elkötelezettség jegyében elindított kezdeményezést. A folyamatos érdeklődés igazolja vissza, ezért a regisztrált látogatókat továbbra is a rögzített időpontokban fogadják a székházban. Marad a napos idő, jelenleg 10-13 fok a maximum vételkörzetünkben, az északnyugati szél továbbra is sokfelé élénk, ami miatt a valósnál hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. Maximum 17 fokig emelkedik a hőmérséklet.
9: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elkezdték elengedni, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Már itt is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében ott is telített sávokra kell készülni. A 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott a 12-es kilométernél, teljes útzár lépett érvénybe, a forgalmat megállították. Az M1-es autópályán torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya, valamint kicsivel távolabb és ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban Szárliget és Biatorbágy között. A menetidő 30 perccel is megnövekedhet, aki tehet itt is inkább másik útvonalat válasszon.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Nagy üdvözlet mindenkinek. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt öltjük és pörgetjük. A munkaórákat a legnagyobb slágerekkel változatosan. Gossip és a Move in the Right Direction nyitja ezt az órát.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Harry Styles, és tőle az újdonság, az American Girls. Fontos változások vannak Budapest közlekedésében. Pest Erzsébeten a 36-os és a 966-os buszok terelve a Helsinki úton át közlekednek, kihagyva Nagy Sándor József utca és a Pest Erzsébeti Kossuth-Lajos utca megállókat, helyettük a 151-es busz megállói használhatók. Rákoshegyen a 46-os, a 98-as, a 98-E, a 168-E és a 980-as járatok útvonala módosul, a Szabadság utca megálló mindenütt kimarad, és több járat a Rákoshegy vasútállomás megállót sem érinti, eredeti helyén vagy ideiglenes megállóban áll meg. A buszok a Bakter utcán keresztül közlekednek, a 98-E pedig az Ady Endre és a Meltzer utca környékén is korlátozottan áll meg, úgyhogy érdemes így tervezni a tömegközlekedésünket ott abban a régióban. Chappell Ronnal folytatjuk most ezt tőle, a Good Luck Babe, itt a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek változatosan. Your crazy ways.

0: A Sláger FM-en a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Orbán Ruti és a Keresztúzat is ilyen volt az előzőekben. Ami után érkeznek a friss időjárási és közlekedési információk, aztán Felix Jan remixében érkezik Ami és a Cheerleader.
1: -14 fok közötti átlaghőmérsékletet mérhetünk vételkörzetünkben, zavartalan a napsütés, a front felhőzet már teljesen elhagyta a térséget, így csapadéktól a nap hátra lévő részében sem kell tartani. Az északnyugati szél viszont nem pihen, továbbra is élénk lökésekkel hűti a levegőt, ezért a napos idő ellenére is szükség lehet egy vékonyabb kabátra. A közlekedőknek a hidakon és a nyílt szakaszokon érdemes odafigyelni az oldalszélre. Na, a hőmérséklet a következő órákban még emelkedik egy kicsit, kora délután 17 fok lesz.
0: Budapesten helyszínelnek a 19. kerületben, a Hunyadi utcában, a Nagykörösi út felé, az Ady Endre út után. Az Ady Endre úton is sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál, csőtörés történt ott. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot, a Szirágyi Erzsébet fasorban befelé, a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra készüljenek, csatorna karbantartás az oka ennek. Az M1-es autópályán torlódás alakult ki Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb, szintén szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban, a Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is. A menetidő ezzel 30 perccel növekszik, aki tehet inkább másik útvonalat preferáljon. Várjuk az önök közlekedési infóit is, ha látnak, éreznek, tapasztalnak, szimatolnak bármit útközben, írják meg, vagy hívjanak és mondják el 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk mindkét esetben.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Itt tényleg a kedvenceim mennek.
2: Can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Ez volt most Lady Gaga, illetve Bruno Mars közöse, a Die With A Smile. Lady Gaga körül 2026 tavaszán a legnagyobb hír, a várva várt hetedik stúdióalbuma, amelyről nemrég megerősítette, hogy szakít a legutóbbi filmzenés hangzással, és visszatér a sötétebb, kísérletező pop gyökerekhez. A rajongók Lady Gaga reneszánszaként emlegetik az új korszakot, amelynek vizuális világa a futurisztikus divatot ötvözi a gótikus elemekkel, ad tehát magának egy ilyen kis ráncfelvarrás, talán mondhatjuk így. Lady Gaga, megyünk tovább a Valmárral. 2022-ből most ez a színvak tőlük itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Hé, hová tűnt a fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Domtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
8: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Az Alkotmány utcába költözik a miniszterelnöki székhely. Budapesten bukott le a hollywoodi Starbank számláját fosztogató csaló, és sikeresnek bizonyult a svédasztalos étkeztetés bevezetése a második kerületi iskolákban. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A kormány székhelye az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, elhagyva a Budai várban található Karmelita kolostort, jelentette be Magyar Péter. Az új helyszín az Építés és Közlekedési Minisztérium eddigi épülete, amely mindössze néhány lépésre található az országháztól. A miniszterelnök szerint a választás szimbolikus, hiszen a hivatal címe ezentúl közvetlenül az alkotmányosságra utal. Magyar Péter közösségi oldalán már megmutatta azt a termet is, ahol a jövő héttől a kormány az üléseit tartja, hangsúlyozva a törvényhozás és a végrehajtóhatalom szoros fizikai közelségének elvi jelentőségét. A Józsefvárosi Önkormányzat az utcafásítási program harmadik ütemében 8 utcában mintegy 100 fa telepítését tervezi, ahol a műszaki adottságok engedik, évelő növény ágyásokkal kiegészítve. A felmérés szerint a lakók többsége támogatja a zöldítést a Víg és a Szigetvári utcában, a támogatottság a 80%-ot is meghaladja. Ugyanakkor a Lósi Imre és a Lippa utca lakóinak 69%-a elutasítja a terveket a parkolóhelyek csökkentése és a fenntartási aggályok miatt. A vitáspontok rendezésére az önkormányzat május végén lakossági fórumokat tart az érintett helyszíneken a közös megoldás érdekében. Elfogtak egy 27 éves jordán férfit, aki egy budapesti filmforgatás során szerezte meg egy hollywoodi világsztár bankkártya adatait. A csaló 2 éven keresztül észrevétlenül fosztogatta a színész számláját egy 13. kerületi lakásból, miközben a Nürnberg című filmet forgatták. Összesen 300 alkalommal használta a kártyát, és több mint 200 millió forintot költött el vásárlásokra és szállodákra. A férfinak már lejárt a tartózkodási engedélye, és kiutasítási határozat volt érvényben ellene. A rendőrség végül elkapta, és ha elítélik, akár 10 év börtönt is kaphat az információs rendszerrel elkövetett súlyos csalásért. A tettes letartóztatását elrendelték. A Fillér utcai általános iskolában és a II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban nemrég bevezetett szabadszedéses rendszer lényege, hogy a gyerekek nem előre kimért adagokat kapnak, hanem maguknak választhatják ki és szedhetik ki az ételt a kínálatból kedvük szerint. A polgármester beszámolója szerint a tapasztalatok rendkívül biztatóak, hiszen egyes intézményekben több mint 60%-kal nőtt az étkezést igénybe vevő tanulók száma, miközben az étel maradék mennyisége látványosan mintegy 40%-kal esett vissza. A rendszernek köszönhető jelentősen kevesebb a sorbanállás és a torlódás az ebédlőben, így a tanulóknak több idejük marad az étel nyugodt elfogyasztására a szünetekben. Május 24-én és 25-én izgalmas pünkösdi programokkal várja a látogatókat a Szentendrei Skanzen. A pünkösdi örökség ünnepén az egész országból érkeznek táncosok, zenészek és mesteremberek, hogy megmutassák régi szokásainkat. Látható lesz hagyományos menyasszony kikérés, kádártánc és bábszínház is, sőt még spanyol flamenco táncosok is fellépnek. A vendégek kipróbálhatják a korongozást, megismerhetik a kékfestést és megkóstolhatják a molnár kalácsot. Idén azt is ünneplik, hogy Magyarország 20 éve csatlakozott a világ szellemi örökségét védő szövetséghez. 15 fokot mutatnak a legtöbb helyen a hőmérők a fővárosban és környékén. A napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg. Csapadékmentes lesz az időjárás, az északnyugati szél változatlanul élénk. A nyíltabb útszakaszokon legyenek óvatosak a széllökések miatt. 17 fok lesz délután a maximum.
11: Az M0-as autóút déli szektorán Gyál térségében az M3-as autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsatér továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Már ott is torlódik a forgalom, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén is óriási torlódás alakult ki. Aki teheti, a 4-es főút felé kerüljön Albert írsáig, onnan Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, és a hírek szerint ott még lehet haladni is.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Jekkel Dániel vagyok, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk. Itt lesz velünk ebben az órában egy nagy kedvenc Weekendtől. Ez lesz a Take My Breath, a Black Eyed Peas, és a másként pedig már indítja is a délután. Kellemes rádiózás nekünk. Slágerek.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sally Swims és a Mr. Know It All után beszéljünk egy picit a Margit szigetről, ugyanis a Margit szigeti színház májustól szeptemberig tartó szezonja május 16-án a Wachowski Symphonic Elektroszimfonikus showjával elindul. A műfajilag sokszínű kínálatban pünköstkor jazz és borfesztivál várja a látogatókat olyan világsztárokkal, mint Mario Biondi és Kurt Elling. Az opera rajongók, a parasztbecsület, a bajászók és a Nabucco mellett világhírű szólistákat, például Jussif Eivájkot hallhatják. A musical kínálatban az Anna Canerina és a Wonderland szerepel, míg a könnyű zenei palettán Szulák Andrea, a Budapest Bár és az Edda szimfonikus koncertje emelkedik ki. Az évadot szeptember 6-án a kör Edda musical. Ez zárja. Most csak így belecsipkedtünk egy picit abba az irgalmatlan programkínálatba, ami a Margit-szigeti szabadtéri színházban fog mindenkit várni. Egész nyáron érdemes lehet majd oda is időnként. De látogatni meg úgy alapvetően a Margit-sziget Budapest tüdeje. Mindig egy szuper program, egy jó sétára, egy bringázásra, vagy akár körkorizásra. Kinek mi? Érkezik The Weeknd, és a Take My Breath itt a Sláger FM-en.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. A Kowalski meg a Vega és a Viharban szivárvány után már robogunk is tovább. Érkezik már is Anastasia és a One Day in Your Life. De előtte még az utolévőket szeretnénk segíteni a közlekedési, illetve időjárási infókkal.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
1: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
4: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
5: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
8: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánc de Ritmo tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
9: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: Hallottad már? Június 13-án életre kell a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
2: A reklám után...
12: 11-15 fok között alakulnak a maximum hőmérsékleti értékek vételkörzetünkben. A napsütést mostanra már gomoly felhők is tarkítják, de eső továbbra sem várható a térségben az előrejelzések szerint. Az északnyugati szél kitartóan élénk, ami port is kavarhat a városi utakon, a gyalogosoknak pedig hűvösebb komfortérzetet okozhat. A légnyomás lassan emelkedik, a reggeli fronthatás már lecsengett, így az érzékenyek panaszai is enyhülhetnek, a délután folyamán marad a 17 fokos maximum.
0: Az M1-esen torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is. Ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban Szárliget és Biatorbágy között. A menetidő 30 perccel is megnövekedhet, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M0-áson a déli szektorban Gyál térségében az M3-as autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 34-es és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárt. A torlódás meghaladta az 5 kilométert ott. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Múzeum körút után a külső sávban. Sötétek a jelzőlámpák a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út csomópontban, és lassan lehet haladni a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé. Erik küldte. Köszönöm szépen! Ha önnek is van közlekedés infója, okvetlen küldje el nekünk 0630 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Craig Dalton és a Blood Running után érkezik Dr. Béres és Király Viktor közöse, ez lesz a Tűzvarázsló, az 1980-as évek egyik legnagyobb magyar slágerének, a V-motorok klasszikusának modern feldolgozása. A dal sikeresen ötvözi a nosztalgikus életérzést a mai rádiós trendekkel, megtartva az eredeti szerzemény dallamvilágát, de friss, dinamikus hangszerelést adva neki. Dr. Béres, Király Viktor és a Tűzvarázsló itt a Sláger FM-en zárja az órát.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
2: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
4: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
5: És 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
9: familypark.at.
10: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban, Intivel és Ákossal. TNT, június 6, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Hamarosan megnyílhatnak az uniós pénzcsapok, megdrágulnak a józsefvárosi önkormányzati bérlakások, és ingyenes fesztivál kezdődik Pestújhelyen május végén. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Hamarosan megnyílhatnak a korábban befagyasztott pénzcsapok, írta az Index brüsszeli forrásokra hivatkozva. Magyar Péter és Ursula von der Leyen május végén írhatja alá azt a megállapodást, amely akár 34 milliárd euró, azaz 13 ezer milliárd forint érkezését tenné lehetővé. Bár bizonyos büntetéseket és korábban elveszített összegeket már nem lehet visszaszerezni, az új kormány együttműködése sokat javított az ország helyzetén, mondták. A támogatások kifizetésének feltétele továbbra is a jogállamiság betartása. Ez a hatalmas összeg segíthet az ország gazdasági fejlődésében, amennyiben a kormány teljesíti a vállalt feladatokat. Idén egységesen 34%-kal emelkedik a 8. kerületi önkormányzati lakások bérleti díja, az átlagos emelkedés pedig a különböző zónaszorzók módosítása miatt 33% és 36% között alakul majd, döntött a képviselőtestület. A változások értelmében a Magdolna és az Orci negyedben élők a korábbi csökkentett díj helyett már alaplakbért fizetnek, a Losonci negyed pedig az általános díjzónához csatlakozik. A kiemelt övezetekben, mint a Palota negyedben vagy a Tisztviselőtelepen a szorzó még magasabb lehet, pontos összegekről pedig az önkormányzat ebben a hónapban küld ki részletes tájékoztató levelet. Kedvezményes üdülést kínál a második kerületi önkormányzat a tulajdonában lévő Balatonfenyvesi és Velencei táborokban a kerületi lakosoknak, különösen a nyugdíjasoknak és a nagycsaládosoknak. A pihenésre a Velencei táborban, valamint a Balatonfenyvesi Menta és Zsája táborokban van lehetőség az elő- és utószezoni időszakokban, május közepétől egészen szeptember végéig. A szociálisan rászoruló lakók már 1500 forintért, a rászoruló nyugdíjasok pedig mindössze 1350 forintért üdülhetnek éjszakánként, míg a nem rászoruló nyugdíjasoknak 3000 forintba kerül egy éjszaka. Május 27-e és 31-e között ad otthont a Pestújhelyi Napoknak és a kapcsolódó gyereknapnak. A Pestújhelyi Közösségi Ház és környéke, ahol minden meghirdetett esemény díjtalanul látogatható. A programsorozat egy helytörténeti sétával indul a Rákospalotai temetőben, holnap pedig már kiállítás megnyitóval is Ferenci György, valamint az első pesti rackák koncertjével folytatódik a fesztivál. A pénteki nap különösen gazdag lesz kreatív foglalkozásokban, hiszen a rajzolás és barkácsolás mellett bútorfestő bemutató is várja az érdeklődőket, míg az esti zenei élményről a Magashegyi Undergroundú gondoskodik. Az Esztergomi Várszínház 2026-os nyári évada június 27-én indul Kocsis István Vángok című drámájával, amely a színház saját bemutatója a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház és a Színjátszóklub közreműködésével. Júliusban olyan fajsúlyos darabok kerülnek színpadra Esztergomban, mint Szabó Magda Kigyómarás című családi drámája, vagy Székely János történelmi műve a Kaligula helytartója. A nevetésről a Párterápia című vígjáték gondoskodik majd, illetve egy Molière darab. A Horányi László vezette színház a gyerekeknek művészeti táborral is készül. 16 fok körül alakulnak a maximumok jelenleg a főváros környezetében, a napsütés mellett némi felhősödés kezdődött északnyugat felől, és ez jellemző szélesebb vételkörzetünkre, Veszprémre, Kecskemétre és Esztergomra is. A szél továbbra is megélénkülhet, csapadék nem lesz.
12: Baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben, a Lehel utcában, a Vakbottyán utca közelében, valamint a Helsinki úton, a Festékgyár közelében. Lassú haladásra készüljön mindenki a pesti alsórakparton, az Erzsébet hídtól északra, a Rákóczi úton pedig befelé, a Barostértől. A pesti úton napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, csatorna karbantartás zajlik ott. Az M5-ös autópálya a Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán közelében felborult és keresztbe fordult korábban egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket, járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket, ott is torlódik a forgalom, aki teheti, mindenképpen válaszol másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért ott az a környék, Ócsa, Dabas és Újhartyán környékén is óriási a torlódás, aki teheti, a 4-es főutat válassza Albert Irsáig, onnan pedig Örkény felé tartva lehet letérni az M5-ös autópályára, pontosabban fel.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Már indul is az újabb óra a legnagyobb slágerekkel változatosan a mikrofonnál. Jekel Dániel itt leszünk ebben az órában, Sabrina Carpenter újdonsága, Tears, Pharrell Williams pedig a boldogságról énekel, jön a Happy!

És a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt most Sabrina Carpenter és a Tears. Kispesten hatalmas nagy dolog történt, ugyanis a kispesti forrásház tetejére egy 33 kW teljesítményű 76 panelből álló napelemrendszer telepítettek, amely az épület energiaigényének mintegy 25%-át fedezi. Az országosan is egyedülálló mintaprojekt célja egy olyan energiaközösség kialakítása, amely környezetvédelmi szempontból fenntartható és költséghatékony. A rendszer már az első két hónapban bizonyított, napsütéses időben akár a ház teljes ellátását is biztosítani tudta. A beruházás 20-30 évre kínál megoldást a hűtésre és a fűtésre, az intézményben elhelyezett kijelzőn pedig bárki nyomon követheti a valós idejű fogyasztási adatokat. Kispest az első önkormányzat, amely csatlakozott ehhez a közösségi energiamegosztási formához, és ezzel mutatja az utat előre. Ennek mindenképpen örülünk. Jonas Brothers, Marshmallow és a Leave Before You Love Me érkezik itt a Sláger FM-en.

0: eltörje vihar a szárnyát.
1: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt most a Halott pénztől a legújabb, a gyerekek, amely után már is érkezik Sophie Alice Baxter vokájával, a Spiller és a Crew Jet. De előtte még jönnek a friss időjárási és közlekedési infók itt a Sláger FM-en.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, itthon is.
5: A Sláger FM-et hallgatja.
3: Ha megkeresik telefonon vagy online,
5: kérjük mondja el. Sláger FM.
3: Köszönjük.
6: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
7: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A Zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Székre állok.
3: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Én szerettem a menzán, amit a többiek ott hagytak kaját. Én azt is megettem. Ti jó evők vagytok?
13: Nem. Nagyon. Én nem szeretem, nagyon nem szeretem a főzelékeket.
14: Én eszem, csak az iskolában nem olyan finomak.
12: Igen,
14: van olyan, ami nem olyan finom.
12: Melyik, ha nem olyan finom? A finom főzelék az finom?
14: Nem.
12: De akkor miért finom főzelék?
14: Hát mert az a neve.
12: Jó, de akkor legyen az, hogy nem finom főzelék. Hát finom főzelék, ami nem finom.
14: Hát,
12: ez olyan, mintha a sárga borsó főzelék, az finom, ugye?
14: Nem.
12: Ne, azt se szereted?
14: Nem.
12: Zöld borsó főzelék?
14: Nem.
12: Bab főzelék?
14: Nem.
12: Krumpli főzelék?
14: Igen.
12: Na, mi lenne, hogyha a krumpli főzelék lenne a finom főzelék, mert az tényleg finom.
14: Az mindenki szereti.
10: Végre állok.
3: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után.
15: 11-15 fok között alakulnak a maximum hőmérsékleti értékek vételkörzetünkben. A napsütést mostanra már gomoly felhők is tarkítják, de esőt továbbra sem várható a térségben az előrejelzések szerint. Az északnyugati szél kitartóan élénk, ami port is kavarhat a városi utakon, a gyalogosoknak pedig hűvösebb komfortérzetet okozhat. A légnyomás lassan emelkedik, a reggeli fronthatás már lecsengett, így az érzékenyek panaszai is enyhülhetnek, a délután folyamán marad a 17 fokos maximum.
1: A 32-es főúton Jászfényszaru közelében egy kamion és egy személyautó karambolozott a 12-es kilométernél, félpályán megindult a forgalom. Az M0-es autóút déli szektorán Gyál térségében az M1-es autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 36-os és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták, a torlódás közel 5 kilométeres ott. Az M1-es autópályán torlódás alakult ki Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is ismét lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban. A Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon is a menetidő 30 perccel is megnövekedhet, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M3-as autópályán Gyöngyös és 60 között sávelhúzással terelik a forgalmat a 62-es és a 70-es kilométerek között, a Vásáros-Namé felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, a főváros irányába lassulás, torlódás tapasztalható, óvatosan, türelmesen vezessenek.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a Maneskin frontembere Damiano David énekelt nekünk, ez volt tőle a The First Time. A Zappe helyjel hogy állunk, szeretünk-e Zappe helyet tenni akár reggelire, akár egyébként bármikor? Szeretünk, remélem, hogy szeretünk. Megéri, ugyanis a Zappe hely kulcsfontosság összetevője a béta-glükán rost, amely vízzel érintkezve zselés állagot képez, így segít csökkenteni a rossz koleszterin szintet és lassítja a gyomor kiürülését, ezáltal stabilizálja a vércukor szintet és hosszantartó jól lakottság érzetet biztosít, megelőzve a hirtelen éhségrohamokat, de emellett még a Zappe rostjai táplálják a jótékony bélbaktériumokat, támogatva a bél-agy-tengely kommunikáció, ami pozitív hatással lehet az immunrendszerre és a hangulatunkra is, úgyhogy csoda, egy csoda élelmiszer, egy superfood az a pehely. Javasoljuk mindenkinek, hogy eszegessük, fogyasztgassuk. Jön a Magna Cum Laude és a vidéki Sanzon itt a Sláger FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: A nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
4: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: Sláger FM.
8: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Betiltanák a vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Közös megegyezéssel távozik Zuh György az országgyűlés hivatala éléről, és ferencvárosi diákok pályázhatnak új ösztöndíjakra. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Azonnali moratórium lép életbe a védett erdők fakitermelésére, és betiltják a vadállatok szerepeltetését a cirkuszokban Magyarországon. Ezt Gajdos László, a Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere jelentette be. A döntés értelmében a jövőben tilos lesz elefántokat, nagy macskákat és főemlősöket felléptetni a porondon. Bár a házi állatok és a környezetet jól tűrő fajok, például a lámák maradhatnak. Az erdőgazdálkodásban a profit helyett az ökológiai szemlélet válik irányadóvá. Így a védett területeken végleg beszüntetik a tarvágásokat. A cirkuszi korlátozás a futószezon végével lép hatályba. Közös megegyezéssel megszűnt Zuk György az országgyűlés hivatala főigazgatójának megbízatása, miután Forsthoffer Ágnes házelnök a társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodó új vezetési szemlélet megvalósítását tűzte ki célul. A 2013 óta hivatalban lévő vezető munkáját az országgyűlés elnöke köszönettel ismerte el, hangsúlyozva, hogy a váltás a rendszerváltás felé támasztott bizalom és az újkori kihívásokhoz való alkalmazkodás jegyében történik, új lendületet adva a hivatal működésének. Az országgyűlés hivatala nyílt pályázatot hirdetett a július 1-től betölthető főigazgatói pozícióra, amelynek feladata a parlament szervezeti, ügyviteli és döntés előkészítési munkájának irányítása lesz. Új szabályt vezet be a fűnyírásra a rendkívüli szárazság miatt a budapesti közművek. Május végéig csak ott vágnak füvet a városban, ahol a biztonságos közlekedés miatt ez elengedhetetlen. A terv lényege, hogy a föld ne száradjon ki teljesen, és a növények tovább bírják a hőséget. Az utak és a járdák szélén továbbra is rendet tartanak, hogy a kilátást semmi ne zavarja. A parkokban azonban ritkábban jönnek a fűnyírógépek, és a füvet is magasabbra hagyják. Ezzel az egyszerű módszerrel próbálják megvédeni Budapest zöld felületeit a kiszáradástól ebben a nehéz, csapadékmentes időszakban. A Magyar Vöröskereszt május 16-án szombaton nyitja meg a budapesti székházának kapuit a nagy közönség előtt, megünnepelve alapításának 145. évfordulóját. A nyitott székház elnevezésű eseményen a látogatók interaktív programokon keresztül ismerhetik meg a szervezet múltját és humanitárius tevékenységét. A kínálatban történelmi kiállítás, filmvetítések és egy egyedülálló, elsősegélynyújtó flipper is helyet kap. A rendezvényen hirdetik ki a jubileumi fotópályázat eredményeit, az olvasósarokban pedig régi vörös keresztes képregények várják az érdeklődőket. A program célja a közösségépítés és az életmentő ismeretek játékos népszerűsítése minden korosztály számára. Négyféle ösztöndíjpályázatot hirdetett meg a Ferencvárosi Deák közalapítvány a kerületben élő tehetséges, de anyagi okokból hátrányos helyzetben lévő fiatalok támogatására. A támogatási formák között szerepel zenei és sportösztöndíj, a középiskolai tanulmányokat segítő keret, valamint az idegen nyelvi vizsgák megszerzéséhez nyújtott anyagi hozzájárulás is. Az érintetteknek érdemes figyelemmel kísérniük az időpontokat, ugyanis a jelentkezések benyújtási határideje mindegyik kategóriában egységesen június 19-e. Vételkörzetünkben továbbra is 15-17 fok körül alakulnak a maximumok, az égbolt változóan felhős, de az esernyőkre továbbra sem lesz szükség. Az északnyugati szél élénk marad, hűvösebb levegőt szállítva a térségbe.
10: Baleset nehezíti a közlekedést a 19. kerületben, a Lehel utcában, a Vakbottyán utca közelében, valamint a Helsinki úton, a Festék gyárnál is. Ez a helyzet. A Balatoni úton, a Bartók Béla út közelében is történt egy baleset, ott is óvatosan közlekedjünk. A második kerületben, a Zöldkő utcában, a Zöldkert útnál ma napközben útszűkület nehezíti a közlekedést, a csatornát javítanak. Szintén útszűkület a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál csőtörés van, ott ez áll a dolog hátterében. Az M0-as autóút déli szektorán, Gyál térségében az M1-es autópálya irányába a szalagkorlátot javítják a 36-os és a 35-ös kilométerek közötti szakaszon, ezért a külső sávot lezárták a torlódás közel 5 kilométeres utalra felé. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, és köszönjük őket előre is.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Ágina, köszönjük szépen, a híreket pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan a mikrofonnál továbbra is. Jekkel Dániel, ez a Sláger FM, és nézzük, hogy mivel kezdünk. Dance, Cake by the Ocean, ezzel.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en ez volt most Alex Warren is tőle, a Fewer Dreams. Világra szóló diadal történt Budapesten a tavalyi Nobel-díj után. Krasznahorkai László tegnap az Artisjus irodalmi nagydíjat is bezsebelte a Magyar Zeneházában. A zsűri nem csak a teljes életművet, hanem a legújabb, a Magyar Nemzet Biztonsága című regényét is méltatta Budapesten, amely már most a kritikusok nagy kedvence. A méltatás szerint a szerző filozofikus mélysége és egyedi stílusa továbbra is a kortárs irodalom legmagasabb szintjét képviseli. Szívből gratulálunk, azt gondolom, hogy jó helyre került ez a díj, úgyhogy most már érkezhet Pink. Ez tőle a Trust Fall.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: Orvosi Brothers Company és a Lámpás. Ez szólt az előző percekben, aztán a következőkben érkeznek a legfrissebb időjárási és közlekedési infók, majd Nabiha és a Never Play the Bass itt a Sláger FM-en.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély Parkjában. Retro Kastély. Fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen.
8: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledesszoli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszoli a cövesz helyett. Nézz utána, letszoli.hu.
10: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
11: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkáda Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklub.hu oldalon.
12: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: A reklám után.
13: 17 fokos hőmérséklettel elérte a mai csúcsát az időjárás, legalábbis a főváros térségében. Változóan felhős marad az égbolt, néha hosszabb időre is előtűnik a nap a felhők mögül, de az időjárás stabilan száraz marad. Az északnyugati szél ereje kismértékben csökkent a délelőtti órákhoz képest, de továbbra is élénk marad, így a réteges öltözködés még mindig indokolt. A következő órákban a felhőzet lassú felszakadozása várható, így naplemente előtt még élvezhetjük a napsugarakat. Estére jelentősen visszaesik a hőmérséklet.
0: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán közelében korábban felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél a bentreket járműveket a belső sávon elengedték, azonban a 30-as kilométernél Ócsa térségében továbbra is kiterelik az arra közlekedőket. Már itt is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein Ócsán, Dabason és Újhartyán közelében is óriási torlódás alakult ki. A 4-es főút felé érdemes kerülni Albert Irsáig, onnan pedig Örkény felé tartva lehet elérni az M5-ös autópályát, ez a legjobb megoldás. Az M3-as autópályán Gyöngyös és 60 között sávelhúzással terelik a forgalmat. A 62-es és a 70-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. A főváros irányába lassulás, torlódás tapasztalható. hallgató türelmet, kitartást és odafigyelést kívánunk mindenkinek.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Itt a Sláger FM-en ez volt most. Olivia Dean és a Man I Need. Aztán megyünk tovább, érkezik Király Linda és a magyar Joe Cocker, azaz Horváth Charlie, a Liszt Ferenc díjas rock és blues legenda egyedi rekettes hangjával évtizedek óta a hazai zenei élet meghatározó alakja, a Generál és a Tátrai Band egykori frontembere nem pihen, legközelebb a Bombon együttes most hétvégi 30. születésnapi koncertjén láthatja őt a közönség. Charlie karakteres előadásmódja és jazz soul gyökerei ma is garanciát jelentenek a minőségi szórakozásra. Ez következik most tehát Charlie, Király Linda, és a Játszom, ahogyan lélegzem zárja ezt az órát.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
2: És 45 koncert május 23-án Budapesten, a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
3: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések. A zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom-térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsom csomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Az Alkotmány utcába költözik a miniszterelnöki székhely, megkezdődik a Mester utca belső szakaszának felújítása Ferencvárosban, és extra járatokkal és milliós szállásárakkal készül Budapest a nemzetközi futballünnepre. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A kormány székhelye az Alkotmány utca 5 szám alatt lesz, elhagyva a Budai várban található Karmelita kolostort, jelentette be Magyar Péter. Az új helyszín az Építés és Közlekedési Minisztérium eddigi épülete, amely mindössze néhány lépésre található az országháztól. A miniszterelnök szerint a választás szimbolikus, hiszen a hivatal címe ezentúl közvetlenül az alkotmányosságra utal. Magyar Péter közösségi oldalán már megmutatta azt a termet is, ahol a jövő héttől a kormány az üléseit tartja, hangsúlyozva a törvényhozás és a végrehajtó hatalom szoros fizikai közelségének elvi jelentőségét. Idén egységesen 34%-kal emelkedik a 8. kerületi önkormányzati lakások bérleti díja, az átlagos emelkedés pedig a különböző zónaszorzók módosítása miatt 33% és 36% között alakul majd, döntött a képviselőtestület. A változások értelmében a Magdolna és az Orci negyedben élők a korábbi csökkentett díj helyett már alaplakbért fizetnek, a Losonci negyed pedig az általános díjzónához csatlakozik. A kiemelt övezetekben, mint a Palota negyedben vagy a tisztviselőtelepen a szorzó még magasabb lehet, pontos összegekről pedig az önkormányzat ebben a hónapban küld ki részletes tájékoztató levelet. Ma elindul a Ferencvárosi Mester utca nagyszabású rekonstrukciója a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. A munkálatok idején 30 km/órás sebességkorlátozás mellett a gépjármű forgalmat a villamospályára terelik, a gyalogosok közlekedését pedig elkülönített folyosók biztosítják. A későbbi ütemekben várhatóak időszakos egyirányúsítások és útlezárások, így a BKK alternatív útvonalként az Üllői út vagy a Soroksári út használatát javasolja az autósoknak. Budapest május 30-án története első Bajnokok Ligája döntőjének ad otthont, ahol az Arsenal és a PSG mérkőzik meg a Puskás Arénában. A Liszt-Ferenc reptér rekordszámú utasra és külön gépekre számít. A légitársaságok jelentősen bővítették londoni és párizsi kapacitásaikat. A kiemelt érdeklődés miatt a repjegyek és a belvárosi szálláshelyek árai drasztikusan megemelkedtek. Egyes apartmanokért több millió forintot kérnek a hétvégére, miközben a szurkolók komoly költségekkel szembesülnek. A rendezvény globális szinten erősíti a magyar főváros turisztikai és logisztikai presztízsét. Május 4-e és 10-e között nemzetközi vízirendészeti akció zajlott a Dunán. Magyarország, Románia, Horvátország, Bulgária és Szlovákia részvételével. Az ellenőrzés során a rendőrök több mint 150 hajót vizsgáltak át, beleértve teher, személy és szabadidős járműveket. Az akció 48 helyszíni bírsággal és 12 szabálysértési feljelentéssel zárult. Emellett ittas vezetés és lopás miatt két büntető eljárás is indult. A hivatásos hajósoknál főként adminisztratív hiányosságokat, míg a sportcélú járműveknél több szabálysértést is tapasztaltak. Vételkörzetünkben leginkább 13-16 fok között alakulnak a maximumok, a felhőzet kissé megvastagodott, de csapadék továbbra sem várható, az északnyugati szélereje némileg mérséklődött, de továbbra is élénklökések jellemzik az időjárást, ezért érdemes rétegesen öltözködni, főleg mert estére 10-12 fokig hűl le a levegő, az éjszakai órákban pedig mindössze 5 fok várható, ha sokáig tartózkodnak távol, akkor erre érdemes odafigyelni.
10: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton, a Bartók Béla út közelében, valamint a Helsinki úton, a Festékgyárnál. Megszűnt viszont a forgalmi akadály a 19. kerületben, a Lehel utcában, a Vakbottyán utca közelében. Ez mindenképpen jó hír. Ma és csütörtökön reggel 9 órától hajnali 4 óráig a 11. kerületben, a Kamaraerdei úton, a Kolozsvári utca közelében a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad burkolatjavítás miatt. Az M1-es autópálya továbbra is torlódik Budapest felé Tata és Tatabánya között, valamint kicsivel távolabb is ismét lassulás szakaszos torlódás tapasztalható a külső sávban. A Szárliget és Biatorbágy közötti szakaszon a menetidő 30 perccel is megnövekedhet, úgyhogy aki teheti, még időben válasszon másik útvonalat. Az M3-ason Gyöngyös és 60 között sáv elhúzással terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométerek között a Vásáros Namény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján lehet haladni. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható, a főváros irányába lassulás, torlódás van ott is.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Köszönjük szépen a híreket, indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, és egy hatalmas nagy slágerrel fogjuk elindítani ezt az órát. Billie Eilish és a Bad Guy, az első nagy belépő slágere, ez jön neki.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Itt a Sláger FM-en Loy és a Get Lucky, ez pörgött itt nálunk. Budapesten pedig az önkéntesek pörögnek nagyon, ugyanis egyszerűbb lett a környezetvédelem Budapesten. A közművek új szabályozása révén mostantól már egyetlen e-maillel is elindítható egy civil szemétszedési akció szervezése. A BKM Főkert 1300 hektárnyi zöld területet kínál fel csapatoknak, a munkához pedig ingyenesen biztosítanak zsákokat és eszközöket. Idén már több mint 500 zsáknyi hulladéktól szabadították meg önkéntesek a fővárost. Érdemes megnézni a BKM Főkert felületeit és csatlakozni ilyen akciókhoz. Ez egy szuper dolog szerintem alapvetően, hogy becsekkolunk oda, hogy igen, mi szeretnénk tenni valamit a környezetünkért, haverokkal összefogunk, összeállunk és szemetet fogunk szedni, és ezért kapunk zsákokat, meg mindenféle iránymutatást, hogy hogy tudjuk ezt jól csinálni. Köszönjük szépen a lehetőséget. Nicky Roar, Dazzy és a Sunroof érkezik.
1: Ez

0: előtt, amíg érkeznek az időjárási és közlekedési infók itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Problémát okoz kire rábízni a hollandimártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandimártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Multifunkcionális sporttér. Panorámás szaunavilág. Hatalmas wellness részleg. Kozmetikai kezelések, a zalai tájegységre jellemző fogások. 5 évtizedes múlttal, ám teljesen felújítva a keszthelyi öbölben. Ezzel mindent elmondtunk. Ha nem hiszed, járj utána. www.hotelhelikon.hu.
5: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
6: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
7: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
6: Hogy nincs?
7: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
6: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
7: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
10: A reklám után...
11: Megindult a hőmérséklet, csökken és a szél ereje tovább mérséklődik, már csak mérsékelt északnyugati légmozgás jellemző vételkörzetünkre. A felhők kezdenek ritkulni, az esti órákra kitisztul az égbolt, ami miatt gyors éjszakai lehűlésre van kilátás. Csapadék az esti és éjszakai órákban sem várható, így zavartalan csillagfényes éjszaka előtt állunk majd, holnap reggel pedig kifejezetten hűvös, mindössze 5-6 fokos indulásra számítsanak, addig is 14-17 fok körül alakulnak a maximum.
0: Véget ért a helyszínelés a Fehérvári úton, a Budafoki kocsiszínnél a 17-es, a 41-es, a 47-es és az 56-os villamos ismét a teljes vonalán közlekedik. Baleset nehezíti viszont a közlekedést a Pesti úton befelé, a Ferihegyi út után sávzárásra kell ott készülni. Szintén baleset miatt számítsanak fennakadásra a Balatoni úton, a Bartók Béla út közelében, és lassú a haladás a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve az Erzsébet hídnál északra. Friss információ, most kaptam, hogy az M5-ös autópályán most már nem terelik le Újhartyánnál az autókat, úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, ettől függetlenül vezessünk nagyon óvatosan arrafele is, és hogyha ön is tapasztal bármit útközben, írja meg, vagy hívja 06 30 30 30 95 8, ez a hívható és SMS számunk, ide jöhetnek az önök közlekedési infói is, előre is köszönjük őket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, egészen eddig Zsupos Ágival és velem Jekkel Dániellel. Ági viszont elbúcsúzik, ahogy én is. De nem teljesen, mert Ági még elmondja a híreket, én viszont nem.
1: Így van, hát Dani, ez a leosztás, ez nem jó ideje, hibázni. Így van.
0: Igen, igen, most szépen hogy
1: meglepetésként érte. Mit fogsz csinálni ezután?
0: Én nekem most képzeld el, hogy lesz egy podcast felvételem. Úgyhogy én podcast felvételkedni fogok.
1: Mert ilyen nagyon menő.
0: Nagyon megy a szekér, meg nagyon okos vagyok, tudod. Ilyen dolgok vannak,
1: holnap most pont még van. Egészen biztosan jövünk, és arra szeretnénk felhívni minden kedves Sláger FM hallgatót, hogyha van kedvük, kapacitásuk, akkor írjanak Katának SMS-t, vagy üzenetet, hogy mi a helyzet az utakon, a kérdésük van, ugye neki is feltehetik, és ha minden igaz, akkor kívánságműsor is lesz itt a nap végén.
0: Egészen biztos, és még egy fontos dologra én felhívnám mindenki figyelmét, hogyha hegesztést lát, akkor ne nézzem bele, mert az káros.
1: Nagyon okos vagy, Dani, tényleg, ma nem tudsz rácáfolni önön magadra.
0: Én egy kicsit tegnap belenéztem, csak azért, és vonza az ember szemét, és remélem, hogy nem lett baja a szememnek.
1: Szerintem jó, nem.
0: Köszönjük szépen a figyelmet, innentől a kis Katáé a terep. Búcsúzunk, holnap találkozunk, addig is mindenkinek minden jó, ciao.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
2: Hallottad már? Június 13-án életre kel a múlt a Festetics Kastély parkjában. Retro Kastély, fantasztikus retro buli. Színpadon nagy koncerttel a TNT és a Groove House. Tánc, fények, óriási hangulat egész éjjel. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban és a helyszínen. A Toyota idei harmadik újdonsága, a 6. generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon, május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
3: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Világsztárok és a hazai legjobbak a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Májusban kezdünk a Wachowski Symphonic koncerttel, majd világhírű jazzikonok, Mario Biondi, Kurt Elling és magyar kedvencek a színpadon. Ezután egy izgalmas gyereknapi program, az Oroszlán király filmkoncert várja a közönséget. És ez még csak a kezdet. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Problémát okoz kire rábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
7: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Ez a Sláger FM.
0: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Lemondott az NKA bizottság fele a 17 milliárdos botrány miatt. Megújult a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának szubintenzív részlege, és megújul a 100 éves Kelenvölgyi Közösségi Ház is. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupas Ágitól hallják. Lemondott a bizottsági tagságáról Kishegyi Anita államtitkár a Nemzeti Kulturális Alapnál, amivel már 5-re nőtt a szervezet éléről távozók száma a kampányidőszakban kirobbant botrány óta. A Kulturális és Innovációs Minisztérium tisztviselője mellett korábban 3 bizottsági tag és egy alelnök is elhagyta posztját a szervezetnél. Az elszámoltatási hullám azután indult el, hogy kiderült, az alap több mint 17 milliárd forintot osztatott szét kormány közeli celebeknek és fellépőknek. Az ügyben hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tettek feljelentést a hatóságoknál. Átadják a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika stroke centrumának megújult szubintenzív részlegét május 18-án. A kapacitás bővítő fejlesztés célja, hogy még több pácienst láthassanak el Európa egyik legelismertebb stroke központjában, ahol évente 1000-nél is több katéteres vérrögoldást vagy eltávolítást végeznek. Az eseményen a klinika vezetői bemutatják az elmúlt időszak technológiai újításait is, így a mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztikai képanalízist és a hatékonyságot növelő videótelefonos referálási rendszert. A sajtónyilvános átadón dr. Merkeli Béla rektor és a klinika szakvezetői tartanak tájékoztatót. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Átfogó korszerűsítés kezdődik május végén az egy évszázados Kelenvölgyi Közösségi Házban. A beruházás során az épület vizesedési problémáit orvosolják, s fejlesztik az elavult gépészetet. A felújítás során megszépül a színházterem és a klubszobák, a földszinten pedig egy rugalmas, használható dupla méretű közösségi teret hoznak létre. A fejlesztés része a teljes akadálymentesítés, az új bútorok beszerzése, valamint a mobil töltős érték megőrzők telepítése is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan 2026 őszéig tartanak. Nagy felületű burkolatjavítás kezdődött a Szabadság utca, Ferihegyi út és a Baross utca közötti szakaszán, ami miatt május 31-ig jelentős forgalomkorlátozásokra és járatterelésekre kell számítani. A Budapest közút kivitelezésében több mint 400 méter hosszan újul meg az útpálya, miközben két új középszigetet építenek és 28 közműszerelvényt is kicserélnek vagy javítanak. Az első ütemben az útszakasz egyirányúvá válik a Baross utca felé, így a 46-os, 98-as, 98-e, 168-e és a 980-as autóbuszok terelt útvonalon érik el a Ferihegyi utat. A BKK ideiglenes megállót létesít a Kodolányi térnél, hogy segítse a Rákoshegyi vasútállomás környéki közlekedést. Ingyenesen használható kerékpáros szervizpontot adtak át a Hungária körúton a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának épülete előtt. A nap 24 órájában elérhető állomás a közlekedési kultúra napja alkalmából létesült, hogy gyors és könnyen hozzáférhető segítséget nyújtson a kisebb műszaki hibák elhárításában. A mozgásjavító intézettel való együttműködésnek köszönhetően az akadálymentesített pont kerekes székek javítására is alkalmas. Ingyenes sportágválasztót és egészségügyi expót rendeznek május 17-én vasárnap a Rizlevente Sport és Rendezvényközpontban. Az expó és a Rákosmenti sportágválasztók közös eseményén a résztvevők számos mozgásformát és helyi egyesületet ismerhetnek meg. A sportprogramok mellett a 17. kerületi szakrendelő jóvoltából ingyenes szűréseket is tartanak.
11: Köszönjük szépen a híreket, szótejtünk az időjárásról, hogyha valaki beltérben dolgozik és kitekintve az ablakon azt gondolja, hogy de jó idő van kint, annak javaslom, hogy mindenképpen vegyen magára valamit, mert csak 16 fokot mutatnak a hőmérők itt a fővárosban, de tényleg nagyon szépen süt a nap, a napsütés pedig a csütörtökünket is kísérni fogja, legalábbis eleinte, aztán a délutáni órákban elkezdenek majd sűrűsödni fölöttünk a felhők, és még némi esőre is lehet számítani, a délutáni órákban erős lesz a légmozgás, a reggeli 9-10 fokot pedig délután 20-21 fok követi majd. Jönnek az utak hírei. Az M5-ös autópályán még kora reggel történt egy baleset Újhartyán térségében a Röszke felé vezető oldalon. Itt most arra megszűnt a kiterelés és a pályazár, és a 48-as kilométernél megindult a forgalom. Van ugyan némi torlódás, de lehet haladni, és a fővárosban is történt egy baleset a József körúton a Blahalújza tér felé, az Üllői út után a belső sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Váci Viktor. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
12: A délutáni vonatközlekedés. A Szerencs-Sátoraljá Újhely vonalon ezen a héten vasárnapi karbantartás miatt naponta 6 és 20 óra között minden vonat helyett pótlóbuszok közlekednek, jellemzően 20-30 perccel hosszabb menetidővel a vonatokéhoz képest. És két hétvégi előrejelzés, Vácon a Gödöllői úti vasúti átjáró átépítése miatt szombaton és vasárnap napközben minden második S70-es vonat csak a Nyugati és Göd között jár, a Vác-Balassagyarmat vonalon pedig a korábbi felújítás utáni utómunkálatok első ütemében szombattól egy hétig Diósjenő és Balassagyarmat között pótlóbuszok járnak majd az S750-es vonatok helyett. Jó utat kívánok!
11: A MÁV Inform ügyeletesének Váci Viktornak köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Elindítjuk a sláger délutánt egy nemrég születésnapját ünneplő Billy Joel-lel, a The River of Dream érkezik tőle, előtte azonban a Miami Sound Machine pörgeti fel a délutánunkat, ránk is fér a táncafárasztó munkanap után, jön a konga, én pedig Kiskata vagyok.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Lady Gaga énekelt nekünk, ez volt Dead Dance című dala, és hát az elmúlt heteket, hónapokat turnézással töltötte az énekesnő, és igen stílusosan búcsúzik a turnéjától, egy koncertfilmet jelentett meg ugyanis, amelyben azok, akik nem jutottak el a Mayhem turné valamelyik állomására, vagy szeretnék újra átélni az élményeket, ízelítőt kapnak egy Lady Gaga showból, mi pedig ízelítőt kaphatunk Kis Tarcsa hangulatából ezen a hétvégén, hiszen péntektől vasárnapig rendezik meg a 29. Kis Tarcsai napokat, amely idén is az Ifjúság téren várja a vendégeket. A többnapos rendezvény a település egyik kiemelt közösségi élménye, ahol rengeteg koncertet hallgathatunk és tombolhatunk végig, de családi programokkal is készülnek, és lesznek hagyományőrző bemutatók, és hát mindehhez természetesen a vásári hangulat sem hiányozhat, sőt, még akár segíthetünk is, hiszen véradáson is részt vehetnek az ide látogatók. A fellépők között pedig ott találjuk majd többek közt Nagy Bogit, a Sing Singet, a Cosmixot, sőt, Horváth Tamás is énekel majd, aki ugye éppen hétfőn a Sláger reggelben is énekelt, szóval érdemes lesz átruccanni ezen a hétvégén Kis Tarcsára. Most pedig hangolódásként már is meghallgatjuk Britney Spears dalát, jön a You Drive Me Crazy, de előtte a Walk the Moon-tól a Shut Up and Dance forog.

a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8. Veszprémben a 103.1.

Ez volt a Nox dala, ha szeretem itt a Sláger FM-en. Szeretem ezt a dalt, és szeretem, hogyha segítenek az úton lévők egymásnak. 0630303098, ez SMS és telefonszámunk. Írják meg, vagy hívjanak fel, és mondják el, hogy mit tapasztalnak menet közben. Én pedig hamarosan összeszedem egy csokorba a legfontosabb tudnivalókat az utakról, és azt is elmondom, hogy hogyan kell készülnünk a holnapra, vagyis hogy mit tartogat az időjárás, de akár jöhetnek már a kívánságok is, hiszen 6 órától ma is jelentkezik a kívánságműsor, most még csak egy perccel járunk fél öt előtt, de zenében továbbra sincs hiány, ahogy azt a White fülűek már kiszúrták, egy jó kis AC/DC dallal megyünk tovább, már is forog egy Jussuk Me All Night Long, én pedig Kiskata vagyok, és örülök, hogy ezt a délutánt is együtt tölthetjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
3: Problémát okoz kirerábízni a hollandi mártás elkészítését, vagy esetleg túl sok időbe telik? A Knorr Gardedor folyékony hollandi mártás egy felhasználásra kész mártás. Akár szifonból, hidegen és melegen is tálalhatja. Válassz a szezonális menühöz a spárga szezon alatt, vagy népszerű fogásokhoz, mint az Ex Benedict. A Knorr termékeket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
5: Familypark.at.
6: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
7: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
8: Fedezze fel a Dunakanyar ékszer dobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
10: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: A reklám után.
11: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt ígérik a meteorológusok, hogy csütörtökön kezdetben a nyugati és északnyugati tájak kivételével sokfelé lehet napos időre számítani, majd napközben egyre több felhő zavarja országszerte a napsütést. Délután nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, majd este a Dunántúlon már több felé várható csapadék, de itt a fővárosban is eleredhet az eső. A kora reggeli órákban holnap is hűvös lesz, 9-10 fokkal indul a napunk, de délutánra már melegebb időt várhatunk, akkor 20-21 fok körül alakul a csúcs, viszont délután megélénkül majd a légmozgás, péntektől pedig jön a mediterrán ciklon, ami nagyobb mennyiségű csapadékot is hoz magával, úgyhogy a mostani kilátások szerint egész hétvégén szükségünk lesz majd az esernyőkre. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Az 51-es főúton egy motoros és egy személyautó ütközött Taksonynál. A 22-es kilométernél félpályás korlátozásra kell készülni. Az M1-es autópályán pedig 10 kilométert meghaladó torlódás alakult ki a Budapest felé vezető oldalon Komárom és Tatabánya között. A menetidő akár 50 perccel is megnőhet, úgyhogy aki teheti, az választon inkább másik útvonalat. Az M5-ös autópályán pedig Újhartyán térségében Röszke felé még kora reggel volt egy baleset, ugye itt felborult és keresztbe fordult egy kamion. A 48-as kilométernél megszűnt a kiterelés és a pályazár, tehát a belső sávon megindult a forgalom, ha lassan is, de lehet haladni, viszont nagyon sokan kerülnek az 5-ös főúton, ezért a környék útjain és településein, így Ócsán, Dabason és Újhartyán környékén még mindig jelentős a torlódás, úgyhogy igazából időt nem spórol az, aki erre kerül. A fővárosban pedig baleset történt a Múzeum körúton, a Kálvin tér felé a múzeumnál, a külső sáv járható itt csak, ezért a 47-es és 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és Deák Ferenc tér között. Vezessenek óvatosan!
0: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt a Smash Mouth és az All Star. Én pedig néhány perccel ezelőtt az időjárás jelentésben ugye már figyelmeztettem önöket arra, hogy a hétvégén igencsak csapadékosnak ígérkezik, úgyhogy lehet, hogy nem most megyünk majd piknikezni, viszont hogyha van egy szép piknik kosaruk és egy csinos kis plédjük, amivel szívesen letelepednének valahol Budapest belterületén lazítani, eltölteni néhány kellemes órát majd egy napsütötte hétvégén, hát akkor ajánlom a 11. kerület gyöngyszemét, a Feneketlen tó környékét, amelyet néhány perces sétával elérhetünk a Móricz Zsigmond körtérről. A tópartja ragyogó helyszín egy kellemes piknikhez. Figyelhetjük a kacsákat a tavon, nézhetjük a napozók teknősöket, a cikázó aranyhalakat, vagy éppen gyönyörködhetünk a szomszédos Ciszterci Szent Imre templom gyönyörű tornyaiban. A helyszínen még aktív kikapcsolódásra is van lehetőség, hiszen kondiparkot és a tó körül még futópályát is találunk. Két hónappal ezelőtt pedig megújult a Villányi út felőli parkrész, az azóta eltelt két hónapban pedig dacára annak, hogy a március is és az április is rendkívül aszályos volt, a területen a vetett fűmagból harsogó zöld gyep alakult ki, az évelő növények pedig beborították a számukra kialakított ágyásokat, úgyhogy ezekben is lehet már gyönyörködni. Szóval, hogyha tehetik, ráérnek és az idő is kellemes, akkor mindenképpen piknikezzenek egy jót a Feneketlen tónál. Itt a Sláger FM-en pedig zenei piknikünket egy igazi csemegével folytatjuk, jön a Baltimora és a Tarzan Boy.

0: Itt a Sláger FM-en egyik trubadur követi a másikat, egy hazai trubadur. Zola énekelt nekünk, ez volt Sehova se passzolok című dala, és az írek trubadurja Hozi érkezik már is, és zárja az óránkat, hiszen 8 perc múlva 5 óra lesz, úgyhogy már is érkezik a friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte még meghallgatjuk Írország egyik legérdekesebb és legizgalmasabb kortárs dalszerzőjének dalát, aki a folk, a soul, a blues és a rock elemeit ötvözi a dalaiban, és mindig milyen szántóak a gondolatai. Jön a Too Sweet itt a Sláger délutánban.
1: Napjainkban ez a Sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
3: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
4: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Siófokon indul a nyár! Május 22-től 25-ig pünkösdi szezonnyitó a hajóállomáson. Ingyenes koncertek, Szekeres Adrián első emelet és pokolgép, pünkösdi felvonulás, gyerekprogramok, gasztroélmények és igazi balatoni hangulat vár. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalon.
8: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjéncascade.hu.
9: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
10: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a pünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hullóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhullókő.hu oldalon.
11: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten, a Stengben, Kerepesi út 9. Jegyek vörösistván.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Az Alkotmány utcában lesz a miniszterelnök székhelye. Házi őrizetbe került a korrupcióval vádolt fideszes képviselő. Újra megnyílnak a Mahart hajójavító műtermei a Népszigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz ezentúl a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség címe így az Alkotmány utca 5 szám lesz néhány lépésre a parlamenttől, ahol már kijelölték azt a termet, ahol a jövő héttől ülésezik a kabinet. Házi őrizetbe került Bóna Zoltán, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője, aki 4 hónapig nem hagyhatja el otthonát, írja a Telex. A politikus bűnügyi felügyeletét a fővárosi törvényszék rendelte el, miután a gyanú szerint fiktív állást intézett az országgyűlés hivatalánál Nagy Barnabás Halásztelek polgármesterének rokonának. A hatóságok szerint a munkabére részét visszaosztották, akár meghaladja a 14 millió forintot. A cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Két új helyszínen is kimutatták az aszbeszt szennyezést Vasvár megyében, ezért az Abértó és a Dozmati víztározó környékét teljesen lezárták, közölte a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A parkolókba tilos behajtani, de a hatóságok azt kérik, gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg a területet, mert az aszbeszt belégzése komoly egészségügyi kockázatot jelent. A szennyezés hátterében az osztrák bányákból származó feltételezetten aszbesztes kőzuzalék állhat, amelyet korábban út és parkoló építéseknél használtak fel. A térségben csütörtökön helyszíni szemlét tart Gajdos László élő környezetet felelős miniszter. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat megelőző kampányának középpontjában. A közel 20 000 hazai szűrési adatokon alapuló elemzés szerint a melanoma fő kockázati tényezői az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat, amely a vizsgált populációban 2,5-szeres rizikót jelentett. Az Euromelanoma kampány idén a közösségi médiában terjedő veszélyes napozási tévhitek ellen lép fel. Az MDT országos szűrőprogramjához már több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és eddig több mint 2000 ingyenes dermatoszkópos vizsgálatot végeztek el. Új elnökséget választott a Magyar Fürdőszövetség. A szervezet új elnöke Víg Andor, az Alagarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Alelnöknek Borosné Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezetőjét és Holléri Tibort, a Debreceni Aquaticum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatóját választották. Új telefonos lelki elsősegélyszolgáltatás indult Lélektérvonal néven, amely hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között érhető el a 0680-496-694-es ingyenes telefonszámon. A Lélektér az Életért Alapítvány szerint tavasz végén és nyár elején világszerte megemelkedik az öngyilkosságok száma, ezért fontos, hogy krízis helyzetben legyen kihez fordulni. Május 15-én és 16-án ismét megnyílnak a régi Mahart hajójavító épületei a Népszigeten. A Zsilip utcai Népsziget Kultfest két napon át ünnepli az ott dolgozó festők, szobrászok, fotósok, keramikusok, dizájnerek és zenészek együttműködését. A fesztivál közös kiállítással, koncertekkel, workshopokkal, könyvbemutatókkal, fényfestéssel és artista produkciókkal várja a látogatókat, miközben a műtermek is megnyílnak, hogy bárki beleshessen az alkotás folyamatába. A rendezvény ingyenes. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
14: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárásban van lesz részünk. Jelenleg igen hűvös van odakint, dacára annak, hogy nagyon szép a napsütés még mindig. Csupán 15-16 fokot mutat a hőmérőnk. Holnap reggel is napsütésben indítjuk a napunkat, és 9-10 fokban. Délutára azonban vastagabb felhők érkeznek, és a szél is megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke azonban 20-21 fok körül alakul. A napsütésben azért vigyázzanak a bőrükre, mert holnap is erős lesz az UV-sugárzás. Aztán péntektől jön a változás, ugyanis egy újabb ciklon ér el bennünket, ami jelentősebb mennyiségű esőt hoz magával, és úgy tűnik egész hétvégén borongós esős időre számíthatunk, de még a jövő hetünk is csapadékosan indul majd. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Helyszínelnek jelenleg a Múzeum körúton a Kálvin tér felé, a múzeumnál itt csak a külső sáv járható, és történt egy baleset a Nagy Tétényi úton, a Háros vasútállomásnál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A Soroksári úton pedig kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, úgyhogy ezért lassult le a haladás már a Boráros tértől, és nemrég telefonált Laci, aki elmondta, hogy a 11. kerületben a Budafoki út belső sávját felbontották, és emiatt retten lelassult a haladás, egészen a Rákóczi hídig ér a torlódás. Figyeljünk arra is, hogy tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig is, és lezárták a József Attila, a Tavasz, a Nyár és a Lőrinc utcát, valamint a Mádi Lajos utcát is az István útnál, továbbá időszakos korlátozásra is készülni kell a Szent István téren és a Károlyi István utcában is. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Önök a Sláger délutánt hallgatják, én Kiskata vagyok, és erre az órára is remek dalokkal készültem önöknek. A Fine & Cannibals-től hallgatjuk meg már is a Johnny Come Home-ot, előtte azonban végig táncoljuk remélhetőleg a Two Unlimited No Limit című dalát.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Cat Side-dal forgott, ez volt a Gabriella, és hát a lányok miatt érdemes várni az őszt, mert hogy szeptembertől Európában fognak turnézni, jelenleg éppen Ausztráliában adják egyik koncertet a másik után. Egyébként végig Bugarestből a szeptemberi európai koncerthelyszíneket, sajnos Magyarországon nem találkozhatunk velük, viszont Kölnben, Amsterdamban, Kopenhágában adnak majd koncertet többek között. No, de itt a Sláger FM-en elcsábítanám önöket a Képező Galériába, ahol mindig kitalálnak valami izgalmasat, hogy közelebb hozzák hozzánk a művészetet. Egy új sorozat indul, egy kortyművészet címmel, amelynek az lesz a lényege, hogy bizonyos műalkotásokat bizonyos szempontok szerint

vizsgálunk majd meg, és hát minden egyes alkalommal egy témához illő koktélt is elfogyasztunk majd. Holnap a reneszánsz, Leonardo da Vinci és az arany arány kerül majd fókuszba. Nem a szín, nem a látvány, nem a díszítés, hanem a szerkezet lesz az, amiről holnap este eszmét cserélhetünk. Hogy a Leonardo da Vinci gondolkodásában a szépség nem a dekoráció volt, hanem az arány, a rend és a belső logika. Ezt vizsgáljuk majd meg a képein, és egy ehhez illő koktélt kortyolgathatunk majd elközben. Mindez tehát holnap a Képező galériában. Itt a Sláger FM-en pedig jön egy énekesnő, aki hát nem az arányérzékéről híres, de pont ezért szeretjük. Ava Max énekel nekünk. Szól a Sweet But Psycho.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan 5:56 előtt belépett a stúdióba Ortutai Dóri, nagy kerek szemekkel. Szia, Dorci!
1: Szia, Katán! Mondani akartam, hogy a nagy kerek szem lehetne teli hold is, de az én hírem új hold. Mert hogy jön az év legizgalmasabb új holdja, 16-án szombaton érkezik. Az asztrológusok ezt mondják, hogy azért lesz ez annyira izgalmas, mert hogy az új hold általában nem csak az új kezdeteket szimbolizálja, hanem erős érzelmi és mentális fordulópont is lehet. Tehát azt mondják, hogy a következő hetekben sokan élhetnek át hirtelen jött felismeréseket, oda, amire soha nem gondoltál, és most rájöttem arra, hogy, vagy olyan sorsszerű találkozásokat is tapasztalhatnak, vagy olyan döntési helyzetekbe kerülhetnek, amelyek hosszabb időre meghatározhatják az életüket. Tehát felerősít az új, hogy olyan érzelmeket, lezáró dolgoknak az ideje ez, hogy ja, na, hát képzeld el.
0: Mikor lesz ez?
1: Szombaton. Nekem pénteken műtik a térdemet. Én azt mondtam, hogy nem baj, de igen, hogy új térd, 16-án új térd, és akkor ilyenkor lehet egyébként az előző napon írni ilyenkor kívánságlistát, és szeretnénk azt, hogy mondjuk 16-ától az következzen be, amit mondjuk leírunk a lapra.
0: Jó, hát akkor én már most nekikezdek a kívánságlistának.
1: Van időd, de ne hagyd ki. De én tényleg javaslom, hogy ezt az időszakot használd ki te is arra, hogy valósítsd meg azokat az álmokat, amiket esetleg eddig nem tudtál.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik. Ugye egyébként is elkezdődött a tűzló éve, hát a fergeteges változások mennek végbe körülöttük.
1: Ugye?
0: Most erre még rátesz egy lapáttal ez az új hold.
1: Ugye?
0: Nagyon izgalmas. Jól
1: nagyon
0: van.
1: Nagyon durva dolgok. Csináld.
0: Kívánságlistákat előkészíteni.
1: Igen.
0: Dorci, nagyon szépen köszönöm, hogy az én kívánságlistámon az első pont, hogy gyere vissza 6 órakor friss infókkal.
1: Teljesülni fog.
0: Bárcsak az többi is így teljesül. Akkor várunk 6-kor, addig pedig meghallgatjuk Kálai Sanders András dalát. Jön a You!
2: A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda, újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
3: familypark.at.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
7: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet a mi veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass

0: június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
3: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
5: A reklám után.
6: Nézzük, hogy alakul a következő napok időjárása. Némi javulás várható a hőmérséklet értékek tekintetében legalábbis. Holnap ugyanis 9-10 fokkal indul a reggelünk, ez még hűvös lesz, de délután már 20-21 fokot várhatunk. A nap első fele még napsütéses lesz, aztán délutánra megérkeznek a felhők, az esti órákban pedig akár az eső is eleredhet, és szintén a délutáni óráktól kezdve megélénkül majd a légmozgás is. Viszont amíg süt a nap, addig vigyázzunk a bőrünkre, mert erős lesz az UV-sugárzás is. Nagyon változékony lesz a hétvége időjárása is, hiszen ugyan 20 fok fölött alakul pénteken és szombaton a hőmérséklet, de csapadékos időre számíthatunk, a vasárnap pedig nem csak hogy egész nap borongós lesz fölöttünk az ég, de még hűvös is lesz, akkor csupán 17-18 fok lesz odakint. Hozom a friss infókat az utakról. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M31-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset. Az 53-as kilométernél sávzárásra készüljenek, a torlódás jelenleg 2-3 kilométer. A fővárosban pedig baleset nehezíti a haladást a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomásnál mindkét irányban sávlezárás van, és helyszínelnek még a Múzeum körúton, a Kálvin tér felé a múzeumnál, itt csak a külső sáv járható. A délutáni csúcsban pedig lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljáró, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton, a Budafoki úton, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, és telítettek a sávok a 6-os főúton is kifelé az M0-ás csomópontja előtt. Készüljünk arra is, hogy a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát, a 20. kerületben pedig távhővezeték javítás miatt zárták le a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, így az Zila utca felől Zsák utca lett. Jó utat kívánok!
7: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: Ez a dal mindig megérinti a lelkünket. Puff Daddy-től és Faith Evans-től szólt az I'll Be Missing You itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután, benne pedig irány a Békásmegyeri Közösségi Ház, hiszen pénteken lesz itt egy ingyenes pszichológiai előadás, amely a stressz és a táplálkozás kapcsolatával foglalkozik, vagyis azzal, hogy mi történik olyankor, amikor az érzelmeink beleszólnak az étkezésbe. Az előadás során azzal foglalkozik majd Maróti Eszter pszichológus, hogy miként függnek össze az érzelmeink és a táplálkozási szokásaink, valamint hogy hogyan hat a stressz az étvágyunkra, az emésztésünkre, és úgy általában az ételválasztásunkra. Szó lesz arról is, hogy miért vágyunk úgynevezett komfort ételekre a feszültség idején, és milyen apró trükkökkel lehet tudatosabbá tenni a táplálkozásunkat, hogy egészségesek legyünk. Szóval ezt az előadást jó szívvel ajánlom önöknek. Még egyszer tehát pénteken délután ingyenesen a Békásmegyeri Közösségi Házban. Itt a Sláger FM-en pedig Bruno Mars dalával megyünk tovább, aki nemrég új szóló lemezt jelentetett meg. Az első dal pedig, amit még januárban megmutatott erről a korongról, az az I Just Might volt, ami a 70-es évek diszkó és R&B világát idézi meg egy kis funkival fűszerezve, ez szól már is itt a Sláger délutánban.
1: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en.

Timbaland dalaszolt itt a Sláger FM-en, ez volt a The Way I Are, és hát óriási hír, hogy hamarosan Timbaland Magyarországon is koncertezik, majd új, már nagyon-nagyon várom. 6 perccel járunk egyébként 6 óra előtt, úgyhogy már is jönnek a friss információk, és utána indul a Sláger FM kívánság műsora, írják meg, mit szeretnének hallani, én pedig egészen 8-ig teljesítem a kívánságokat, de még a hírek és a kívánság műsor előtt jön az a csapat, akiket sajnos így együtt már nem láthatunk többet a színpadon, vagy ki tudja, hát még az is lehet, hogy egyszer újra összesodorja őket az élet, de jó lenne, hogyha ez megtörténne. Jön a Margaret Island és a Veled minden.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
3: Három betű. TNT. Ugye neked is elindult a fejedben a kicsi gesztenye és az ébren álmodunk? Az jó, mert június 6-án együtt fogjuk üvölteni őket a Budapest Parkban. Intivel és Ákossal. TNT. Június 6. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
5: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
6: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
7: A Toyota idei harmadik újdonsága, a hatodik generációs öntöltő hibrid RAV4 megérkezett a Sakurába. Magabiztos jelenlét, modern technológia, megbízhatóság. Ismerje meg a legendás SUV legújabb változatát és egyéb kedvezményes ajánlatainkat a Sakura nyílt napokon május 11-e és 16-a között. toyotasakura.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Schlager FM.
9: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
10: Belső vizsgálat indult a Magyar Távirati Iroda Sándor Palotában készült fotói miatt. Újraindítja a Tel Avivi járatait a Wizz Air. Péntektől látogatható Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a kedden a Sándor Palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban. A közlemény szerint az MTI szigorú szakmai szabályok alapján dolgozik, a vizsgálat célja pedig annak megállapítása, hogy ezek a szabályok sérültek-e. Több sajtóorgánum ugyanis kifogásolta, hogy a miniszteri kinevezések átadásáról készült képekről levágták Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Eltávolították Szécsi Tamás nevét a Margit-szigeti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodáról, írja Blikk. A döntés előzménye, hogy több egykori tanítvány szexuális visszaélésekről számolt be az edzővel kapcsolatban. A Magyar Úszószövetség vizsgálóbizottságot állított fel, amely közel 20 érintettet hallgatott meg és archív felvételeket is átnézett. A testület ugyan nem tudott tényszerű megállapítást tenni, de hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát képvisel minden abuzussal szemben, és javasolta a Szécsi Tamás nevének elhagyását az úszoda elnevezéséből, a név hivatalos eltávolítása az úszoda átnevezésével válik teljessé. Május 28-ától ismét közlekednek a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. A légitársaság döntése az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökségének legfrissebb iránymutatásán alapul, és a cég szerint tükrözi a nemzetközi és helyi hatóságokkal folytatott folyamatos együttműködésüket. A járatok minden nap reggel 5 órakor indulnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről. A légitársaság február végén állította le közel-keleti járatait a térség biztonsági helyzete miatt. Elfogtak Budapesten egy 27 éves férfit, aki a gyanú szerint egy hollywoodi filmsztár bankkártya adatait használta fel több mint 2 éven át, írja a BON. A férfi feltehetően 2024 januárjában jutott hozzá az adatokhoz, amikor Budapesten forgatták a Nürnberg című amerikai filmet, amelyben olyan színészek szerepeltek, mint például Russell Crowe vagy Rami Malek. A nyomozók szerint a gyanúsított több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben, főként online vásárlásoknál és szállásfoglalásoknál. Az amerikai bank januárban tett feljelentést, az FBI pedig a nemzeti nyomozóirat segítségét kérte, így sikerült elfogni a férfit, akinek tartózkodási engedélye már lejárt. A bíróság elrendelte a letartóztatását, bár a jordán férfi tagadja a bűncselekményt. Feltételes közbeszerzést indítottak a Balatonfüredi Forrás Sportpark fejlesztésének folytatására, miután korábban nem sikerült kiválasztani a tórendbetételének kivitelezőjét. A projekt célja, hogy zöldebb, rendezettebb és közösségi használatra alkalmasabb környezet jöjjön létre. A fejlesztés része még a korábban tervezett kerékpáros fogadóépület és a futókör korszerűsítése is. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vasarely nagyszabású életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat több mint 140 művet, dokumentumokat, eddig nem ismert fotókat és filmeket mutat be. A kiállítás nem csak a jól ismert opárt műveket mutatja be, hanem azt a kísérletező, gondolkodó alkotót is, aki a látás törvényeit kutatta, és akinek vizuális nyelve a dizájntól az építészetig hatott. A tárlat időrendben követi Vasarely pályáját a korai figurális munkáktól a geometrikus absztrakción át az optikai jelenségek tudatos szerkesztéséig. A kiállítást több hazai és nemzetközi gyűjtemény anyaga gazdagítja. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
11: Köszönjük szépen a híreket, már is jön az időjárás jelentés. Csütörtökre napos időt ígérnek a meteorológusok, fátyol és gomoly felhőkkel, de aztán délutántól nyugat felől egyre inkább megvastagszik a felhőzet, amelyből kezdetben a Dunántúlon, majd késő este már országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok, és ezzel együtt megélénkül majd a légmozgás is, viszont pár fokkal melegebb lesz, mint ma volt. Holnapra 20-21 fokot ígérnek a meteorológusok, aztán ahogy már a holnap esténket, úgy a péntekünket, szombatunkat és vasárnapunkat is esős idő jellemzi majd, de marad továbbra is 20 fok körüli a maximum hőmérséklet. És jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a 20. kerületben a Topánka utcában a Török Flóris utca előtt, és helyszínelnek még a Nagytétényi úton a Háros vasútállomásnál. Mindkét irányban sávlezárás lassítja a haladást. A Soroksári úton pedig kifelé a Haller utca után a külső sávban van egy műszaki hibás jármű, amely akadályozza a forgalmat, és már a Boráros tértől lelassult miatta a haladás. Történt egy baleset városon kívül is, az M0-as autóút déli szektorán, Sziget-Szent Miklós térségében, az M5-ös autópálya felé. A 18-as kilométernél megszűnt már a sávlezárás, de a torlódás csak nagyon nehezen oszlik, így továbbra is több mint 5 kilométer az itt arra szóló kocsisor hossza. Vissza a fővárosba, a Bemrakparton a Szilágyi Dezső tér után útszűkület van, mert itt javítják a vízvezetéket, és szintén útszűkületen kell áthajtani. A 6. kerületben a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt, és tart a felújítás Újpesten, a Pozsonyi utcában és az István úton, úgyhogy itt is sávlezárásra és útlezárásokra kell készülni, úgyhogy figyelj nagyon a kihelyezett táblákat, és vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Indul már is a kívánság műsor, benne pedig Árpi üzeni Adrinak, hogy köszi a támogatást, és küldi neki Melanie Fiona Monday Morning című dalát. Előtte azonban a One Republic dalával indulunk, a Runt pedig diakérte, és küldi a futócsapatnak, különösen Lucának.
12: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
0: Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Benne pedig már tart a kívánság műsor, és várom az üzeneteket a 0630303095-8-as SMS számra, vagy akár ide is csöröghetnek ezen a telefonszámon, sőt ott van mobil alkalmazásunk is, azon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni, de mielőtt a kérésekre rátérnénk, irány a francia intézet, ahol szombaton a Brácsával ismerkedhetünk meg. Brácsás vicc címmel várnak bennünket egy fantasztikus, jó hangulatú programra, ahol megtudhatjuk, hogy a Brácsa nem egy elrontott hegedű, hanem az a hangszer, ami megadja a zenekar sötét, bársonyos mélységét és a hangzás gerincét. Zenés berkekben egyébként a brácsásokról születik a legtöbb vicc. A Danubia zenekar brácsásai pedig ilyen vicceket is mesélnek majd nekünk, szóval egy felejthetetlen délelőttöt tölthetünk el a francia intézet auditoriumában. Csodás zene és nagy kacagások közepette, úgyhogy bízom benne, hogy találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig lássuk a kívánságokat. Kingámnak üzenem, hogy jó lenne már egy nagyot trécselni, és küldöm neki Geszti Péter dalát, a Mindenki legyen rohadt gazdag című számot. Kata írta nekünk ezt az üzenetet, hát akkor Kingának szól már is Geszti Péter dala. És szia Kata, jó lenne meghallgatni Kylie Minogue-tól a Locomotion-t, attól biztosan jobban menne a vasalás. Ez pedig Dóri írta nekünk, hát Dóri, ez a dal tényleg garantáltan felpörgeti a kezünkben a vasalót, csak aztán vigyázz a ruhát.

0: turista.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Geszti Pétertől kaptunk egy jó kívánságot, ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag, és hát Péternek is járnak a jó kívánságok, mert ő meg éppen a napokban ünnepelte a születésnapját, azt hiszem, hogy éppen szombaton, úgyhogy utólag is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk neki. Itt a Sláger FM-ben pedig már is folytatódik a kívánságműsor, lehet köszönteni akár a születésnaposokat, akár a szervácokat, mert ma ők ünneplik a névnapjukat. 0630 30 30 95 8 a számunk. Hello Kata, nálunk a könyvelőirodában még most is nagy üzem van, szeretnénk kérni a túlórához az eszpresszót. Zsike, Kriszti és Ani írta nekünk ezt az üzenetet, hát csajok, kitartás nektek a munkához, és már is forog egy kis zenei koffein nektek Sabrina Carpentertől.
2: Sláger! A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Elér bennünket egy mediterrán ciklon, és ez bizony esőt hoz igen nagy mennyiségben, de majd csak holnap estétől. A legtöbb csapadékot egyébként szombatra ígérik a meteorológusok, és bár pár fokot emelkedni kezd a hőmérséklet, azért az eső meg a borongós idő rányomja majd a bélyegét a hangulatunkra. Holnap azonban még napsütésesen indul a napunk, 9-10 fok lesz a kora reggeli órákban, délutánra pedig 20-21 fokot ígérnek a meteorológusok, délutántól kezd majd el sűrűsödni fölöttünk a felhőzet is, akkor élénkül meg a légmozgás, este pedig már országszerte eső várható. És jönnek az utak hírei. Az M0-ás autóút déli szektorán Sziget-Szent Miklós térségében korábban történt egy baleset az M5-ös autópálya felé. A 18-as kilométernél megszűnt a sávlezárás, de továbbra is 3 kilométeres itt nagyjából a torlódás. A fővárosban pedig az Alkotás utcában történt nemrég egy baleset a Krisztina körút felé a déli pályaudvarnál. A középső sávban jelentős torlódásra kell számítani itt is, de baleset nehezíti a közlekedést a 20. kerületben a Topánka utcában, a Török Flóris utca előtt is. A második a Zöldkő utcában, a Zöldkert útnál ma útszűkület nehezíti a haladást, mert itt a csatornát javítják, és szintén útszűkület van a 6. kerületben, a Nagymező utcában, a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. A Bemrakparton pedig a Szilágyi Dezső tér után útszűkületre készüljenek, mert itt is javítják a vízvezetéket. Tart az útburkolatjavítás a 8. kerületben, a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között, úgyhogy itt is figyelmesen közlekedjenek, és tart a gázvezetéképítés az 5. kerületben, a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca közt félpályás korlátozás fogadja az autósokat. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Ez volt a Pet Shop Boys dala, ha Go West itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. Ma is 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. A számunkat tudják, írjanak hát, vagy hívjanak bennünket, de üzenhetnek mobil applikációnkon keresztül is. Én pedig mielőtt rátérnénk az üzenetekre, egy programot ajánlanék önöknek. A koraszülöttekért országos egyesület ugyanis szombaton családi napra invitál bennünket a World Mall szárnyának második emeletére, a Zafír terembe. A rendezvény remek kikapcsolódást jelent a családok számára. Lesz itt játszóház, készülnek fejlesztő foglalkozásokkal, szakértői tanácsadással. A program célja pedig az, hogy a résztvevők hasznos információkkal, élményekkel és támogatással gazdagodjanak. Több fejlesztő központ, civil szervezet bemutatkozik majd ezen a délutánon, úgyhogy jó szívvel ajánlom ezt az ingyenes programot is önöknek. Tehát Corexpo családi nap a World Mall szárnyának második emeletén, az Zafír teremben most szombaton. És akkor megyünk is tovább itt a Sláger FM-en. Kedves Kata, egy Blaha Louisiana számot szeretnék kérni, a Ha élni felejtek című dalt, ugye le tudod játszani? Igen, le tudom, sajnos aláírás nélkül jött az üzenet, úgyhogy nem tudom, hogy kinek a kérését teljesítem, de természetesen már is forog a dal. Évi pedig azt írja, derűs hangulatot kívánok mindenkinek, és szeretném kérni Taylor Dane-től a Tally to My Heart-ot. Évi, ezer örömmel teljesítem a kívánságot, már is szól a dal.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és folytatódik a kívánság műsor a következő órában is. Várom az üzeneteket, 0-30-30-30-95-8, ide írják meg, hogy mi az a dal, ami garantáltan feldobná a hangulatukat, én pedig igyekszem teljesíteni minden kérést, óhajt, sóhajt, de most jön Ortutai Dória friss információkkal, azonban még a hírek előtt Tündi kérését teljesítem, ő azt írja, kedves Kata, a lányom holnap írja a földrajz érettségit, neki szeretnék küldeni egy Valmar számot, hú, nagyon-nagyon szurkolunk Tündi a lányodnak, tudni, hogy jól fog sikerülni, mi pedig akkor már is meghallgatjuk a Valmar és Manuel közösét, jön az Éget a nap.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Berendelte az orosz nagykövetet a külügy a kárpátaljai dróntámadás miatt. Azonnali moratóriumot hirdetett a kormány a védett erdők fakitermelésére. BL trófeával érkezik az Erzsébet térre szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Berendelte az orosz nagykövetet a külügyminisztérium a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében Opusztaszeren. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország mélységesen elítéli a támadást, amely a háború kitörése óta leghevesebb volt a magyarok által is lakott térségben. A jelenlegi információk szerint a dróntámadás véget ért, de az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet kérnek a lakosságtól. A külügyminiszter tájékoztatást vár Oroszországtól arról, mikor kívánja lezárni a több mint 4 éve tartó háborút. Gajdos László bejelentette, hogy azonnali moratóriumot hirdetnek a védett erdők fakitermelésére. A Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere közölte, nem engedhetik tovább a tarvágásokat. Az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk képességét jelentik, mondta. Gajdos László arról is beszélt, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Ennek részeként szigorítják az ipari szankciókat is. Új fenntartási rendet vezetett be a Főkert Budapesten a hosszantartó csapadék hiány miatt. A fővárosi zöld felületek kezelője a rendkívüli száraz időjárásra reagálva módosította a kaszálási gyakorlatot. A jövőben elsősorban ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedés biztonság indokolja. A döntés célja, hogy a növényzet jobban ellenálljon az aszálynak, és a talaj tovább megőrizze nedvességét. Az új kaszálási protokoll keretében a közlekedés biztonság miatt szükséges területeken továbbra is végeznek kontúrkaszálást. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024. októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, és csaknem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és elrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy ezt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Megkezdődött és 4 napig tart a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, a 2. kerületben. Helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz színházvíkend, zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, megfart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság. Szombaton az Erzsébet téri óriás kerék előtt fotózkodhatnak az érdeklődők a Bajnokok Ligája trófájával. Az egésznapos rendezvényen csocsós rekord kísérletet is tartanak. Az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszhatnak majd egyszerre. A helyszínen futballaktivitások és zenei programok is várják a közönséget. A látogatók fényképet készíthetnek a győztesnek járó 73,5 centi magas és 7,5 kilós 1967-ben bemutatott BL trófeával is. A döntőt az Arsenal és a Paris Saint-Germain játssza május 30-án 18 órától a Puskás Arénában. Közben eldőlt az is, hogy az RTL megszerezte a Bajnokok Ligája teljes közvetítési jogait 2027 és 2031 között. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Jelenleg 17 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, holnap reggel pedig bár derűsen indul a napunk, 8-9 fok lesz mindössze, délutánra azonban felhőket és 20-21 fokot ígérnek a meteorológusok. A napsütötte időszakban vigyázzanak a bőrükre, mert erős lesz az UV-sugárzás, aztán a felhőkből egyre több felé kell majd csapadékra számítani. Térségünkben az esti órákban ered majd el az eső, és megélénkül ezzel párhuzamosan a szél is, mert hogy elér bennünket egy újabb ciklon, ami pénteken szombaton és vasárnap fejti ki igazán hatását. Sok csapadékra számíthatunk, de tudjuk, májusi eső aranyat ér. Történt egy baleset a Tököli úton kifelé az Amerikai útnál, a Soroksári úton pedig szintén kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, lassú a haladás emiatt a Boráros tértől. Az M1-esen is torlódik a forgalom a Budapest felé vezető oldalon Tata és Szárliget között, a menetidő akár 30 perccel is megnövekedhet, úgyhogy aki ezen az útvonalon közelít a főváros felé, az legyen türelmes. És figyeljünk arra is, hogy a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Távhővezeték javítás miatt zárták le a 20. kerületben a Baross utcát, a Nagy Sándor József utcánál, így az Éva utca felől az Zsák utca lett, és lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Tart a gázvezetéképítés a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utca és az Rényi utca között félpályás a korlátozás, és lezárták a 11. kerületben a Török Bálinti utat, a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor az önök üzeneteivel, kéréseivel, kívánságaival, óhajaival, sohajaival, én pedig Kiskata vagyok, és már is bekészítettem az Airi Mafia Volt egy álmom című dalát, ezt Márték küldi Anikónak, Edith pedig azt írja, hogy Katy Perrytől a Firework-et meghallgatnám. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és itt a Kívánság műsorban egy kis világjáró kalandra invitálnám önöket. A Csillaghegyi Közösségi Házban ugyanis fut egy előadás sorozat világjáró címmel. A következő találkozó péntek este lesz majd, amikor is Üzbegisztánba látogathatunk el. Egy üzbegisztáni utazás olyan akár egy időutazás. Ez az ország a nagy perzsa birodalom része volt, az ősi Selyem út kereskedelmi csomópontja, ahol napjainkban is harmóniában él egymással a múlt és a jelen. A csodálatos épületeket, a bonyolult kék, zafír és türkisz mozaik csempéket, a csillagászati csodákat, a sok színű és ízű bazárokat, piacokat és az ott élő embereket dr. Kovács Zoltán és dr. Kamut Ilona mutatja be nekünk, hiszen ezeket is megörökítették az ottani látogatásukon. Egy vetített képes előadáson mesélnek majd nekünk Üzbegisztánról, a képekből pedig utána egy kiállítás is nyílik majd a Csillaghegyi Közösségi Házban, amely aztán ingyenesen lesz látogatható.

hallgató, úgyhogy ha tehetik, akkor pénteken menjenek és hallgassák meg ezt az előadást is. És kérjenek dalt a kívánság műsorban itt és most. Szia Kata, én egy büszke nagymama vagyok, akinek az unokája Imola ma kerületi tanulmányi versenyt nyert. Gratulálok! Neki szeretnék küldeni egy dalt az új kedvencétől, Harry Styles-tól. Köszönöm szépen, Gabitól jött ez az üzenet. Hát Imolának gratulálunk. És akkor már is érkezik Harry Styles legújabb dala neki. És itt van Zsuska üzenete. Sziasztok, hétvégére grillezést terveztünk, de az eső miatt elhalasztjuk. Se baj, a bandának azért csak hadd szóljon egy Dr. Alban dal. Legyen akkor ez az It's My Life. Már forog is itt a Sláger FM-en. It's My Life.

Harry Styles énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, akinek hihetetlen, de jól áll a rózsaszín. Ez volt Aperture című dala, ez pedig a Sláger FM kívánság műsora, és megyünk tovább az önök üzeneteivel, Kendehoffer Krisztinának pedig ezúton is jobbulást kívánunk. Jövő héten jelentkezik majd a hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei, de most itt van Ildi üzenete. Hello Kata, már nagyon várom, hogy végre péntek legyen, mert Szabira megyek. Lejátszanál valami pörgős Calvin Harris dalt, hogy kitartsak addig? Drága Ildi, kitartást kívánunk neked, már csak egy munkanap is, aztán a pénteket már szabadságon tölteted. Jön akkor Calvin Harris és Sam Smith közös a Desire neked, de előtte szia Kata, Rita vagyok, és a világ legjobb férjének, aki szerencsére az én férjem, Tibinek küldöm az Edda Kölyköd voltam című számát, ha lehet, szülinapjára. Nagyon boldog szülinapot kívánunk Tibinek, már is neki szól a dal.

0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnap még napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, aztán délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Eső felhőkre először csak a Dunántúlon kell számítani, de aztán országszerte előfordulhatnak záporok, zivatarok az esti óráktól kezdve. Pénteken pedig egy mediterrán ciklon közelíti meg hazánkat, hatására a hétvégén sokfelé számíthatunk kiadós mennyiségű csapadékra, ami minden bizonnyal nagyon sokat fog majd érni a mezőgazdaság számára, úgyhogy most az egyszer ne bánkódjunk az eső miatt. Gyorsan szétnézünk az utakon. A fővárosban most már egészen jól lehet közlekedni, viszont van néhány útzár, ami nehezítheti az autósok dolgát, így például a második kerületben a Zöldkő utcában, a Zöldkert útnál útszűkület van, mert javítják a csatornát, és szintén útszűkületen kell áthajtani a hatodik kerületben a Nagymezi utcában, a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. A Mester utcában pedig szintén útszűkület van a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt, és Csepelen is dolgoznak a Kossuth Lajos utcában, itt a Víztoronynál zárták le a félútpályát karbantartás miatt. Lezárták a 15. kerületben a Pestújhelyi úton szintén a félútpályát az Apolló utcánál felújítás miatt, itt a változó irányú áthaladást napközben jelzőrök segítik, a 17. kerületben pedig a Szabadság utcát zárták le a Ferihegyi út és a Baros utca között felújítás miatt, az érintett BKK autóbuszok is terelve közlekednek. De tart a csatorna felújítás a 22. kerületben a Török utcában, ezért lezárták azt a Bartók Béla útnál, a Bemtábornok utcát pedig egyirányosították a Dózsa-György út felé. Erre a változásra is figyeljenek és vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Melanie C dala, az I Turn to You, és önökhöz fordulok, mivel töltsük meg az óra hátra lévő részét, egészen 8-ig még tudom teljesíteni a kívánságokat, most egy perccel járunk 3-4-8 előtt. Amíg önök gondolkodnak, addig hadd meséljem el, hogy gyerekkoromban beleszerelmesedtem Vasarely festményeibe, lenyűgözötte, hogy a festő játszott a térrel, és hát magam is megpróbáltam az ő ihletése nyomán hasonló képeket festeni, a rajztanárom persze ettől el volt ragadtatva, pedig nagyon messze álltak a képek a jó. Viszont nemrég nyílt itt Budapesten Vasarely Don't Go Home címmel egy kiállítás, amelyhez kapcsolódva játékos interaktív tárlatvezetése várják a családokat, ahol a felfedezés és az alkotás kerül a középpontba. Ez egy három részes programsorozat, amelynek során a résztvevők különböző témákon keresztül ismerkedhetnek meg a kiállításban szereplő művészek, köztük Viktor Vasarely és kortársai gondolkodásmódjával és alkotásával. Mindez a Millennium házában a neokortárs művészeti térben több időpontban is, úgyhogy érdemes erre a programra is elvinni a gyerkőcöket, biztos vagyok benne, hogy őket is lenyűgözik majd a képek. No, de itt a Sláger FM-en nyűgözzenek le önök is bennünket a kedvenc dalaikkal. Szia, Gata, Petra vagyok, és szeretném, ha le tudnád játszani a Halott pénz gyerekek című dalát. Imádom azt a számot, hát Petra, nem csodálom. Tényleg nagyon jó kis dal, azonnal érkezik, és Ákos is írt nekünk. Szia, Gata, éppen nézem az üres hűtőt, és azon gondolkodom, mit tegyek vacsorára, ezért küldöm feleségemnek a Darabokra törted a szívem című dalt, és üzenem neki, hogy siessen haza. Aha, ő lesz a megoldás a vacsorát illetően. Már is jön a dal a Bergenditől. Yeah.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: arra szárnya.
1: Ez volt a halott pénzdala, a gyerekek itt a Sláger FM-en, és ezzel a dallal végére is értünk a kívánságok sorának, de ígérem, holnap éppen innen fogjuk folytatni. Természetesen csütörtökön is jelentkezik majd a kívánságműsor délután 6 és este 8 óra között, úgyhogy akkor teljesítek legközelebb kéréseket. De most sem búcsúzom még önöktől, a következő két órát még együtt tölthetjük, de most jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, Wolf Kati dala után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Prognózis 45 koncert május 23-án Budapesten a Stengben. A 45 éves Prognózis újra koncertet ad május 23-án Budapesten a Stengben. Kerepesi út 9. Jegyek vörösistvan.hu.
3: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
4: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
5: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
6: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Péter, Carglass autóüvegszerelő Budapest.
9: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
8: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
7: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
11: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Kezdetben heti két ülést tart a kormány. Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan. Felmondott Élő Gábor, a híradó.hu főszerkesztője. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Kezdetben heti két ülést tart a Tisza kormány, és már ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét, közölte Magyar Péter miniszterelnök ópuszta szeren a kabinet első ülésének szünetében. A mostani ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit meghatározó statútumrendeletet, amelynek még éjfél előtt meg kell jelennie a magyar közlönyben. Csütörtök délután lesz a kormányzati átadás átvétel, ahol találkozik a leköszönő és az új kabinet minden minisztere. A kormány jövő héten, hétfőn és pénteken ülésezik. A miniszterelnök pedig a köztes napokon Lengyelországba és Ausztriába látogat. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy Magyarország üzemanyag és nyersolaj ellátása zavartalan. Hernádi Zsolt, a MOL vezetője szerint a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendők, és a védettáras ellátás továbbra is biztosított. Elhangzott az is, hogy vizsgálat indulhat a bicskei gyermekotthonban történt visszaélések és az azt követő kegyelmi ügy miatt. A leköszönő miniszterek és államtitkárok végkielégítéséhez miniszterelnöki ellenjegyzés kell, Magyar Péter pedig közölte, ezt nem fogja megadni. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Országos vízügyi koordinációs központot hoznak létre csütörtökön, hogy összehangolják az országban működő 12 vízügyi igazgatóság munkáját, közölte Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese a Tisza kormány első ülésének szünetében. A szakember szerint vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, nem csak a helyi vízkészleteket próbálják megőrizni, hanem az elérhető szabad vízkészleteket is igyekeznek eljuttatni az ország különböző területeire, hogy minél több víz halmozódjon fel a tájban. Felmondott a híradó.hu főszerkesztője Élő Gábor. Az MTVA megerősítette, hogy utolsó munkanapja május 8-án volt. Élő Gábor tavaly júniustól vette át a portál vezetését, de korábban már dolgozott a szerkesztőségnél, ahonnan 2011-ben egy vitatott ügy miatt bocsátották el, amelyből bírósági per lett, és az ítélő tábla végül kimondta, hogy jogellenes volt az elbocsátása. Élő Gábor így 2024-ben tért vissza a közmédiához. Átmenetileg leállt a gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés a szombathelyi Markusovszki kórházban, írja a nyugat.hu. A kórház szerint az ellátás várhatóan szeptemberig szünetel súlyos szakember hiány miatt. A Vasvár megyei betegeket Sopron, Zalaegerszeg és Győr intézményei fogadják, ami sok családnak több órás utazást jelenthet. Szombaton különleges tárlatvezetést tartanak a Gülbaba türbéjében. A programon kiderül, hogy ki volt Gülbaba, milyen legendák kapcsolódnak hozzá, és hogyan alakult át a türbe és környezete az évszázadok során. A látogatók oszmánkori tárgyakat, köztük pénzérméket is megismerhetnek, és szó lesz a zsolnai gyár kapcsolódásáról is. Május 29-én és 30-án ismét megnyílik a Merkapt sportközpont, ahol több mint 100 sportágat és 25 hangszert próbálhatnak ingyen a gyerekek a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó programjain. A rendezvény célja, hogy pozitív élményként kapcsolódjon a sport és a zene a fiatalokhoz, és akár új hobbik vagy későbbi versenysportok alapját is megteremtse. A látogatók élsportolókkal és olimpikonokkal is találkozhatnak, a színpadokon pedig bemutatók és koncertek váltják egymást. A program ingyenes, pénteken főként csoportokat, szombaton családokat várnak a részvétel regisztrációhoz kötött. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, a Rómeó és Júlia betétdala szólt a Lehetsz király itt a Sláger FM-en, és hát ugye jöttében, keltében gyakran lát olyat az ember, hogy nem csak az autóvezetők kezében van ott a telefon, de bizony a gyalogosok kezében is, és hát gyakran szétnézés nélkül lépnek le az úttestre, és próbálnak átjutni az egyik partról a másikra. Tudjuk, látjuk, talán tapasztaltuk is már, hogy ez borzasztó baleset veszélyes. Éppen ezért a döntéshozók azt fontolgatják, hogy a készülő kresszmódosítások között a gyalogosokra is szigorúbb szabályok vonatkoznak, majd a balesetek megelőzése érdekében nem lehet majd a telefonunkba mélyedve átkelni az úttesten, akkor sem, hogyha éppen a térképet nézzük. Ugye akár csak autóvezetés közben, gyalog közlekedve is borzasztó veszélyes a kijelzőt nézni, mert egyrészt eltereli a figyelmünket, másrészt könnyebben tévesztjük el a távolságot, és lassabban reagálunk, sőt, sokszor észre sem vesszük a veszélyes helyzeteket, hogyha a kezünkben lévő aprócska kis monitorra függesztjük a tekintetünket, tehát számítsunk rá, hogy hamarosan a mobiltelefon tilalma is bekerül.

majd a Kresszbe. A legnagyobb vitát egyébként ezzel kapcsolatban nem is a szabályozás, hanem a várható bírságok okozzák. Mert abban ugyan a döntéshozók egyetértenek, hogy mivel a korábbi figyelemfelhívó kampányok önmagukban nem hoztak áttörést, szigorúbb eszközökre lehet szükség, de hogy mi lesz az a szigorúbb eszköz, vagy mennyibe fog kerülni, hogyha a mobiltelefont bámulva kerünk át az úttesten, abban még nem sikerült egyességre jutni. Na hát kíváncsian várjuk az eredményt, addig is a forgalmat figyeljük közlekedés során, akár autóban, akár biciklin, akár motoron, akár gyalogosan közlekedünk. Itt a Sláger FM-en pedig repülünk tovább, hiszen Mr. Rick érkezik, és a száj csak száj.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma a Sláger reggel vendégei igazi lovagok voltak, a vérlovagok. Velük beszélgetett a munkájukról és a segítség lehetőségeiről. Porten Petra és Somogyi Zoli, mi pedig visszaidézzük ezt a beszélgetést.
1: Megérkeztek a vérlovagok!
2: Vannak
1: a vérlovagok, akik nem egy horrorfilm szereplői, hanem, hát kedves Samok, Dávid és Léva Jantati, hogyan definiáljátok magatokat?
3: Jó reggelt!
1: Röviden, jó reggelt! Kik azok a vérlovagok?
4: A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes sürgősségi vérszállító közössége, főként egy motoros csapat, tehát mi elsődlegesen egy motoros csapat vagyunk, és hát mi vagyunk azok, akik kék lámpával keresztül a városon és az országutakon visszük az életet jelentő vért, hiszen valahol valakinek arra szüksége van.
3: Én akkor szerettem bele a ti munkátokba, amikor a motorkiállításon műsorvezető lehettem, és ott be is mutattuk azt, hogy ti mi mindennel foglalkoztok, és azért azt mondjuk el, hogy hát több mint 3 millió embernek a vérellátása múlik rajta.
5: Igen, ezt azért kiegészíteném, hogy itt két önkéntes megy napi 1000 kilométert a kórházakban, tehát itt arról van szó, hogy folyamatosan embert mentenek.
4: Igen, egyébként az emberek számára ugye a mi munkánk szinte alig látható, de ez így van rendjén. Tehát mi azért vagyunk, hogy mindenki tudja, hogy amikor bajba kerül, nagyisten szüksége van rá, akkor úton van a segítség.
1: Bocsánat, a laikus kérdés, hogy ez az én fejemben az, hogy ennek nem úgy kéne lenni, hogy a kórházak között kéne lenni valamilyen hivatalos szállítási útvonalnak, hogy amikor az egyikből vért kell vinni a másikba, mert ott nincs ez a csoport, vagy ez a csoport, akkor ez legyen, tehát ez olyan furja, hogy ezt önkénteseknek kell megszerveznie.
4: Hát a helyzet ennél rosszabb volt. Tehát amikor mi 2020-ban elindultunk, akkor az volt a nagy valóság, hogy mi még ott jártunk bőven, hogy buszra, vonatra és taxira raktuk a vért.
3: Bizonyám.
4: Tehát, hogy ez egy borzasztó nagy lemaradás volt, úgyhogy nekünk gyorsan beigazolódott, hogy erre a szolgálatra szükség van.
3: Mindenkinek van nálatok, ugye nagyjából 50-en dolgoztok, ha jól
5: tudom. Pont 50 jelenleg.
3: Pont 50-en. Tehát, hogy mindenkinek van saját munkája, amit elvégez, pontosan. És utána önkéntesként még vállal egy olyan műszakot, amit önkéntesként csinál, azért, mert hogy szeretne segíteni. Igen.
1: Főállás mellett csinálják. Tehát nem úgy önkéntesként, hogy ezzel foglalkoztok, és akkor jönnek adományok, és abból aztán elvagytok, hanem
5: hát ez mellett... konkrétan úgy működik, hogy vannak köztünk optikusok, cipészek.
3: Csodálatos.
5: Vannak olyanok, aki pénzügyi igazgató, vállalkozóból nagyon sok van, és amellett, hogy mi ugye önkéntesen bevállunk 24 órát hetente vagy két hetente egyszer, amellett dolgoznak az emberek, és megpróbálunk segíteni az embereknek ezzel.
1: Az első vérlovagok 2020-ban, ott hogy indult valamilyen személyes érintettség okán? Tehát, hogy úgy tudnám ezt elképzelni, hogy valakit műtöttek a családból, kiderült, hogy nincs vér, kéne hozni. Hát én gyorsan fölpattanok, nem tudom hova, és viszem, én oda viszem, ha kell, csak haladjunk.
4: Ez lett volna az egyik lehetőség. A másik lehetőség, ami a történetünk, az az, hogy az alapítónk Privé Sándor, aki másodmagával megkerült a 18-ban a földet motoron első magyarokként tették ezt.
5: És még sok jót lehetne róla mondani.
3: Igen.
4: És annyi szokott úgy fogalmazni, hogy ő 19-ben azon gondolkozott, hogy emberi mi voltunkban, miben lehetne még gyarapodni. És 19-ben indultak el Ausztráliába a vérlovagok, és ezzel találkozott ő néhány Instagram posztba, és így jött az ötlet, hogy erre szükség van itthon, ez működhetne Magyarországon, és hát a többi meg már történelem, 2020-ban elindultunk.
1: Azt mondanám, hogy itt az elmúlt évek hurrá optimizmusa és pozitív kommunikációja ellenében azért én fű alatt azt hallottam innen-onnan, hogy azért nem olyan rózsás a helyzet, mint amilyennek gondolnánk, és egyrészt azért, mert hogy nincs kellő számú véradó, másrészt ez meg arra is visszavezethető, hogy hát ilyen adminisztratív gondok azért vannak, mutatkoztak a háttérben az egészségügyben, na mindegy, de hogy hogyan tudunk segíteni, vagy mit lehet tenni, hogy kicsit javuljon végre a helyzet?
4: Hát a fő üzenet az, hogy menjünk vért adni nagyon sokan, tehát ma is nagyon nagy baj van ebből.
3: Kevesen mennek vért adni?
4: 1600 emberre lenne szükség, 1000 nem megy el. Tehát 1000 alatt van ez a szám, nagyon kevés vér van, nagyon nagy a baj, mi ezért is futunk rengeteget, hogy ami rendelkezésre áll, azt el tudjuk vinni. Tehát ami rajtunk múlik, azt megtesszük, de arra bíztatunk mindenkit, ez nem felelősségtiltolizás, menjen el, adjon vért, mert egy másik embernek az életét tudja megmenteni.
5: Hát, hogy lerövidítsem amúgy, hogyha lenne elég vér, akkor valószínűleg itt sem ülnénk, mert nem kéne annyi benzin.
3: Igen.
5: Nem kéne gyűjtenünk pihenőszobára, hiszen a vért el lehetne gyorsan juttatni egyben egy-egy kórházba, eltárolná. De jelenleg ugye arról van szó, hogy amikor mi várjuk a vért, akkor van, hogy akár egy órát is várni kell egy sürgősségi vérre, mire elkészítik, hát mert nincsen tartalék.
3: Miben tudunk mi nektek, illetve a hallgatóink segíteni?
4: Most a legfontosabb számunkra éppen egy pihenőszobára és a hozzátartozó vizes blokkra gyűjtünk, aha, mert olyan ütemben növekszünk, hogy ugye még egy önkéntes, még egy, igen, önkéntes, még egy önkéntes, és az ügyeletesek az 24 órás szolgálatban, amikor a bázisunkon megpihennének, egy motoros, amikor azért éppen mondjuk letusolna, persze, és a többi, ezt rendezni kell, úgyhogy most éppen ennek a pihenőszobának és a hozzátartozó fürdőnek a kialakítására gyűjtünk, hát a részleteket azt mindenki a honlapunkon megtalálja, és nagyon köszönjük, ha segítenek nekünk.
5: Én itt azért ezt kiemelném, hogy itt ugye 24 órás szolgálatok vannak.
3: Igen.
5: Tehát, hogy amikor mi felveszünk fél hétkor az autót, az másnap este fél hétig, aha, illetve fél nyolcig megy az alapfutár, akár én is, és ebben azért van olyan, hogy 2-3 órát aludni kell, tehát nem lehet 24 órát folyamatosan ott ülni, és most jelenleg azért azt mondjuk ki, hogy az autók hátsó ülésén tesszük meg, és aki ebbe segít nekünk, hogy az ott létrejöjjön, az abban segít, hogy nekünk kipihentebb legyen a következő út.
1: De egyébként mit tudom én, Budapestről Debrecenbe kell vért vinni, vagy van, hogy innen lerohantok, hogy Nyíregyházáról vigyétek át Debrecenbe, vagy akár Budapesten belül is szállítgatni kell, mert szoktalak látni itt is jönni-menni.
4: Nekünk a feladataink azok most elsődlegesen a központi régióhoz kötődnek, de volt már minden jellegű. És ezt ténylegesen úgy képzeljétek el, hogy kórházból laborba, laborból az országos vérellátó szolgálatba és vissza kórházakba, tehát mindenféle fajta feladat adódhat. Volt már olyan korábbi történetünkben, amikor párhuzamosan több vérlovag indult el a Szél Rózsa minden irányába, mert éppen egy operációban lévő gyermek számára egy különleges vérkészítményt úgy kellett összerakni, amit szó szerint össze kellett az ország különböző részeiből szedni a rendelkezésre álló készleteket.
3: Mondjuk el akkor még egyszer, hogy tudnak segíteni nektek, hol találják meg a weboldal, illetve már most tényleg adó 1% felajánlás is van, igen, szóval, hogyha valakinek
1: főleg, hogy
3: ez eszébe jut,
1: megmenjenek vért, hogy megjön a nyár.
4: Vérlovagok.hu per támogatás, okay, minden részletet megtalálnak, jó, az emberek, és mindenkit arra buzdítunk, hogy az 1%-ával ne várjon holnapig, üljön neki, keressen egy szervezetet, lehetőleg ezek mi legyünk, és adja az adó 1%-át,
3: igen,
4: valamilyen civil szervezetnek. Hát minden második ember az
3: nem rendelkezik róla.
4: Igen, hát olyan pici rész az, amiről rendelkezni tudunk, igen, hogy az adó mire
5: használjuk
4: menjen.
5: Ki. Hát használjuk. Én azt szoktam mondani a barátaimnak, hogy aki odaadja az 1%-ot, az, hogyha hozzánk adja, biztos, hogy életet ment.
3: Nagyon legyen köszönjük, így, hogy itt volt. És a munkátokat is nagyon köszönjük, igen.
1: Samuk Dávid és Léva Jantal vérlovagok voltak a vendégeink itt a Sláger reggelben.
0: Egészen fantasztikus, amit a vérlovagok művelnek. Hogyha tehetik, akkor segítsenek nekik önök is, és ha holnapjukat is indítsák Porne Petrával és Somogyi Zolival, vagyis a Sláger reggellel, 6 órakor lép majd szolgálatba ébresztő csapatunk, most pedig megyünk tovább a Bombon és Radics Gigi duettjével. Szólal Rabod vagyok. Mint egy áll.

0: Önök a Sláger FM-et hallgatják, nagyon kellemes estét kívánok önöknek, a kellemes estét pedig tovább fokozzuk majd este 10 órakor, akkor indul a Slágerkult Esmiller András műsora, benne pedig Árvai Levente író lesz a vendég, aki néhány hete megjelent Útonjáró című regényével érkezik, a könyv bemutatója majd június 8-án, Medár napján lesz Csepelen, erről is szó lesz ma este a Slágerkultban, mi pedig belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Ez a könyv majd író-olvasó találkozón, tehát a második az Útonjáró című kötet. Az 2026. június 8-án hétfőn fog debütálni, 5 órakor Csepelen a Királyerdei Szabó Ervin könyvtárban, Wagner Mónika szervezésében.
2: Szuper.
1: Úgyhogy, és azon a héten, az a hét különösen izgalmas lesz, mert szombaton meg az országos könyvhéten, ünnepi könyvhéten a 15-ös pavilonban fogok dedikálni, 17 óra 30 és 18 óra 30 között mind a két kötetet. Úgyhogy, ha valaki beszerezte, de velem még nem találkozott, és szeretne, akkor várom szeretettel.
2: Te voltál már a tavalyi könyvhéten?
1: A tavalyin voltam, igen, volt szerencsém.
2: Milyen volt a...
1: Nagyon jó érzés volt.
2: Na igen, az nagyon tapasztalatokra vagyok kíváncsi.
1: Igen, hát rengeteg ember volt kint, hozzám is nagyon sokan eljöttek szerencsére, úgyhogy én nagyon lelkesen és kíváncsian várom a mostanit és az ideit is.
2: Hol tart a szórákat általában?
1: Középiskolákban, de most már a könyvtárakban is volt, például a Börzsöny utcai könyvtárban, ott 30 diák előtt volt szerencsém beszélni, és nagyon jól sikerült, jó hangulatú óra volt. Úgyhogy a könyvtárak is adnak teret, illetve iskolák, akik meghívnak.
2: De mit tapasztalsz az iskolai órákon, vagy akár a könyvtárakban, ahol diákok vannak, hogy le lehet kötni a figyelmüket? Vagy ez rajtad múlik?
1: Elsősorban? Ez igen, ez elsősorban szerintem az előadón rengeteg minden múlik, mert maga a téma adott és érdekes. Tehát a mitológiák, mitoszok, meséknél izgalmasabbat nem nagyon tud az ember elképzelni. Tehát, hogyha ez nem fogja meg a gyerekek fantáziáját, vagy érdeklődését, akkor nem tudom, hogy micsoda. De a tálalás rengeteg múlik a tálaláson. Az igazság, hogy van egy íve ezeknek az óráknak. Tehát elkezdjük úgy, hogy látom az alapvetően tipikus unott arcokat, vagy kevésbé érdeklődő, fogalmazzuk meg így szépen, kevésbé érdeklődő arcokat, és akkor az óra...
2: Vannak, nem?
1: Persze, de az óra, de tömegével. És akkor nagyjából eltelik egy 20 perc, amikor úgy megtörik a jég. Aha. Tehát azt úgy érzem az előadásban, hogy akkor egyre többen figyelnek, már az alvók is felkelnek, és akkor a végére már volt olyan, ahol meg is tapsoltak, nem is egy helyen.
2: De
1: úgyhogy igen, ez nekem is egy pozitív visszajelzés volt.
2: Az nagy dolog. A Köszönöm. Diákoknál. Ilyenkor a könyvedet is beleveszed?
1: Igen, igyekszem a könyvet is bele. Párhuzamosan viszem a kettőt. Van egy tematika, és a tematika úgy van összeállítva, hogy a könyvvel azért köszönő viszonyban legyenek. Aha. Fel is olvasok belőle, tehát hogy próbálok kedvet csinálni a gyerekeknek, nem csak magához az anyaghoz, a kutatáshoz, hanem az olvasáshoz is.
2: Az nem árt egyébként a mai világban, amikor a TikTokot pörgetik folyamatosan. Ott miért nem vagy ott egyébként a TikTokon?
1: Elviekből. Az elvek, nem, semmi.
2: Na de
1: ilyesmi.
2: Ha mindenki ezt mondja, akkor nem lesz minőségi tartalom.
1: Igen. Ez egy fogós kérdés, nem tudom, a TikTokhoz még fel kell szívnom magam.
2: De mesélni ott is lehet.
1: Egyébként igen. Csak olyan röviden még nem tudok, hogy anyagot összerakni.
2: Okay.
1: Ezt figyelem fel kell tőle.
2: Egy szavadat betartó ember vagy, ahogy látom, mert megígérted, hogy jössz majd a következő könyvvel is. Ilyeneket szoktak mondani itt, bevallom ebben a műsorban, de hát aztán vagy visszatérnek, vagy nem, mert hogy vagy van produktum, vagy nem. És ezzel pont azt akarom mondani, hogy nagyon termékeny vagy, és gratulálok. Itt van a kezemben az Útonjáró című vadonatúj könyved. Mikor jött ki?
1: Egy pár hete, úgyhogy ő még egy nagyon friss szerzeménye a magyar könyvpiacnak, pár hete forgathatják az olvasók.
2: Könyvgurus ez is, most már kapható mindenhol?
1: Így van, Libri, Lira, Bookline, internetről is megrendelhető, és a könyvhálózatokon belül is.
2: Én szerettem az előző könyvedet is, mennyire hajaz ez az előzőre?
1: Kapcsolódik hozzá, de egyelőre két külön történetről beszélünk, a jövő egyik nagy feladata és kihívása az, hogy összekapcsoljuk ezeket a történeteket.
2: Oké, de hogyha valaki ezzel kezdi, akkor semmit nem veszít?
1: Abszolút semmit, de később is elolvasható az első rész.
2: Na, az Útonjárod mennyi ideig alkottad?
1: Az Útonjáró nagyjából egy fél éves munkálat volt az első vázlatát megcsinálni, és egy újabb fél év volt kiegészíteni, hozzákutatni, ugye a helyszínt,
2: a bejárásra.
1: Ez egy év, igen, hogyha összeadom az összmunkálatokat. Így van.
2: Szeretted ezt?
1: Nagyon, nagyon imádtam, igen. Nekem a 48-as környezet, ugye ez egy történelmi fantasy műfaját tekintve, tehát itt a konkrétan megfogható történelmi környezetbe ágyazódnak bele a misztikum és a fantasztikum elemei. Magyar lények és magyar tematikájú az egész történet, tehát ez nekünk magyaroknak egy kedves történet kell, hogy legyen. A 48 nekem amúgy is, a 48-42-es események egy különös, különleges szerelemprojekt, úgyhogy ez egy fejbólintás vagy tiszteltadás az akkori hősöknek.
2: De ez egy időutazás.
1: Abszolút.
2: Valahogy. És valahol. Neked is, meg az olvasóknak is természetesen. Igen. Hogy volt most ennek a munkafolyamata?
1: Ennek a munkafolyamata egy alap...
2: kutatásra gondolom.
1: Világos, ugye? Világos. A 30 éve nagyjából a Kelet-Magyarországon gyűjtöttek egy érdekes anyagot, az egyik néprajzkutató, és az ő ráutaltak az egyik könyvben, ami végül is elindította ezt az egész regényírási folyamatot. Úgyhogy izgalmas volt. Ugye a szabadságharc leverése után hajnalban vasseprű, hát volt olyan arcátlan, és itt telepedett le Magyarországon a tisztogatások után, és Kelet-Magyarországon Nagygécen vásárolt egy birtokot magának. Uh-huh. És a 90-es évek elején ez a néprajzkutató ilyen Dracula-szerű vámpírként ábrázolták ott a környékbeliek, úgyhogy nincs feltétlenül jó marketingje, jó PR-ja, érthető okoknál fogva, és ezeket ő összegyűjtötte, és ez az írás volt az, ami igazából elgondolkodhatott azon, hogy ezzel a történettel akár lehetne kezdeni is valami.
2: De ez úgy, hogy beleolvastál, és már láttál a fejedben?
1: Csak az utalást olvastam rá, és már elindult, jó, igen, okay. Maga az alkotói folyamat.
0: Este 10 után a teljes interjút is hallhatják Árvai Leventével itt a Sláger FM-en. Esmiller Andrással együtt számítanak önökre a Slágerkultban. Most azonban érkezik hamarosan a friss információkkal Ortutai Dóri, de előtte még meghallgatjuk Gáspár Laci dalát, jön a Sosem vagy egyedül.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Steamy szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az Alkotmány utcában lesz a miniszterelnök székhelye. Házi őrizetbe került a korrupcióval vádolt fideszes képviselő. Újra megnyílnak a Mahart hajójavító műtermei a Népszigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz ezentúl a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség címe így az Alkotmány utca 5 szám lesz néhány lépésre a parlamenttől, ahol már kijelölték azt a termet, ahol a jövő héttől ülésezik a kabinet. Házi őrizetbe került Bóna Zoltán, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője, aki 4 hónapig nem hagyhatja el otthonát, írja a Telex. A politikus bűnügyi felügyeletét a fővárosi törvényszék rendelt el, miután a gyanú szerint fiktív állást intézett az országgyűlés hivatalánál Nagy Barnabás Halásztelek polgármesterének rokonának. A hatóságok szerint a munkabér egy részét visszaosztották, akár meghaladja a 14 millió forintot. A cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Két új helyszínen is kimutatták az aszbeszt szennyezést Vasvár megyében, ezért az Abértó és a Dozmati víztározó környékét teljesen lezárták, közölte a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A parkolókba tilos behajtani, de a hatóságok azt kérik, gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg a területet, mert az aszbeszt belégzése komoly egészségügyi kockázatot jelent. A szennyezés hátterében az osztrák bányákból származó feltételezetten aszbesztes kőzuzalék állhat, amelyet korábban út és parkolóépítés használtak fel. A térségben csütörtökön helyszíni szemlét tart Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat megelőző kampányának középpontjában. A közel 20 ezer hazai szűrési adatokon alapuló elemzés szerint a melanoma fő kockázati tényezői az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat, amely a vizsgált populációban 2,5-szeres rizikót jelentett. Az Euromelanoma kampány idén a közösségi médiában terjedő veszélyes napozási tévhitek ellen lép fel. Az MDT országos szűrőprogramjához már több

0: mint 240 bőrgyógyás csatlakozott, és eddig több mint 2000 ingyenes dermatoszkópos vizsgálatot végeztek el. Új elnökséget választott a Magyar Fürdőszövetség. A szervezet új elnöke Vég Andor, a Zalakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Alelnöknek Borosné Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezetőjét és Holléri Tibort, a Debreceni Aquaticum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatóját választották. Új telefonos lelki elsősegélyszolgáltatás indult Lélektérvonal néven, amely hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között érhető el a 0680-496-694-es ingyenes telefonszámon. A Lélektér az Életért Alapítvány szerint tavasz végén és nyár elején világszerte megemelkedik az öngyilkosságok száma, ezért fontos, hogy krízis helyzetben legyen kihez fordulni. Május 15-én és 16-án ismét megnyílnak a régi Mahart hajójavító épületei a Népszigeten. A Zsilip utcai Népsziget Kultfest két napon át ünnepli az ott dolgozó festők, szobrászok, fotósok, keramikusok, dizájnerek és zenészek együttműködését. A fesztivál közös kiállítással, koncertekkel, workshopokkal, könyvbemutatókkal, fényfestéssel és artista produkciókkal várja a látogatókat, miközben a műtermek is megnyílnak, hogy bárki beleshessen az alkotás folyamatába. A rendezvény ingyenes. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: A Follow the Flow front emberének, Szakács Gergőnek szóló dala forgott itt a Sláger FM-en. Ez volt a Képtelen. Nagyon kellemes estét és jó pihenést kívánok önöknek, hogyha éppen pihenhetnek, hogyha még dolgoznak, vagy már dolgoznak, akkor pedig gyorsan telő munkaidőt. Én Kiskata vagyok, és még ezt az órát tölthetjük együtt, és egy picit elmélyedünk az illatok világában. Ugye az ember, hogyha illatokra gondol, akkor nem is tudom, talán a jázmin, a narancs, a fahéj illata juthat eszébe, vagy a hársé, amit egyre intenzívebben lehet érezni itt Budapesten is. Viszont ami nem biztos, hogy eszünkbe jut, mégis nagyon-nagyon sokan szeretik, az az új autó illata. Ugye már vannak ilyen illatosítók is, amik új autó illatú illatosítók. Jellemzően ezekkel nem az otthonainkat, hanem az autóinkat illatosítjuk. No de elkezdte izgatni a kutatókat, hogy vajon miből tevődik össze ez az új autószag, és nem káros-e ez az egészségünkre? És elkezdték ezt vizsgálni. Kiderült, hogy az új autók utasterében különböző vegyi anyagok párolognak a levegőbe. A műanyagokból, a ragasztókból, a kárpitokból és habszivacsokból. Egyes anyagok pedig akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek, úgyhogy azért csak óvatosan ezzel az új autó illattal. A vizsgálatban 4 viszonylag új járművet vizsgáltak. Ezt a viszonylag újat, ezt úgy értsék, hogy volt a járművek között olyan, ami alig egy hónapja gördült le a gyártósorról, és volt olyan is, ami már 100 napja használatban volt. Nyilván minél régebb óta használatban volt egy autó, annál kisebb volt a mennyisége ezeknek a vegyi anyagoknak az utasterében. Viszont szerencsére közben kiderült az is, hogy közvetlen egészségügyi veszélyt nem jelentenek ezek a vegyületek, azonban a hőmérséklet nagyon sokat számít, egy napon álló felforrósodott autóban jelentősen megemelkedik az érték, különösen a formaldehid és a benzol esetében, úgyhogy azt javasolják a szakemberek, hogy akármennyire is szeretjük az új autó illatot, hogyha tényleg új az autónk és napos területen parkoltunk vele, akkor mielőtt beszállnánk, 1-2 percig szellőztessük, és csak utána üljünk be, így már nem lesz gond. Na hát én kívánom mindenkinek, hogy átélhesse ezt az élményt, mert magas vegyi értékek ide vagy oda, azért egy új autóba beülni nagyon is kellemes dolog. Itt a Sláger FM-en pedig utazunk is tovább, ki mivel képzeletben, a Tátrai Bendala szól, az utazás az ismeretlenbe.
1: Az éjszaka váró termény.

Ilyen az, amikor Dr. Béres kezelésbe veszi Geszti Péter dalát. Ez volt a Jazz meg azzal közösen készített Ma jól vagyok itt a Sláger FM-en, és picit készülünk a következő napokra, mert nagy változásokat tartogat az időjárás. Ugye az egy dolog, hogy lassan mögöttünk vannak már a fagyos szentek, és szerencsére nagy fagyokat nem hoztak, de azért jelentős lehűlést tapasztaltunk tegnap is, ma is. Holnaptól egy picit melegebb lesz, viszont már holnap estétől elér bennünket egy ciklon, ami jelentősebb mennyiségű aranyat érő májusi esőt hoz majd magával, úgyhogy csütörtök estétől biztos, hogy megint szükség lesz az esernyőkre. Esni fog pénteken, szombaton és vasárnap is, úgyhogy úgy néz ki, hogy futsa hétvégi szabadtéri programoknak, viszont holnap napközben még alapvetően napsütéses lesz az időnk, csak délutántól kezdenek el sűrűsödni fölöttünk a felhők. Egyébként holnap reggel 9-10 fok lehet, délutánra pedig 20-21 fokot ígérnek. Én pedig ígérem, hogy holnap is jól járnak, hogyha velünk töltik a napot, hiszen a legnagyobb slágerek forognak változatosan, jön is a Republik dala, az Engedj közelebb.

0: Ez volt Séposev Tamás dala, a Buli van itt a Sláger FM-en, és ma reggel a Sláger reggelben egy nagyon különleges foglalkozással ismerkedhettünk meg. Egy hivatásos ölelő érkezett vendégségbe Porden Petrához és Somogyi Zolihoz. Figyeljenek csak!
1: Van most már hivatalos ölelő is, és van itthon is hivatalos ölelő, Patricia, Kispál Patricia, aki itt ül velünk a stúdióban. Jó reggelt!
2: Reggelt,
1: szia.
2: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Hogyan választottad ezt a szakmát, ha ez egyáltalán már egy szakma itthon?
2: Kerestem piaci rést.
3: Tehát hallottál arról, hogy külföldön ez már működik, és igen, akkor úgy döntöttél, hogy meg kéne itthon honosítani.
2: Igen, ránéztem, és nem találtam sehol ilyet.
1: Aha.
2: Különböző ilyen kulcsszavakkal, és láttam, hogy senki nincsen.
1: De várjál, most bocsánat, az, hogy kerestél egy piaci rést, az úgy hangzik, mint amikor az ember egy ül, hogy kéne valamivel pénzt keresni, valamit ki kéne találni, amit más meg nem csinál, mi legyen az? Hát ma mondjuk ilyen nincs. És úgy képzelném inkább ilyen kedvesen, mosolygosan, hogy itt ülsz, hogy inkább te is láttál hasonló videókat, mint mondjuk amiket emlegettem az előbb, és eszedbe jutott, hogy na hát, de furja, hogy ezzel itthon még senki nem foglalkozik. És akkor persze jött a felismerés, hogy egyébként ez ráadásul egy piaci rés is egyben, de hogy inkább innen van a készítés, nem?
2: Igen, régen azért nagyon nagy menőség volt ez a városban, mindenhol ilyen fréhágok voltak, de én nem oda asszociáltam, hanem régen olvastam egy cikket külföldről. Azt hiszem, amerikai csaj volt, aki ezt így elkezdte. És sok-sok éve volt már ez a cikk, és akkor mindig motoszkált bennem, és akkor hát most jött el az ideje, hogy na jó, csináljuk meg.
3: Mióta ölelsz embereket?
2: 2 éve.
3: 2 éve. És hogyha mondjuk így, nem tudom, hogy mennyire beszélhetsz a paciensekről, vagy ügyfelekről, ki hogy hívja őket, de hogy inkább férfiak, nők, gyerekek, felnőttek, kik azok, akik járnak hozzád?
2: Férfiak, nők, felnőttek, aha, általában 40 fölöttiek, úgy tudom mondani.
1: De várjál, neked most ez a fő állásod, vagy ez a hivatásod, ezzel foglalkozol a mindennapokban, hogy hivatásos ölelő vagy?
2: Ezzel is, meg idős gondozok mellettem.
1: Az a igazi szakmád egyébként?
2: Igen.
1: Aha,
2: akkor így idős gondozás. Van más szakmám is, de azt is csinálom, igen.
3: És amikor valaki először felhív, megkeres téged, akkor az hogy történik? Elmondja, hogy miért vágyik ölelésre, hogy esetleg mondjuk nincs családja, és jó lesne neki egy kis gondoskodás, és akkor te felméred már telefonon keresztül a hangja alapján, hogy egyáltalán magadhoz közel engedett, hiszen azért az sem mindegy, gondolom, hogy kit engedsz magadhoz közel, hogy megaláld.
2: Nem szokott olyan lenni, akit telefonba elutasítok,
3: aha,
2: de személyesen se, tehát nem senkinek nem ilyen mondom, aha, azt az ajtóba, hogy na szem, azt menj innen. Az azért nem lenne egy ilyen kedves gesztus. El szokták mondani, hogy nagyjából miért, hogy csak a kíváncsiság vonza, vagy éppen van-e oka, amiért, aha, ez fölkeltette. Tehát van olyan is, aki mondjuk egy magányos családtagja számára jött neki az ötlet, hogy neki keres valamit, ahol egy kis megnyugvást találhat. Úgyhogy
1: Szoktuk mondani, ugye egy büszkén kiúzzuk magunkat, mi magyarok alapvetően barátságos nemzet vagyunk,
3: egyébként
1: vagy barátságos emberek.
3: Egyébként sokakhoz képest, igen.
1: Egyébként igen, barátságos, de hogy közben meg mégsem vagyunk úgy nyitottak, mint mit tudom én, az amerikaiak. Tehát, hogy azért van bennünk egy nagyon komoly ilyen zavarba jövős faktor, hogy és mennyire érzed azt, aki téged fölhív, hogy először úgy keresi a szavakat, hogy szia, olvastam, hogy van ez, vagy így mondták, és hát hogy igazából nem is tudom, hogy akarom, nem akarom.
2: Sokszor.
1: Jó.
2: Igen, olyan, mint hogyha valami titkos hívás bonyolítanának le. Igen, igen.
3: Még mert félnek tőle, hogy mondjuk, ha másoknak elmesélnék, mit gondolnának. És amikor belép hozzád valaki a lakásba, gondolom, ez egy lakásban történik, igen, ugye, igen, így igen képzelem, tehát belép hozzád a lakásba, akkor először nyilván beszélgettek, tehát nem azonnal öleled meg, hanem valahogy felméred a szituációt, hogy mikor van az a pillanat, amikor meg lehet ölelni.
2: Így van, így van. Hát a kis félénkebbek általában a székre ülnek le, vagy a pont a nagy dumások a székbe, aha, ülnek le, aki meg úgy meg keresi tényleg a kötődési pontot, az mondjuk az ágy szélére, uh-huh, így mellém egyből leül, és akkor elkezd beszélni.
1: Aha. Vannak különféle csomagok? Tehát, hogy kis ölelés nagy beszélgetéssel, vagy...
3: Nagy ölelés, kis beszélgetés,
1: hosszú ölelés, többször ölelés.
2: Itt ugye az idő van mind behatárolva, aha, hogy mennyi időt töltünk el együtt. Általában, hogyha valaki 15 percre jön, az inkább az ölelésről szól. Uh-huh. A fél óra, ott már van azért nagyobb beszélgetés, de ez ott az illetőből jön ki, hogy most inkább ölelkezik, vagy inkább beszél.
1: Aha.
2: Úgy érkeznek, mintha pszichológushoz mennének.
3: Aha.
2: Tehát ezt így komolyan veszik, hogy ő most ellazulni jön, kipróbálni jön.
3: Neked milyen töbletet ad, amikor látod azt, hogy mondjuk valaki megérkezik hozzád egy óriási nagy teherrel, és a te ölelősed, akár mondjuk egy negyedórás vagy félórás, annyira sokat segített rajta, hogy mondjuk mosolyogva távozik tőled?
2: Hát ez teljesen felvillanyoz, teljesen feltölt engem is. Aha. Persze, hát ezért csinálom. Tehát az, amikor látom a csillogást a szembe megjelenni, az nekem is jó.
1: Lehet rosszul ölelni? Tehát el lehet ezt rontani?
2: Hú, ez egy nehéz kérdés, de ez biztos, hogy el lehet rontani.
1: Hát figyelj, te amikor megölelsz valakit, akkor érzed, ahogy mondjuk a feszültség az így feloldódik benne? Tehát érzed, hogy mondjuk az elején még kicsit tartózkodva fogadja a te ölelésed, aztán egyszer csak mondjuk érzed, hogy már ő is visszaölel, tehát nem csak, hogy hagyja magát megölelni, hanem mondjuk ő is reagál, és hogy mondjuk ellazul?
2: Igen, ezt a légzés én szoktam érezni az illetőnek, amikor ugye szorosan összebújunk, és akkor, hogy először még össze-vissza, vagy épp gyorsan élezik, tehát olyan hétköznapiasan, mint ahogy mi is itt ülünk, lélegzünk, és akkor egy pár perc múlva egy elkezd lassulni a légzése, elgondolkodik esetleg valamin, akár van, hogy ki is mondja, hogy épp mi jutott az eszébe.
1: Nem merülsz le nagyon egy nap végére? Tehát, hogy azért az ölelkezés biztos kivesz belőled, és biztos találkozol energiavámpírokkal.
2: Van, persze, azért el szoktam néha így hazaúton gondolkodni, a BKV-n ülök, és akkor le kell tenni. A problémámat meg kezdődik a második műszak a gyerekemmel, úgyhogy addigra mindig összeszedem magam, de általában mindig ezt így beiktatom, hogy legyen kis időm a kettő között.
3: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és köszönöm. Mit is kívánjunk, jó
1: további
3: munkát.
1: További sok ölelkezést.
2: Köszönöm szépen.
1: És mély megnyugvás mindenkinek, aki Patriciával találkozik.
0: De jó, hogy van ilyen. Rendkívül fontos az ölelés. Ugye jó néhány évvel ezelőtt egy családterapeuta állította fel azt a mércét, amihez jó lenne, hogyha tartanánk magunkat. Ő azt mondta, hogy naponta 4 ölelés kell a túléléshez, 8 ahhoz, hogy jól legyünk, és 12 ahhoz, hogy növekedni, fejlődni tudjunk. Szóval öleljük meg egymást minél többször. Porden Petra és Somogyi Zoli hangja is átölel bennünket reggelente, és segít fájdalommentessé tenni az ébredést, úgyhogy holnap is indítsák velük a napot. Most pedig megyünk tovább szintén egy olyan dallal, amiben fontos szerepet játszik az ölelés. Rácz Gergőtől és Orsova Irenitől szól a Ne kérdezz!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Bő 2 perccel járunk 10 óra előtt, úgyhogy én lassan elbúcsúzom önöktől is. Kívánok további nagyon kellemes rádiózást. A következő órát már Esmiller András és vendégei társaságában tölthetik, hiszen indul a slágerkult rögtön a hírek után, velem pedig legközelebb holnap délután 4-kor találkozhatnak. Kiskata voltam és maradok továbbra is, tisztelettel a Hooligans dalával búcsúzom. Jön a Játszom, viszont hallásra.

0: kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Belső vizsgálat indult a Magyar Távirati Iroda Sándor Palotában készült fotói miatt. Újraindítja a Tel Avivi járatait a Wizz Air. Péntektől látogatható Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a kedden a Sándor Palotában készült MTI fotók kiadásával kapcsolatban. A közlemény szerint az MTI szigorú szakmai szabályok alapján dolgozik, a vizsgálat célja pedig annak megállapítása, hogy ezek a szabályok sérültek-e. Több sajtóorgánum ugyanis kifogásolta, hogy a miniszteri kinevezések átadásáról készült képekről levágták Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Eltávolították Szécsi Tamás nevét a Margit-szigeti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodáról, írja Blikk. A döntés előzménye, hogy több egykori tanítvány szexuális visszaélésekről számolt be az edzővel kapcsolatban. A Magyar Úszószövetség vizsgálóbizottságot állított fel, amely közel 20 érintettet hallgatott meg és archív felvételeket is átnézett. A testület ugyan nem tudott tényszerű megállapítást tenni, de hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát képvisel minden abuzussal szemben, és javasolta a Szécsi Tamás nevének elhagyását az úszoda elnevezéséből, a név hivatalos eltávolítása az uszoda átnevezésével válik teljessé. Május 28-ától ismét közlekednek a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. A légitársaság döntése az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökségének legfrissebb iránymutatásán alapul, és a cég szerint tükrözi a nemzetközi és helyi hatóságokkal folytatott folyamatos együttműködésüket. A járatok minden nap reggel 5 órakor indulnak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről. A légitársaság február végén állította le közel-keleti járatait a térség biztonsági helyzete miatt. Elfogtak Budapesten egy 27 éves férfit, aki a gyanú szerint egy hollywoodi filmsztár bankkártya adatait használta fel több mint 2 éven át, írja a Bón. A férfi feltehetően 2024 januárjában jutott hozzá az adatokhoz, amikor Budapesten forgatták a Nürnberg című amerikai filmet, amelyben olyan színészek szerepeltek, mint például Russell Crowe vagy Rami Malek. A nyomozók szerint a gyanúsított több mint 300 tranzakciót hajtott végre közel 220 millió forint értékben, főként online vásárlásoknál és szállásfoglalás. Az amerikai bank januárban tett feljelentést, az FBI pedig a Nemzeti Nyomozóirat segítségét kérte, így sikerült elfogni a férfit, akinek tartózkodási engedélye már lejárt. A bíróság elrendelte a letartóztatását, bár a jordán férfi tagadja a bűncselekményt. Feltételes közbeszerzést indítottak a Balatonfüredi Forrás Sportpark fejlesztésének folytatására, miután korábban nem sikerült kiválasztani a tó rendbetételének kivitelezőjét. A projekt célja, hogy zöldebb, rendezettebb és közösségi használatra alkalmasabb környezet jöjjön létre. A fejlesztés része még a korábban tervezett kerékpáros fogadóépület és a futókör korszerűsítése is. Péntektől látogatható a 120 éve született Viktor Vazarelli nagyszabású életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat több mint 140 művet, dokumentumokat, eddig nem ismert fotókat és filmeket mutat be. A kiállítás nem csak a jól ismert opárt műveket mutatja be, hanem azt a kísérletező, gondolkodó alkotót is, aki a látás törvényeit kutatta, és akinek vizuális nyelve a dizájntól az építészetig hatott. A tárlat időrendben követi Vazarelli pályáját a korai figurális munkáktól a geometrikus absztrakción át az optikai jelenségek tudatos szerkesztéséig. A kiállítást több hazai és nemzetközi gyűjtemény anyaga gazdagítja. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel. Beszélgetésekkel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális oktatás aktualitásait, hogy egészen pontos legyek. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Egy író mindig hatással van erre, aki még ráadásul író-olvasó találkozókat is tart, és folyamatosan azon gondolkodik, hogy hogyan érje el az őt olvasó embereket mindenféle úton, módon. Árvai Leventét köszöntöm nagy szeretettel, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban.
2: Szervusz, köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is.
1: Egy szavadat betartó ember vagy, ahogy látom, mert megígérted, hogy jössz majd a következő könyvvel is. Ilyeneket szoktak mondani itt, bevallom, ebben a műsorban, de hát aztán vagy visszatérnek, vagy nem, mert hogy vagy van produktum, vagy nem, és ezzel pont azt akarom mondani, hogy nagyon termékeny vagy, és gratulálok. Itt van a kezemben az Úton járó című vadonatúj könyved. Mikor jött ki?
2: Egy pár hete, úgyhogy ő még egy nagyon friss szerzeménye a magyar könyvpiacnak, pár hete forgathatják az olvasók.
1: Könyvgurus ez is, most már kapható mindenhol?
2: Így van, Libri, Lira, Bookline, internetről is megrendelhető, és a könyvhálózatokon belül is
1: elérhető. Én szerettem az előző könyvedet is. Mennyire hajaz ez az előzőre?
2: Ugye akkor, amikor az első beszélgetésünk zajlott, akkor én felvázoltam neked egy ívet, úgyhogy kapcsolódik hozzá, de egyelőre két külön történetről beszélünk. A jövő egyik nagy feladata és kihívása az, hogy összekapcsoljuk ezeket a történeteket.
1: Oké, de hogyha valaki ezzel kezdi, akkor semmit nem veszít?
2: Abszolút semmit, de később is elolvasható az első rész.
1: Na.
2: Úgyhogy ez önálló történeteként is megállják bejüket.
1: Az a cím egyébként így keressék, de ha valaki nem tudná, most van hozzá egy nagyon szép, impozáns könyvjelző is most ehhez a kötethez. Na, az Úton járód mennyi ideig alkottad?
2: Az Úton járó nagyjából egy fél éves munkálat volt az első vázlatát megcsinálni, és egy újabb fél év volt kiegészíteni, hozzákutatni, ugye a helyszínt,
1: ez egy bejárása.
2: Ez egy év, igen, hogyha összeadom az összmunkálatokat. Így van.
1: Szeretted ezt?
2: Nagyon, nagyon imádtam, igen. Nekem a 48-as környezet, ugye ez egy történelmi fantasy műfaját tekintve, tehát itt a konkrétan megfogható történelmi környezetbe ágyazódnak bele a misztikum és a fantasztikum elemei. Magyar lények és magyar tematikájú az egész történet, tehát ez nekünk magyaroknak egy kedves történet kell, hogy legyen. A 48, nekem amúgy is a 48-42-es események egy különös, vagy különleges szerelemprojekt, úgyhogy ez egy fejbólintás vagy tiszteletadás az akkori hősöknek. Úgyhogy...
1: De ez egy időutazás.
2: Abszolút.
1: Valahogy. És valahol. Neked is, meg az olvasóknak is. Természetesen. Igen. Hogy volt most ennek a munkafolyamata?
2: Ennek a munkafolyamata...
1: Most egy a kutatásra gondolom.
2: Világos. A 30 éve nagyjából a Kelet-Magyarországon gyűjtöttek egy érdekes anyagot, az egyik néprajzkutató, és az ő ráutaltak az egyik könyvben, ami végül is elindította ezt az egész regényírási folyamatot, úgyhogy izgalmas volt. Ugye a szabadságharc leverése után hajnalban vasseprű, hát volt olyan arcátlan, és itt telepedett le Magyarországon a tisztogatások után, és Kelet-Magyarországon Nagygécen vásárolt egy birtokot magának. Uh-huh. És a 90-es évek elején ez a néprajzkutató ilyen Dracula-szerű vámpírként ábrázolták ott a környékbeliek, úgyhogy nincs feltétlenül jó marketingje, jó PR-ja, érthető okoknál fogva, és ezeket ő összegyűjtötte, és ez az írás volt az, ami igazából elgondolkodhatott azon, hogy ezzel a történettel akár lehetne kezdeni is valami.
1: De ez úgy, hogy beleolvastál, és már láttál a fejedben?
2: Csak az utalást olvastam rá, és már elindult, jó, igen, okay. Maga az alkotói folyamat. Úgyhogy jövőlet. Nagyjából így. És akkor ugye a 48 kapcsán azért elég jól informált vagyok, aha, de hát nyilván a tudásomat azt aktualizálni kellett, úgyhogy friss szakirodalmaknak kell ilyenkor neki menni, illetve hát helyszíni terep bejárásokat.
1: Mert tényleg csak, hogy értessük azokkal a hallgatókkal is, akik még nem írtak, hogy azért ez egy fejben történő állandó időutazás, ugye?
2: Persze, tehát bele kell helyezkedni a nyelvezetbe.
1: Te akkor benne vagy abban, de akkor azt úgy értsük, hogy azzal kelsz, azzal fekszel?
2: Ilyenkor igen, az egy év az nagyjából erről szól. Aha.
1: Miközben egyébként van civil munkád is.
2: Pontosan, és mellette ugye a népszerűsítés az első regénynek. Uh-huh. Úgyhogy ez nagyon összetett és izgalmas év volt. volt egyébként a tavalyi.
1: Mert közben dolgoztál már ezen is.
2: Így van.
1: Most is benne vagy egy következőben?
2: Most egy novellás kötettel próbálom kiegészíteni majd az első kettőt, aha, és akkor azután majd jön a negyedik kötet, amiben becsatlakozik majd a második, mert ugye az első történet adja az alap hangját az egésznek.
1: Igen.
2: Így van.
1: Tehát gyakorlatilag az alkotás benned soha nem áll meg.
2: Nem.
1: Valószínűleg nem is tudnám már.
2: Nem, szerintem már nem tudnék megállni, igen. Uh-huh. Most van egy másik projekt is, amiben belefogtunk, egy kicsit ilyen informatívabb, egy YouTube videó megosztós történet. Az ilyen rövid, de szórakoztató módon tálalja a történelmet, akár a fiatalabb közönséget is próbáljuk ezáltal megfogni. Ez az Elmesélem csatorna. Itt megtalálnak, hát eddig kevés videót még, de folyamatosan dolgozunk a tartalmakon. Nagyon fontos kritérium, hogy 10 percnél nem vagyunk hosszabbak, uh-huh, és ebbe próbáljuk a lehető legtöbb információt belerakni, de szórakoztató módon.
1: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy raktam össze rólad a mozaikokat, de valójában, ugye, ahogy én látlak kívülről, tényleg az ismeretterjesztés a fő cél, hogy átadd az információkat azokból a korszakokból, amiben nincs rálátásunk, mert nem kutatunk utána.
2: Na, alapvetően mindig a játszva tanulunk híve voltam. Uh-huh. Én akár órát tartok, akár megyek egy író-olvasó találkozóra, akár írok egy regényt, uh-huh, mindig az a cél, hogy valami értéket adjak át. Nekem ez mondhatjuk, hogy küldetéstudatom, uh-huh, ez, hogy valamilyen értéket vagy tudást átadjak, és ha a kettőt együtt sikerül, és ez szórakoztató módon, jobban megmarad. Én hiszem azt, hogy akkor gyökeret tud verni, és akkor szárba tud szökni ott a tudás az emberek elméjében, úgyhogy ez végül is egy nagyon szép hivatás és küldetés. Én hiszek ebben.
1: Uh-huh. Hol tart a szórákat általában?
2: Középiskolákban, de most már a könyvtárakban is volt, például a Börzsöny utcai könyv.

0: mondjuk úgy, hogy látom az alapvetően tipikus unott arcokat, vagy kevésbé érdeklődő, fogalmazzuk meg így szépen, kevésbé érdeklődő arcokat, és akkor az óra...
1: Vannak, nem?
0: Persze, de az óra, de tömegével. És akkor nagyjából eltelik egy 20 perc, amikor úgy megtörik a jég. Aha. Tehát azt úgy érzem az előadásban, hogy akkor egyre többen figyelnek, már az alvók is felkelnek, és akkor a végére már volt olyan, ahol meg is tapsoltak, nem is egy helyen.
1: De jó,
0: hogy igen, ez nekem is egy pozitív visszajelzés volt.
1: Az nagy dolog a diákoknál. Ilyenkor a könyvedet is beleveszed?
0: Igen, igyekszem a könyvet is bele. Párhuzamosan viszem a kettőt. Van egy tematika, és a tematika úgy van összeállítva, hogy a könyvvel azért köszönő viszonyban legyenek.
1: Aha.
0: Fel is olvasok belőle, tehát hogy próbálok kedvet csinálni a gyerekeknek, nem csak magához az anyaghoz, a kutatáshoz, hanem az olvasáshoz is.
1: Az nem árt egyébként a mai világban, amikor a TikTokot pörgetik folyamatosan. Ott miért nem vagy ott egyébként a TikTokon?
0: Elviekből. Az elvek, nem, semmi.
1: Na de ha mindenki ezt mondja, akkor nem lesz minőségi tartalom.
0: Igen. Ez egy fogós kérdés, nem tudom, a TikTokhoz még fel kell szívnom magam.
1: De mesélni ott is lehet.
0: Egyébként igen. Csak olyan röviden még nem tudok, hogy anyagot összerakni. Igen. De ezt figyelem fel kell tőlegyen.
1: Neked most, ahogy kézbe vetted az új könyvet, ugyanazt az érzést adja, mint az elsőnél?
0: Abszolút, igen.
1: És most a jó érzés az nem tűnt el.
0: Az nem tűnt el, az megmaradt. És most külön kiemelném a grafikusomat, hogy isteni munkát végzett. Tehát minden elképzelésemet sikerült átültetnie, mind a borítógrafikában, mind a könyvben lévő három.
1: Na, ezt azért jó, hogy mondod, mert én hajlamos lettem volna azt mondani, hogy AI készítette, de akkor ez nem AI.
0: Nem, ez a grafikussal folytatott nagyon kemény munkánk volt egyébként.
1: Kézi, vagy hogy hívják ezt? Kézműves.
0: Így van.
1: Borító a tiéd. No, hát bele fogok majd olvasni, de most inkább a könyv hátsó ajánlóját olvasnám a hallgatóknak. A világot háborúk és démoni túlkapások sanyargatják, mikor a szép reményű ügyvédbojtárból rövid idő alatt a szabadságharc kivételes képességű honvédjává váló Békási Márton egy áprilisi éjszakán szembe kerül a végzetével. Társai halálát tehetetlenül nézi végig, de súlyos sebeitől ütve is bosszút esküszik a nem e világi gyilkosnak. Csodálatos feltámadását követően kitanulja a sötétség erőinek megfékezéséhez szükséges fortélyokat, majd kalandok egész során megy keresztül, mire ismét szemtől szemben állhat egykori nemezisével. No, és majd minden mást a könyvből megtudhatnak, de azért itt ez tele van fantasztikumokkal.
0: Így van.
1: Ez a történet. Szeretnénk mi ebbe a világban, ebben a világban élni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Hát te szeretnél olyan... ebben a világban élni?
0: Én kicsit íróként ebben a világban élek.
1: Azt
0: De nem. Ehhez mi emberek gyengék vagyunk. Uh-huh. Ehhez kellenek az olyan típusú karakterek, mint a főszereplő Békási Márton, egykori honvéd százados.
1: Aki feltámadt.
0: Mondhatjuk.
1: Amikor te ezeket kitalálod, az hogyan zajlik? Megvan, tehát amikor abban a fél évben, amikor mondod, hogy építed a struktúrát, már akkor megvan minden ötlet, hogy azért a következő fél éves munkában ugyanúgy ez alakulhat?
0: Ugye az első kötetnél elmondtam, hogy ott azért szabadabban kezeltem ezt a dolgot. Itt azért sokkal tudatosabb voltam már a másodiknál.
1: De itt mi egy nagyon.
0: A történet kívánta meg valahogy, hogy ennek legyen egy konkrét íve. Itt már láttam az elején is, hogy hova fog kifutni a vége. Nyilván amivel közben színesedett útközben, az egy édes járulék volt, de ez egy komolyabban megtervezett váza volt ennek a történetnek. Itt tudtam, hova akarom kifuttatni.
1: Te hogyan próbálod magad trenírozni az íráshoz?
0: Igazából nem kell. Most még fűt a lelkesedés és a vágy, ez lehet, hogy később majd megkopik, és akkor majd treníroznom kell magam, de most még szerencsére erre nincs szükség. Uh-huh. Annyi anyag van, és annyi történet, amit el kellene mondani, vagy el kell mondani a későbbiekben, hogy itt az idővel állok hadilában. Az időmenedzsment az, amit nekem még tanulnom kell.
1: Szerintem mindannyiunknak ilyen szempontból. No, a író-olvasó találkozók most folyamatosak egyébként?
0: Igen, most tavasszal folyamatosak voltak, de még az első könyvvel. Nagyon fontos, hogy ez a könyv, majd író-olvasó találkozón, tehát a második, az Útonjáró című kötet, az 2026. június 8-án hétfőn fog debütálni, 5 órakor, Csepelen a Királyerdei Szabó Ervin könyvtárban, Wagner Mónika szervezésében.
1: Szuper.
0: Úgyhogy, és azon a héten, az a hét különösen izgalmas lesz, mert szombaton meg az országos könyvhéten, ünnepi könyvhéten a 15-ös pavilonban fogok dedikálni, 17 óra 30 és 18 óra 30 között mind a két kötetet. Úgyhogy, ha valaki beszerezte, de velem még nem találkozott, és szeretne, akkor várom szeretettel.
1: Te voltál már a tavalyi könyvhéten?
0: A tavalyin voltam, igen, volt szerencsém.
1: Milyen volt a...
0: Nagyon jó érzés volt.
1: Na igen, az tapasztalatokra vagyok kíváncsi.
0: Igen, hát rengeteg ember volt kint.

0: Nem is nagyon sokan eljöttek szerencsére, úgyhogy én nagyon lelkesen és kíváncsian várom a mostanit is, az ideit is.
1: Visszatérsz, de most már még egy könyvvel. Egyébként erre szeretnél beállni, hogy évente egy könyv minimum?
0: Nem, most lesz egy kis szünet. Most én azt gondolom, hogy a jövő év az az anyaggyűjtés, anyagrendszerezés, meg az első két könyvnek a népszerűsítése, illetve a műsor jegyében fog telni.
1: Jó, hát megvan előre a stratégia ilyen szempontból. Mit tapasztalsz, hogy férfiak, nők olvassák elsősorban?
0: Ez nagyon vegyes.
1: Meg milyen életkor?
0: Az életkor tekintetében is óriási a mozgástér, tehát a 12 éves gyermektől egészen a 93 éves idős nyugdíjasig, aki a sétáihoz keres könyvet magának, és egy olyan könyv kell neki, ami elsősorban nem húzza le a vállát, amit magával tud vinni mindenhova. Tehát itt a könyveim terjedelme, azok direkt mozognak ilyen 230 oldal környékén.
1: Aha. Ez így be van lőve.
0: Ez abszolút igen. Én talán itt vagyok a leginkább, a történet itt a legkoherensebb, leginkább követhető, viszont nem esek át a ló túlsó felére, tehát a rengeteg mindent el kellene mesélni, az nem megy a minőség rovására.
1: Fú, hát ilyenkor nehéz azért megállni, mert ideadod a könyvet, hogy ne kezdjem el olvasni, de most rád figyelek. Kinyitottam pont a 109. oldalon, a 6. fejezetnél, minden átok megtörhető valamiképp. Most szándékosan nem olvasok bele, inkább csak a címről beszéljünk. Azért ezek fontosak a hétköznapjaink szempontjából is.
0: Így van, így van.
1: Megtörhető tényleg?
0: Én hiszek benne, hogy igen.
1: A minták?
0: Igen. Meg kell, mert úgy tudunk csak fejlődni. Nagyon fontos, ahogy egy regényben is ugye a szereplők fejlődjenek, legyen egy fejlődési ív, egy karakterív, hogy valahonnan eljussunk valahova. Talán az életben is ez a legfontosabb küldetésünk szerintem, hogy az ember több legyen, mint ami tegnap volt.
1: Ez jogos. Te egyértelműen több lettél ezzel a könyvvel?
0: Mindenképpen, igen.
1: Nem szeretem ezeket a kérdéseket. Talán itt most idevalónak érzem, hogy van olyan, hogy valamelyiket jobban szereted? Az elsőt vagy a második könyvet? Vagy azért tesz, mert ez friss?
0: Mindkét történetben szeretek valamit. Mind a kettőt más miatt szeretem. Nyilván a hazai vonatkozása miatt, mert ez egy magyar történet, a magyar népi folklór elemei kerülnek benne, a szabadságharc, ami számomra egy nagyon kedves téma. Közel áll hozzám ez a történet, viszont az elsőt a humora miatt az volt az első, és ugye hát az adja meg az egész világnak, az univerzumnak az alapjait, amiben mozog majd az összes többi történet is. Nehéz. Nem tudnék választani a kettő között.
1: Jó, egyet. Nem is kell. Nem is kell, de a lényeg az, hogy összefügg a kettő?
0: Összefog.
1: A fejedben mindenképp?
0: Ott mindenképpen összetartozik, igen. Na, és remélem, hogy ezt papíron is látni fogják.
1: Igen, ezt akarom mondani most a hallgatóknak is, hogy az utoljáró című könyvet Árvai Leventétől szívből ajánljuk, és kövessék és szeressék őt, már csak az Elmesélem csatornát is, hogyha ha még személyesebbé szeretnék tenni a kapcsolatukat vele, mert szerint, ugye, hogy egy író is abból tud táplálkozni a legjobban, hogy az olvasók visszajeleznek neki? Ez így volt az első könyved után is?
0: Persze, a pozitív visszacsatolás az mindig ösztönzi az embert arra, hogy újabb és újabb történeteknek járjon utána, újabb jegyzeteket készítsen, újabb történetszálak szülessenek a fejében, úgyhogy igen, ha megerősítenek ebben a munkában, akkor csak megköszönöm mindenkinek.
1: De általában erősítenek, vagy okoskodások is vannak?
0: Kaptam ilyet is, olyat is, de az erősítésből van több, hál' Isten. Aha.
1: Azokat hogy kezeled, amikor a másik oldal írogat?
0: Az építő jellegű kritikával nekem semmi problémám nincsen, azt nagyon szívesen beépítem. A szőrszál hasogatást azt bevallom őszintén nem szeretem.
1: Uh-huh. Azt még tanulom, de úgy azt hiszed magaddal napokig? Vagy nem feltétlenül?
0: Igyekszem hamar letenni. Ez többé-kevésbé azért sikerül.
1: Aha. Jó, hát ezzel jár, hogyha igen, valamit csinálsz, úgyhogy ez sajnos a szakmánk.
0: Így van.
1: Velejárója. Te hogy képzeled el, ha most mit tudom én, a következő 5 évet nézzük, hogy ott tényleg sorakoznak majd a sorozat darabjai? És fontos, hogy ez sorozat legyen?
0: Ugye önálló kötetekként is megállják a helyüket. Tehát ez nagyon fontos végig az alkotói folyamat során, hogy ha valaki rögtön a második kötettel, vagy a harmadikkal, vagy a hetedikkel találkozik, akkor is egy szórakoztató könyvet versen a kezébe, ami egyben egy-egy történet. Tehát, hogy neki ne kelljen pluszt olvasnia hozzá, hogyha nem szeretne. Ha mondjuk nem tetszik neki a stílusom, vagy a nyelvezetem, benne van, esélyes. Viszont annak, aki hűségesen követ és olvasnak, mindig kell valami plusz adalékot adnia, és fog is kapni. Tehát ettől a könyvtől is kap.
1: Általában egyébként a találkozásaid az olvasókkal itt vannak a fővárosban, vagy mész mindenfelé?
0: A fővárosban, de én bárhova megyek, ahova hívnak. Uh-huh. De egyelőre az önben inkább a főváros volt az, aki jobban reagált, vagy hamarabb reagált.
1: Nyitottabbak.
0: Nyitottabb, így van.
1: A ezek szerint akkor, és legyenek is, de azt kívánom, hogy juss el vele mindenhova.
0: Köszönöm
1: természetesen.
0: Szépen.
1: Hogy fog telni a nyár ilyen szempontból?
0: A nyár az anyaggyűjtés, és egy kicsit a pihenés jegyében. Tehát lehet, hogy inkább a műsor kerül egy picit előtérbe, de mellette a kutatás az folyamatosan zajlik, tehát azzal nem állok le.
1: De azt például hogy csinálod?
0: A kutatói munka az ugye ugyanúgy, mint az elsőnél, internet, és ugye az ott fellelt könyveket próbálom én begyűjteni és megszerezni magamnak. Én ilyen lelkes vagyok, tehát én könyvtárban
1: járom. De vannak egyébként digitalizálva?
0: Valamelyikben van, valamelyiket meg csak utalás jelleggel láttam, hogy a címére utalt valaki, vagy a szerzőre utalt valaki, és akkor a szerző munkássága nyomán a szerző bibliográfiájából sikerül nekem megtalálnom valamit.
1: De ezt mondjuk hol, csak az OSK-ban találod meg? Vagy
0: nem. Szabó Ervin könyvtár, OSK, levéltárok, így van. Családi gyűjtemények, tehát lehet legkülönféle fejekről
1: szedem ezt a forrásokat. A családi gyűjteményekbe.
0: Hát telefonálok, e-mailt írok, és aki válaszol, azzal felveszem a kapcsolatot.
1: De ezt így jelzik, hogy hol vannak családi gyűjteményekben? Tehát ez lehet...
0: Nem, ez az internet azért nagy segítség a kutatásban.
1: Aha, őrület. Jó, azért kérdezek ilyeneket, mert engem mindig érdekel a kulissza mögötti rész, hogy az hogy zajlik. Na, de ezt csak, hogy értsék a hallgatók, és nem úgy van, hogy beírod a Google-ba, és a tizedik találatnál már kijön.
0: Nem.
1: Tehát itt órákat el kell tölteni?
0: Napokat. Igen.
1: Hú, belenéznék szívesen egyébként, hogy csinálod ezeket, hogy tényleg hol vannak ezek elrejtve?
0: Ez így tálalva hangzik én izgalmasan egyébként, nem az.
1: Jó, azt elhiszem, hogy van, biztos, hogy van neki monoton része, na, de az, amikor fellelsz egy, most akkor legyen az családi hagyatékot, az azért jutalmazza azt a sok napot, amit ott eltöltöttél.
0: Persze.
1: De hát ki tudja, milyen történet születik belőle.
0: Így van.
1: Úgyhogy azért is várlak vissza nagy szeretettel, meg minden egyes produktumoddal, mert tudom, hogy ebben óriási munka van a részedről.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ez nem csak, hogy ülsz és oda kened, mert éppen a fantáziád most ezt kitalálta, hanem ez tele van ilyen kincsekkel.
0: Ha már itt a rossz kritikákról beszélgettünk, hogy a szőrszál hasogatásokról ugye volt egy olyan, amikor igen, felállt egy éltesebb úr, és azt mondta, hogy hát csak leültél és megírtad. Igen, hát persze.
1: Csak előtte még ki tudja, mennyit kutattál érte.
0: Így van.
1: Úgyhogy... Jó, hát ezért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk.
0: Persze.
1: Hogy ennek mi a háttere, szívből gratulálok egyébként, és kívánom, hogy legalább olyan örömet szerezzen az olvasóknak, mint amilyet neked szerzett az alkotás, mert akkor nagy baj nem lesz.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy kedves hallgatóink, Árvai Leventét keressék, szeressék, közösségi oldalakon azért ott vagy.
0: Igen, az Instagramon vagy. Megtalálnak, e-mailben bármikor.
1: Oké. Okay. Az úton járót pedig a könyvkurú kiadványát keressék. Úgyhogy gratulálok, és csak így tovább, Levente.
0: Nagyon válnak. Szépen köszönöm.
1: Vissza ide szeretettel. Leventétől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéged, arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Viszont hallásra.
2: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Nagy Ádám Györgyével még nem találkoztam.
3: Szia, András!
1: Sem az életben, sem az éterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. Örülök neked, a Tectona Grandis projekt menedzsere vagy, és a második Design Bazárnak a felelőse, mondhatom így?
3: Hát az egyik az résztvevője.
1: Résztvevője.
3: Legalábbis a cégünkből.
1: De te is fogod alakítani, vagy formálni az eseményt.
3: Remélem, hogy hozzá tudok
1: akkor
3: tenni
1: jól
3: majd.
1: Mondtam, örülök neked, hogy itt vagy. Köszönöm. Na, mesélj kérlek, mire számíthatunk, mert tulajdonképpen pár nap és itt van a rendezvény.
3: Igen, ugye ez a második esemény a Design Bazáron, ahol most nekünk is egy lehetőségünk adódott, hogy mind kiállítóként részt vehessünk, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. Úgyhogy próbálunk majd mi is különleges bútorokkal megjelenni, inspirálni a vásárlókat, ha reméljük vásárlókat, vagy a látogatókat.
1: Mert ugye ez egy jó program, de megvan annak a lehetőség, hogy akár vásároljanak is.
3: Abszolút, igen. Én úgy tudom, legalábbis nem akarom lelőni a poént, hogy pontosan milyen programok lesznek, ez legyen szerintem meglepetés, de van lehetőség vásárolni, vagy akár kilátogatni azokhoz a kiállítókhoz, a bemutató termükbe, akik majd jelen lesznek az eseményem.
1: Jó, hogy ez majd utána?
3: Igen, igen, okay. Abszolút.
1: Hol lesz az esemény?
3: A Lechner Ödön rendezvényközpontban lesz az esemény.
1: Kőbányán.
3: Kőbányán, így van.
1: Az egy nagy helyszín, ugye, és sokan beférnek.
3: Igen, nagyon nagy a helyszín, nekünk is azt hiszem, hogy majdnem 100 négyzetméteres területünk lesz, ahol kiállítjuk a szebb-nél-szebb bútorainkat.
1: De azt tudom, hogy ez egy cég esetében is, egy kiállítás az mindig egy ilyen mérföldkő is valahol, nem? Az olyan, mint egy divat bemutató.
3: Igen, itt azért lehetőségünk. Hogy mit tudunk.
1: Hát, igen, abszolút, hogy mi volt az elmúlt években, mivel foglalkoztatok.
3: Így van. Ez a Design Bazaar a mi esetünkben azt fogja lehetővé tenni, hogy az olyan termékeinket mutassuk be, amik már ugye jelen vannak, tehát raktárkészletünk van belőle, nem a jövő évű kollekciónkat tudjuk bemutatni, hanem már a trendeket, ami most a piacon már el is érhető.
1: Mi most a trend, ha már ezt a szót használtad?
3: A kültéren.
1: Meg ugye az kialakítja?
3: Hát, ez egy nagyon jó kérdés. A trendet én azt gondolom, hogy alapvetően a dizájnerek, hiszen ez a szakmájuk, megalkotják, és a befogadó pedig elfogadja és kihelyezi a életterébe. Ami a trendet illeti, én azt gondolom és látom, tapasztalom, hogy minél inkább finomabb, organikusabb formák jelennek meg egyre inkább, finomabb anyagok, textúrák, és természetközeli anyagokat csempésznek bele a dizájnerek magába a bútorba is, lehetővé téve azt, hogy a kültér ne csak egy funkcionális hely legyen, hanem egybeolvadjon az egész élettérrel már.
1: Hát vagy legyen egy nagyon fontos közösségi tér.
3: Abszolút, ezt nagyon
1: jól mondom. Mit tudom én, a konyha.
3: A konyha is egy olyan hely, pláne, hogy elhúzod a teraszajtót, és kilépsz a kültéri konyhádba, vagy teraszodra, igen.
1: Szerinted itt ezen a Design Bazáron kik lesznek ott elsősorban, családok?
3: Én azt gondolom...
1: Akár egyedülállók is, tehát bárki, akinek otthona van, és szeretné ezt egy picit... Igen, otthonosabbá, vagy modernebbé tenni?
3: Azt gondolom, hogy ez az esemény ez mindenkinek szól, legyen a család, egyedülálló, vagy szakmabeliek is, hiszen nagyon jó inspirációt tudunk mi is adni, vagy akár a többi kiállító is, tehát szerintem mindenkit várunk ott szeretetten is bekategorizálva.
1: Jó, az inspiráció, ez jó szó egyébként, mert én azt látom most magam körül, hogy például a ChatGPT-t még arra is használják, hogy berendezze a szobát helyettük.
3: Jaj.
1: Hát aztán nagy kérdés, hogy ezt majd ki fogja végrehajtani.
3: Ez egy fájó pont.
1: És mesélj erről, kérlek, miért
3: igen.
1: az?
3: Igen, a ChatGPT-t szerintem...
1: Mert ő nem lakberendező.
3: Én...
1: Mármint a ChatGPT?
3: Az nem, igen. Egyébként én az is vagyok, köszönhető Gyutai Szilviának, de ez egy másik szál. Szóval a ChatGPT-t szerintem tudni kell használni, és nagyon apró finomításokra szerintem tökéletes, de az, hogy berendezzen egy teret, akár egy kertet, vagy konyhát, amit az előbb is említettünk, ahhoz én minden esetben szakembert vonnék be mindenki esetében.
1: Akkor most beszéljünk erről, mert engem mindig érdekelt, miért érdemes lakberendezőt választani. Tehát te az én lakásomat azért, mert egyrészt képes vagy kívülről nézni? Kívülről látni?
3: Szerintem
1: nem fűznek érzelmek hozzá?
3: az baj szerintem, ha nem fűznek érzelmek. Én mindig azt mondom, hogy legelőször az ügyfelet kell megismerni, és majd utána kell elővenni azt az alaprajzot, hiszen ha nem tudom a te bioritmusodat, akkor hiába fogom oda tenni azt a hintaágyat, amikor te nem szeretsz feküdni, hanem csak ülni szeretsz az étkező asztalnál. És pont ezért van szükség szerintem szakemberekre, legyen az lakberendező vagy építész, hogy annak mindennek meg legyen a maga funkció és helye a térben.
1: Na hát most még témánál vagyunk, és értsd jól, kérlek, a kérdést. Tehát amikor azt mondják, hogy a lakberendező az úgy állítja össze a lakást, mint a szép házak, vagy kézházak, mit tudom én, hogy hívják, lakáskultúra magazin, vagyis, hogy mintha nem ott laknánk. Tehát mindig ilyen múzeumi állapotok lesznek, de az ugye ez nem életre lett tervezve, ez nem igaz?
3: Egy szombati nagy takarítás után valószínűleg úgy fog kinézni, mint a Szép Házak magazinban, hogyha ezt említetted. Alapvetően én azt gondolom, hogy a szakemberek próbálnak arra törekedni, hogy ez fenntartható legyen valamelyest, és innen van a visszacsatolás arra mondatomra, amit mondtam, hogy az ügyfelet, azaz téged kellene megismernem, leghamarabb, hogy az úgy lehessen berendezni.
1: Hogy mit szeretek, meg mit, hogy...
3: Hogy az élhető legyen, hogy mindennek meglegyen a helye, a nyugalma, és azt rendkívül jól tud kihasználni.
1: Egyébként a Design Bazár kiállítás is ilyen, hogy élhető bútorokat... Mi lakberendezési tárgyakat lehet ott találni?
3: Igen, a többiek nevében nem tudom, hogy ők pontosan milyen termékekkel érkeznek ki. Biztos vagyok benne, hogy a kis kanapétól, akár beltéri kanapétól, esetleg egy kis tálalótálkáig is meg fogja találni mindenki, amit szeretne. Mi arra törekszünk, hogy ezek a bútorok, amiket mi kiviszünk, azok ne csak különlegesek legyenek, hanem adja azt az érzést, hogy jó legyen hazamenned a kertbe, a teraszodba, tud megélni a pillanatot, és le tud ülni, és akár este megint azt a pohár bort vagy limonádét a gyerekkel.
1: Ó, de azt azért mondjuk, hogy az nem mindegy, hogy milyen környezetbe ülsz ki.
3: Igen.
1: És mindent lehet jobbá tenni?
3: Abszolút. Szerintem mindig van hova fejlődni, legyen az a bútor, vagy a maga az emberi élet. Az, hogy hova ülsz le, én azt gondolom, hogy vegyük azt alapul, hogy elég egy jól megválasztott fotel szerintem, ami kényelmes, ami hívogató, amiben te jól érzed magad, hogy ne kelljen az, hogy te elmenj mondjuk egy wellness hétvégére, és akkor ott pihent ki, hanem legyen elég a kerted, ahol érez jól magad, ahova be tudsz ülni, bekuckózni, vagy akár a barátaiddal eltölteni a kellemes idődet.
1: Igen, de az időt is lehet minőségében. Minőségibb környezetben eldönteni. Ugye azért kérdezek ilyeneket, és azért akarom, hogy kimondj dolgokat, mert egy lakberendezőtől valószínűleg jobban elfogadják, hogy nem kell belesüppedni abba, hogyha valami nem tetszik, meg nem kell azt mondani, hogy ebből úgyse lehet jobbat csinálni. Tehát igen. Láttál már ilyeneket lakberendezőként, hogy valami elképesztő verzióból kellett kihozni egy jobbat?
3: Igen, hát a mi esetünkben az nem titok, hogy a mi termékeink azért a felső kategóriás polcra tartoznak, mind minőségben, illetve anyagi vonzatban is, és azért van az, amikor jön mondjuk az ügyfél, és van egy büdzséje a kanapéra, de az messze túl szárnyal, vagy hát mi is szárnyaljuk pontosabban túl a keretet, és akkor ott azért meg kell győznöd, ez rossz, hogy meggyőzni, át kell adni neki azt a fontos információt, hogy nem mindegy, hogy mondjuk mikor cseréled le a bútorod, vagy csak akár a párnáját, hogy te tudsz neki évek múltán is pótolni abból az adott bútorból, amit esetleg le akar cserélni, vagy csak szeretné bővíteni a palettáját. Szóval én azt gondolom, hogy a minőség az nagyon fontos, és törekedni kell is arra, hogy ez egy fenntartató megoldás legyen, hogy ne kelljen évente lecserélni, vagy két évente azt az adott bútort, hanem az szolgáljon ki akár 5-10 éven keresztül is téged, és igen, erre áldozni kell, mint egy jó autóra, mindig
1: na,
3: ehhez szoktam hasonlítani.
1: Ezt akarom mondani, hogy valahogy úgy érzem ezt, hogy ez olyasmi lehet, mint hogy mondják, hogy jó, nem érdemes új autót venni, mert kihozod a szalomban, és már mennyit veszít az értékéből, oké, de ha nem akarom 3 évente lecserélni, akkor nem fog veszíteni. Hát hiszen akkor szépen kiszolgálja az árát. Valahogy így van ez a bútorokkal is? Tehát oké, hogy valami drágább, de valószínűleg akkor az el lesz minőségben sokáig.
3: Nagyon sokszor szoktam példálózni azzal a autós példámmal, hogy van egy jó kategóriás középszintű autód, de lehetőséged lenne megvenni azt a felső kategóriásan, akkor ha te megteheted, akkor meg fogod venni. Ugyanez igaz a kültéri bútorokra is. Érdemes mérlegre tenni, hogy azt szeretnéd, hogy egy szezont közepesen lehoz, vagy tényleg előre tervez, és évekre előre akart berendezni az adott teredet.
1: Mondjuk el kérlek még egyszer a pontos időpont, a dátumot a Design Bazárra, május 15-e?
3: Május 15, 6 és 7-e.
1: Tehát ez három napos.
3: Ez három nap, lesz. Reggel 9-től, este reggel 10-től este 6 óraig várjuk az érdeklődőket Kőbányán. És a vendégeket. Így van.
1: Van egyébként weboldal, ahol megtalálják a részleteket?
3: Facebook eseményünk van fönt az interneten, Designbazár 2.0.
1: Ott akkor mindenki meg fogja találni. Minden természetesen. Szerinted ez az esemény arra is, hogyha valaki nem feltétlenül jártas ezekben a témákban, akkor ott szerez jártasságot? Mert ahogy beszélget veletek meg a többi kiállítóval, majd így összeszedi az információkat?
3: Figyelj, én ott leszek, én azon leszek.
1: Na, akkor
3: hogy...
1: ez már egy jó pont.
3: Én ott várok mindenkit nagyon sok szeretettel, azon leszek, hogy minden kérdésükre tudjak választ adni, és tanácsadással is szívesen állok mindenkinek a rendelkezésére, szóval nem lesz olyan kérdés, amire ne kapjanak majd választ.
1: De te ezzel foglalkozol egyébként? vagy a hét nagy részében. Mit tapasztalsz? Egyáltalán nyitottak az emberek az információkra?
3: Abszolút, igen, hála az égnek. 19 éves korom óta vagyok benne a kültéri világban. A korom az nem titok, 36, és akkor mindenki számolja ki az éveket. Alapvetően én csak azért végeztem el igazából a lakberendezői iskolát, hogy az ügyfeleimet tudjam minél jobban kiszolgálni. Tehát amikor letesznek elé egy műszaki rajzolt, akkor az legyen olyan szolgáltatás, hogy igenis le tudod olvasni az adatokat, vagy bármilyen kérdéssel érkezzenek, akkor ne legyen olyan kérdés bennük, amit esetleg nem tudok megválaszolni, vagy legalábbis próbáljak rá minél hatékonyabban megoldást találni.
1: Tehát egy műszaki rajz számodra tele van információkkal.
3: Hát egy műszaki
1: az
3: rajz...
1: Az egy térkép?
3: Az egy jó nagy térkép, igen. Izgalmas. Én nagyon szeretem ezeket a nagyobb projekteket, legyen az szálloda, vagy étterem, vagy akár mondom egy kisebb tér berendezése, amiben egy másik lakberendező viszi a fonalat, mert tele van kihívással, és mindegyik tér, mindegyik kert, mindegyik élettér nagyon különleges és más.
1: Te könnyen tudsz együtt dolgozni más lakberendezővel?
3: Én, amikor dolgozom, én nem lakberendezőként dolgozom, tehát én ezt nem is szoktam igazából így asztalra tenni, hogy van egy ilyen végzettségem.
1: Kiemel... De hasznosítod?
3: Igen, én próbálom. Tehát nyilván, mint színekben, mint harmóniában figyelek erre, de 90%-ban szakembereken keresztül szolgálom ki az ügyfeleket, ezért én csak a véleményemet mondom el, és nem kimondottan tanácsokat adok, hiszen ott van a illetékes kollega, aki ezt elintézi.
1: De egyébként neked például a lakberendezőként mi lenne nagyobb kihívás? Lakás? Tehát életterek, vagy szálloda? Étterem?
3: Én a szállodákat azt jobban preferálom, a vendéglátóegységeket. Én a külteret részesítem nagyon-nagyon előnyben. Számomra az ad ilyen természetes lenyugvást a kültér, hogy megérkezz, hogy az a berendezett hely az olyan legyen, ahova jó hazamenned.
1: Na hát ezért ez a Design Bazárra is szerintem ilyen mondatnak is illene, nem? Hogy
3: majd javaslom.
1: Hát, hogy azért menjenek el, mert utána jó lesz hazamenni.
3: Úgy
1: biztos most is jó, de mindennek van egy fejlődési szintje, vagy lehet. Gondolom sok kiállító lesz ott
3: igen,
1: napban, és sok-sok látnivalóval.
3: Így van. Több mint 1000 négyzetméteren lesz az egész bazár.
1: Te voltál a tavalyin egyébként?
3: Én tavaly nem voltam itthon, úgyhogy sajnos nem tudtunk részt venni.
1: Na, de most bepótolod.
3: Most hála az égnek, igen.
1: Mindenképp. Mit gondolsz, hogy hölgyek, urak nyitottabbak inkább erre?
3: Én azt látom, hogy mind a ketten nyitottak, de mindig a nő dönt, a nőké lesz az utolsó szó.
1: Na.
3: És a férfi az megy és biztatja a hölgyet, hogy igen, akkor elfogadja. Nekem ez a tapasztalat.
1: Jó, a nyitottságról beszéltünk, de ez tényleg fontos téma, hogy ugye ma már is mondtad is, hogy az AI az egy érzékeny téma.
3: Uh-huh.
1: Mert mindenki kérdez már mindenkitől, mindenki néz mindent, ott van a teljes információs sztráda a zsebünkben. Na de kinek higgyünk? Tehát hogyan lehet ebben az elképesztő információs rengetegben kiismerni magunkat?
3: Szerintem saját magunknak. Tehát amikor van az embernek egy megérzése, és én maradnék a bútoroknál, a kültéri bútoroknál, akkor mindig a saját magam megérzésére hallgasson, adott esetben az ügyfél, és persze, amikor ott van mellette a szakember, és tanácsol valamit, akkor azt próbálja befogadni, és akkor még mindig mérlegre tudja tenni az ember, hogy igazából neki mi hosszú távon a jó. De azt hiszem, hogy így kéz a kézben ez együtt jár.
1: Uh-huh. No, hát megjárjanak az információk is kéz a kézben ott a hétvégén, a három napig. Végig ott leszel mind a három napon?
3: Csak én leszek ott a cégtől.
1: Jó, szuper, akkor téged megtalálnak most.
3: Így
1: jó
3: van,
1: is, hogy te jöttél ide a műsorba mesélni. Egyébként te is úgy jársz kelsz a világban, hogy minden újat befogadsz?
3: Ja, igen. Abszolút, és ez egy ilyen szakmai ártalom is egyben, hogyha például elmegyek bárhova, akár egy étterembe, és leülsz a kültéri teraszra, akkor az lesz az első, hogy én végig tafogatom azt az adott céget, és akkor lehet, hogy ott fogom hagyni a névjegyemet, hogy lenne egy jobb megoldásom, ha úgy van, akkor hívjatok
1: fel. A minőséget nézed?
3: A minőséget, és egyébként, hogyha látok valami gyönyörű, szép bútort, vagy ami bármilyen szempontból engem megfog, akkor valószínűsíthető, hogy én el fogom kérni annak a kontaktját, és fel fogom venni azzal a gyártóval a kapcsolatot.
1: Hát ezért jó az, hogy neked olyanra áll rá a szemed, amire nekünk nem feltétlenül. Mert ez az életed, ebben vagy
3: igen, benne. Igen.
1: Na, de milyen az ízlésünk? Mit tapasztalsz? Tehát a teraszokat járva kell...
3: Igen, az ízlés az most szerintem egy picit ilyen feeling területen mozog, még nagyon sokan abban a dizájnban maradtak a régi polirattan, nem tudom mennyit mond ez neked, amikor ilyen műrattanszerű dologról van szó, még most is nagyon-nagyon keresik és szeretnék, és azért el kell mondani, hogy nem ez az irány, és szerencsére befolyásolhatóak is, illetve elvilágosíthatóak az emberek arról, hogy már sokkal szebb, vannak már sokkal jobb megoldások, mint például az alumínium bútorok, vagy a kültéri textíliákat illetően is. Úgyhogy szerencsére vagy szerencsétlenségünkre rengeteg alternatíva van, tehát nincs olyan, hogy nem lesz megoldás.
1: Na jó, itt lesz biztos. Itt segít lesz. Ez benne.
3: Így van.
1: A többieknek. Igen. Akkor még egyszer, május 15-e, 16-a és 17-e, így Kőbánya, van. Második Design Bazár. A Facebookon az eseménynél minden pontos-fontos információt megtalálnak. Igen. Nagy Ádám Györgyit kell keresni. Hogyha szeretnének még több információt, fogod a kezüket és segítesz nekik.
3: Megpróbálom fogni a kezüket és berendezni a teraszukat is, igen.
1: Nem csak a terasz, de a teraszban meg pláne.
3: Így van,
1: abba igen. A specialista vagy,
3: igen,
1: okay.
3: Igen.
1: No, hát neked is jó szórakozást kívánok ott.
3: Nagyon szépen köszönöm, biztos már jó
1: lesz. Három napban, főleg ha tényleg nyitottan állsz hozzá, akkor még az is lehet, hogy sok-sok útravalóval fogsz te is.
3: Legyen onnan. Így, hogy találok én is magamnak valót.
1: Meg igen. Ezt kívánom a hallgatóknak, és köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Örültem neked, Nagy Ádám Györgyivel beszélgettem, kedves hallgatóink, akivel szintén találkozhatnak a második Design Bazáron. Keressék őt is, és szavazzanak neki bizalmat. És Györgyitől most elköszönök, önöktől még nem, folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig, vagy egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Árvai Leventének és Nagy Ádám Györgyinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Berendelte az orosz nagykövetet a külügy a kárpátaljai dróntámadás miatt. Azonnali moratóriumot hirdetett a kormány a védett erdők fakitermelésére. BL trófeával érkezik az Erzsébet térre szombaton. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Berendelte az orosz nagykövetet a külügyminisztérium a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Tisza kormány első ülésének szünetében Opusza-szeren. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország mélységesen elítéli a támadást, amely a háború kitörése óta a leghevesebb volt a magyarok által is lakott térségben. A jelenlegi információk szerint a dróntámadás véget ért, de az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet kérnek a lakosságtól. A külügyminiszter tájékoztatást vár Oroszországtól arról, mikor kívánja lezárni a több mint 4 éve tartó háborút. Gajdos László bejelentette, hogy azonnali moratóriumot hirdetnek a védett erdők fakitermelésére. A Tisza kormány élő környezetért felelős minisztere közölte, nem engedhetik tovább a tarvágásokat. Az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk képességét jelentik, mondta. Gajdos László arról is beszélt, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Ennek részeként szigorítják az ipari szankciókat is. Új fenntartási rendet vezetett be a Főkert Budapesten a hosszantartó csapadék hiány miatt. A fővárosi zöld felületek kezelője a rendkívüli száraz időjárásra reagálva módosította a kaszálási gyakorlatot. A jövőben elsősorban ott nyírják rendszeresen a füvet, ahol azt a közlekedés biztonság indokolja. A döntés célja, hogy a növényzet jobban ellenálljon az aszálynak, és a talaj tovább megőrizze nedvességét. Az új kaszálási protokoll keretében a közlekedés biztonság miatt szükséges területeken továbbra is végeznek kontúrkaszálást. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024. októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, és csaknem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy ezt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Megkezdődött és 4 napig tart a Hello Margit Fesztivál a Margit negyedben, a 2. kerületben. Helyi galériák, színházak, alkotóműhelyek és közösségi terek kapcsolódnak be a programokba, így a látogatók felfedezhetik a környék pezsgő kulturális életét. Lesz színházvíkend, zenélő Margit, irodalmi séták, workshopok, megfart piknik, Pöttöm Margit és Mozdulj Margit is. Idén kiemelt téma a fenntarthatóság. Szombaton az Erzsébet téri óriás kerék előtt fotózkodhatnak az érdeklődők a Bajnokok Ligája trófeájával. Az egésznapos rendezvényen csocsós rekord kísérletet is tartanak. Az ország legnagyobb 7,2 méteres csocsóasztalánál a lehető legtöbben játszhatnak majd egyszerre. A helyszínen futballaktivitások és zenei programok is várják a közönséget. A látogatók fényképet készíthetnek a győztesnek járó 73,5 centi magas és 7,5 kilós 1967-ben bemutatott BL trófeával is. A döntőt az Arsenal és a Paris Saint-Germain játssza május 30-án 18 órától a Puskás Arénában. Közben eldőlt az is, hogy az RTL megszerezte a Bajnokok Ligája teljes közvetítési jogait 2027 és 2031 között. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Tudnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd. Az első szavamat

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Alkotmány utcában lesz a miniszterelnök székhelye. Házi őrizetbe került a korrupcióval vádolt fideszes képviselő. Újra megnyílnak a Mahart hajójavító műtermei a Népszigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz ezentúl a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség címe így az Alkotmány utca 5 szám lesz néhány lépésre a parlamenttől, ahol már kijelölték azt a termet, ahol a jövő héttől ülésezik a kabinet. Házi őrizetbe került Bóna Zoltán, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője, aki 4 hónapig nem hagyhatja el otthonát, írja a Telex. A politikus bűnügyi felügyeletét a fővárosi törvényszék rendelte el, miután a gyanú szerint fiktív állást intézett az országgyűlés hivatalánál Nagy Barnabás Halásztelek polgármesterének rokonának. A hatóságok szerint a munkabére részét visszaosztották, akár meghaladja a 14 millió forintot. A cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Két új helyszínen is kimutatták az aszbeszt szennyezést Vasvár megyében, ezért az Abértó és a Dozmati víztározó környékét teljesen lezárták, közölte a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A parkolóba tilos behajtani, de a hatóságok azt kérik, gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg a területet, mert az aszbeszt belégzése komoly egészségügyi kockázatot jelent. A szennyezés hátterében az osztrák bányákból származó feltételezetten aszbesztes kőzuzalék állhat, amelyet korábban út és parkoló építéseknél használtak fel. A térségben csütörtökön helyszíni szemlét tart Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat megelőző kampányának középpontjában. A közel 20 000 hazai szűrési adatokon alapuló elemzés szerint a melanoma fő kockázati tényezői az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat, amely a vizsgált populációban 2,5-szeres rizikót jelentett. Az Euromelanoma kampány idén a közösségi médiában terjedő veszélyes napozási tévhitek ellen lép fel. Az MDT országos szűrőprogramjához már több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és eddig több mint 2000 ingyenes dermatoszkópos vizsgálatot végeztek el. Új elnökséget választott a Magyar Fürdőszövetség. A szervezet új elnöke Víg Andor, az Alakarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Alelnöknek Borosné Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezetőjét és Holléri Tibort, a Debreceni Aquaticum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatóját választották. Új telefonos lelki első segélyszolgáltatás indult Lélektérvonal néven, amely hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között érhető el a 0680-496-694-es ingyenes telefonszámon. A Lélektér az Életért Alapítvány szerint tavasz végén és nyár elején világszerte megemelkedik az öngyilkosságok száma, ezért fontos, hogy krízis helyzetben legyen kihez fordulni. Május 15-én és 16-án ismét megnyílnak a régi Mahart hajójavító épületei a Népszigeten. A Zsilip utcai Népsziget Kultfest két napon át ünnepli az ott dolgozó festők, szobrászok, fotósok, keramikusok, dizájnerek és zenészek együttműködését. A fesztivál közös kiállítással, koncertekkel, workshopokkal, könyvbemutatókkal, fényfestéssel és artista produkciókkal várja a látogatókat, miközben a műtermek is megnyílnak, hogy bárki beleshessen az alkotás folyamatába. A rendezvény ingyenes. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában igen, ott a Városliget szívében május 14-én, csütörtökön este 19 órától a koncert és performance térben jön Bach és Pilinszky, egy történet a zene és az irodalom határán, költészet és klasszikus zene. Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, kedves hallgatóink, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süvegi Márk és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk, hiszen Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pilinszky János költeményei egy azon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és hát a Süveges Márk, pontosabban Süveg Márk saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotva, sőt az improvizációt sem nélkülözve fognak megszólalni, ezáltal Süveg hangján és Wunderlich hegedű játéka együtt adják majd a lenyomatát a két művész lehetséges lelkiállapotának. Nagyon röviden a két előadó bemutatkozása. Wunderlich Márton 24 éves hegedűművész, friss diplomás, így is mondhatjuk, 2024. szeptemberre óta a Nemzeti Filharmonikusok első hegedűse, és 16 éves kora óta ír verseket, és a gimnázium óta kifejezetten érdekli a történelem. Társa, Süveg Márk még 50-en innen, de már azt mondja nem sokáig. Két lánya van, és egy csodálatos felesége. És hát a szakma, ugye ez nagyon érdekli, de ha választani kellene a kettő között, nagyon-nagyon nem biztos, hogy a szakma felé billenne a mérleg. Eztől függetlenül imádja, amit csinál. Slam poetry, a kezdet, fiai, óbégy, minden volt már, amit csak el lehet képzelni. És hát 32 évesen érettségi tételeti kollégája pécsi gimijében. No, hát itt minden valami, csak szemszájnak és főleg fülnek ingere. Május 14-én a Zeneházában érkeznek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az Alkotmány utcában lesz a miniszterelnök székhelye. Házi őrizetbe került a korrupcióval vádolt fideszes képviselő. Újra megnyílnak a Mahart hajójavító műtermei a Népszigeten. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz ezentúl a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne, jelentette be a kormányfő. A miniszterelnökség címe így az Alkotmány utca 5 szám lesz néhány lépésre a parlamenttől, ahol már kijelölték azt a termet, ahol a jövő héttől ülésezik a kabinet. Házi őrizetbe került Bóna Zoltán, a Fidesz korábbi országgyűlési képviselője, aki 4 hónapig nem hagyhatja el otthonát, írja a Telex. A politikus bűnügyi felügyeletét a fővárosi törvényszék rendelte el, miután a gyanú szerint fiktív állást intézett az országgyűlés hivatalánál Nagy Barnabás Halásztelek polgármesterének rokonának. A hatóságok szerint a munkabérek részét visszaosztották, akár meghaladja a 14 millió forintot. A cselekmény hivatali vesztegetés elfogadásának és jelentős kárt okozó csalásnak minősül. Két új helyszínen is kimutatták az aszbeszt szennyezést Vasvár megyében, ezért az Abértó és a Dozmati víztározó környékét teljesen lezárták, közölte a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság. A parkolókba tilos behajtani, de a hatóságok azt kérik, gyalogosan és kerékpárral se közelítsék meg a területet, mert az aszbeszt belégzése komoly egészségügyi kockázatot jelent. A szennyezés hátterében az osztrák bányákból származó feltételezetten aszbesztes kőzuzalék állhat, amelyet korábban út és parkolóépítéseknél használtak fel. A térségben csütörtökön helyszíni szemlét tart Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A hiteles egészségügyi információk és a tudatos UV-védelem áll a Magyar Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat megelőző kampányának középpontjában. A közel 20 000 hazai szűrési adatokon alapuló elemzés szerint a melanoma fő kockázati tényezői az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat és az intenzív szolárium használat, amely a vizsgált populációban 2,5-szeres rizikót jelentett. Az Euromelanoma kampány idén a közösségi médiában terjedő veszélyes napozási tévhitek ellen lép fel. Az MDT országos szűrőprogramjához már több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és eddig több mint 2000 ingyenes dermatoszkópos vizsgálatot végeztek el. Új elnökséget választott a Magyar Fürdőszövetség. A szervezet új elnöke Vég Andor, az Alagarosi Fürdő ZRT vezérigazgatója lett. Alelnöknek Borosné Szűcs Ildikót, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezetőjét és Holléri Tibort, a Debreceni Akvatikum Kft. Fürdőszolgáltatási igazgatóját választották. Új telefonos lelki elsősegélyszolgáltatás indult Lélektérvonal néven, amely hétfőtől péntekig 17 és 21 óra között érhető el a 0680-496-694-es ingyenes telefonszámon. A Lélektér az Életért Alapítvány szerint tavasz végén és nyár elején világszerte megemelkedik az öngyilkosságok száma, ezért fontos, hogy krízis helyzetben legyen kihez fordulni. Május 15-én és 16-án ismét megnyílnak a régi Mahart hajójavító épületei a Népszigeten. A Zsilip utcai Népsziget Kultfest két napon át ünnepli az ott dolgozó festők, szobrászok, fotósok, keramikusok, dizájnerek és zenészek együttműködését. A fesztivál közös kiállítással, koncertekkel, workshopokkal, könyvbemutatókkal, fényfestéssel és artista produkciókkal várja látogatókat, miközben a műtermek is megnyílnak, hogy bárki beleshessen az alkotás folyamatába. A rendezvény ingyenes. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Yeah!
1: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
2: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. Programajánló.
3: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, május 26-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza popkulturális klubkönyvtárában, igen, ott a Városliget szívében jön egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, a Magyar Album 3M-mel gondosan a végén már a 14. epizódjával, ismeretterjesztő interaktív popkulturális klubról van szó, aki összehozza tulajdonképpen az azonos gondolkodású embereket. Ezúttal nagyot szóló zenék lemezjátszó házában jön a Medúza, a Peter Fifth Bori és a Love Band lemezének tulajdonképpen a kivesézése, mert hogy ebben a sorozatban a lemezeket a szerző vagy az előadó jelenlétében a saját élményeinek felidézésével hallgatja meg az összesereglett nép, amelynek egyre bővülő lemeztárából válogatnak ott a könyvtárban, és amely a sorozat alkalmain így egy-egy hazai nagyot szóló zenelemez játszóháza is. A Peter Fifth Bori és a Love Band Medúza című 2025-ös legutóbbi albuma került ezúttal oda a lemezjátszóra. Foci, foci, foci, leves, leves, leves, szivar, szivar, szivar és kus. Ez az idézet a jelmondat ennek az összejövetelnek. Nem ment el az eszem. A menyecskék szókimondóan huncutkodnak, miközben a Love Band a budapesti éjszaka neonfényeiből, a 80-as évek undergroundjából és mai alternatív popból gyúr egy nagyon különleges ártvilágot, ahol test és lélek vitatkozik egymással, miközben a dalok úgy folynak egymásba, mint egy hosszú, felkavaró álom. A hősnő nem csak lebérincsel, hanem maga is csapdába esett. Egyszerre lesz bezárt személyiség, aki mesél hazugságról, mérgező kapcsolatról, kővé dermedt szerelemről, és arról a pillanatról, amikor mindezt mégis el lehet engedni. Ha még emlékeznek a hallgatók, hogyan hallgattunk zenét régen csillogó fekete lemezeken Little Richard énekével, akkor azt is tudják, hogy mit adott a lemezjátszás a zene rajongóinak, és ezt az érzést hozzák vissza a Magyar Album sorozatban.
2: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Belső vizsgálat indult a Magyar Távirati Iroda Sándor Palotában készült fotói miatt. Újraindítja a Tel Avivi járatait a Wizz Air. Péntektől látogatható Viktor Vasarely életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója, a kedden a Sándor Palotában készült MTI fotó kiadásával kapcsolatban. A közlemény szerint az MTI szigorú szakmai szabályok alapján dolgozik, a vizsgálat célja pedig annak megállapítása, hogy ezek a szabályok sérültek-e. Több sajtóorgánum ugyanis kifogásolta, hogy a miniszteri kinevezések átadásáról készült képekről levágták Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Eltávolították Szécsi Tamás nevét a Margit-szigeti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodáról, írja Blik. A döntés előzménye, hogy több egykori tanítvány szexuális visszaélésekről számolt be az edzővel kapcsolatban. A Magyar Úszószövetség vizsgálóbizottságot állított fel, amely közel 20 érintettet hallgatott meg, és archív felvételeket is átnézett. A testület ugyan nem tudott tényszerű megállapítást tenni, de hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát képvisel minden abuzussal szemben, és javasolta a Szécsi Tamás nevének elhagyását az úszoda elnevezéséből, a név hivatalos eltávolítása az uszoda átnevezésével válik teljessé. Május 28-ától ismét közlekednek a Wizz Air Budapest és Tel Aviv közötti járatai. A légitársaság döntése az Európai Unió repülésbiztonsági ügynökségének legfrissebb iránymutatásán alapul, és a cég szerint tükrözi a nemzetközi és helyi hatóságokkal folytatott folyamatos együttműködésüket. A járatok minden nap reggel 5 órakor indulnak a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérről. A légitársaság február végén állította le közel-keleti járatait a térség biztonsági helyzete miatt. Elfogtak Budapesten egy 27 éves férfit, aki a gyanú szerint egy hollywoodi filmsztár bankkártya adatait használta fel több mint 2 éven át, írja Bón. A férfi feltehetően 2024 januárjában jutott hozzá az adatokhoz, amikor Budapesten